0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, megtartotta a rendes kihelyezett bizottsági ülését a Borsodabói Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság baleset megelőzési bizottsága. Elhangzott, hogy már nem csak a közoktatási intézmények igénylik az útmutatást, hanem egyre szaporodik a cégek, vállalatok igénye is. Farkas Kormos Krisztina alezredest, a vármegyei baleset megelőzési bizottság titkárát kérdeztem.
2: Külön megrendeléseink vannak, hogy mit szeretnének, mi az, amire van a célközönségnek a óhaja, sóhaja vágya.
3: Ez, mint szakember, hogy értékeli? Ez hasznos, jó dolog? Vagy mi lenne itt a feladat? Az, hogy önök menjenek ki a éppen érintett helyekre, vagy az a jó, hogyha behívogatják önöket?
2: Tehát ez nekünk teljesen ugyanaz, mintha kitelepülünk, mert látványosabb. Tehát, hogyha kitelepülünk, ugye ORFK, OBB, nekünk van egy arculati térkép meghatározás, ami a sátrat, az OBB-s asztalt a terítővel előírja, és ezeket mi kivisszük helyszínre, és akkor így látványosabb.
3: Miket mutatnak be ilyenkor, mondjuk egy Bosch napon?
2: Viszünk interaktív kressz, piramislabda játékot, ami a kressznek a témaköreit öleli fel, tehát akár a sebesség, akár a megállás várakozás, ezekből a témakörökből valamelyikbe a piramisra bedobott labda beleesik, abba a rekeszbe, és abból teszünk fel kérdéseket. És ezt nagyon szeretik a fiatalok is, sőt, még a felnőttek próbára teszik a meglévő tudásukat, felújítják.
3: És gondolom, ilyenkor jutalmazzák is a kihelyes választot.
2: Természetesen fényvisszaverő eszközöket osztunk mindenkinek, aki aktívan részt vesz a tevékenységünkben.
3: Mi a helyzet a közoktatási

0: intézményekben, az iskolákban, óvodákban mennyire aktívak?
1: Tehát egyre jobban aktívak, és ezt az ORFK OBB megköveteli tőlünk. Tehát van a keve oktatás, ami a közlekedjünk együtt, vigyázzunk egymásra. Ez szigorú oktatási rend szerint működik. Tehát egy tanévben 10 tanórát rendőrnek le kell adni meghatározott témák szerint, egymásra épülő tanterv szerint. És ezt, amit felvállaltunk osztályokat, ez mindegyik osztályban a tanév során végig kell vinni. És ezt kötelezően behajtja rajtunk az ORFK OBB, mi meg a városi rendőrkapitányságokon ellenőrizve.
0: Igen. Szakemberként mi a véleménye, hol hasznosabb a jelenlét? Iskolákba, óvodákba, vagy ilyen céges alkalmakon?
1: Tehát inkább iskolákba, óvodákba, fogékonyabbak rá, tanulékonyabbak, és még rajtuk úgy veszük észre, hogy érdeklődőek, odafigyelnek, és minden információnak örülnek, csak sajnos rossz tapasztalatunk, hogy amikor hazamennek családba, akkor újra látják a rossz példát, és amit mi tanítottunk nekik, mutattunk nekik jó példát, az mintha elúszna a levegőbe. De iskolákba, óvodákba nagyon szeretünk járni, nagyon hasznosnak tartjuk, és tényleg érdeklődnek, odafigyelnek, és isszák az új tudást, tanulnak velünk együtt.
0: Van egy új történet is. Mi ez pontosan?
1: Fair play a pályán és a közlekedésben, tehát a sportegyesületekkel együttműködési megállapodásokat kötünk a megyében, és akkor hazai mérkőzésen kimegyünk, és a szurkolóknak tartunk prevenciós előadásokat, foglalkozásokat a biztonságos közlekedésről.
0: Ez itt van csak a Vármegyében, vagy országos program?
1: Ez az egész országos program, meghatározta az ORFK OBB elnöke. Úgyhogy ez most januárban Mezőkövesden volt, de decemberben Kazincbarcikán volt. És a polgárőr egyesületekkel is egyre többet működünk együtt, hívnak, hogy menjünk ki, e-rolleres oktatásokat kérnek, hogy ezeket tartsunk a fiataloknak, mivel 80%-kal emelkedett országos szinten a e-roller balesetek, úgyhogy azokról tartottunk. Idősek otthonába is voltunk, nekik is tartottunk előadást.
0: Lesz-e az idén, tudom, hogy lesz, de azért így kérdezek rá, közlekedik a család?
1: A közlekedik a családban nagyon nagy változás történt. Tehát eltörölték a vármegyei döntőt, nem lesz most már vármegyei döntő, hanem amit mi az ORFK OBB-től kaptunk tájékoztatást, úgy fog zajlani ez az egész közlekedik a család rendezvény, vetélkedő, hogy a gyermek, ő kitölt egy kresztesztet, egy elméleti kresztesztet, és ha sikeresen kitöltötte, kap egy QR kódot, és azon a QR kódon a szülők, valamint a testvér regisztrálhat be. És ők is kitöltenek egy elméleti kresztesztet, és a legjobbak bejutnak a középdöntőbe, ami a legjobb tudomásom szerint augusztus közepén lesz a Forma 1 pályán, Budapesten, ott lesz egy nagyszabású elméleti gyakorlati vetélkedő, és akik ott a legjobbnak bizonyulnak, azok tévészereplést kapnak, a közlekedik a család országos vetélkedőjére, tehát tévében lesz maga a vetélkedő nyilvánosan.
0: Hogyha a megyei balesetmegelőzési bizottság szakemberei összedugják a fejüket, mondjuk a borsodi, a hajdúbihari, a vasmegyei, akkor mit mondanak? Jó ez így, vagy jobb volt a régi rendszer, hogy voltak megyei döntők?
1: Vegyes. Nagyon vegyes, tehát ez vármegyénként változó, ugyanis nem minden vármegyében ugyanannyian indultak, tehát van, ahol sikertörténet volt a vármegyei döntő, és egyre több sajnos az olyan vármegye, ahol ugyanazok a családok vettek csak részt, akik évek óta. Ők jöttek el, ők érezték a bátorságot, és ezért lecsökkent nagymértékben a családok száma, akik elindultak a vármegyei döntőben.
0: Mi lesz még, miről tudod beszámolni a bizottsági ülésen? Lesz-e nyári tábor? Ugye az mindig szokott lenni Zemplénben.
1: Tehát nekünk már tavaly évben sem volt. Sajnos a gyerekeknek úgy látjuk az az igény, hogy a napközi otthonos táborok felé formálódik. Tehát ők már ott aludni nem szeretnek. Tehát ők, mint az iskolába, bemenni reggel, és délután négykor apa-anya jöjjön értük, és mennek haza. Tehát így nem, hanem viszont a bűnmegelőzésnek lesz a rendvédelmi technikumban tábora, azon mi is meg vagyunk hívva, mi is megyünk, valamint a katasztrófa védelem is szervez mindig tábort, azon is évek óta részt veszünk. És sőt, maga a rendvédelmi technikum is szervez tábort, és arra is meg vagyunk hívva, arra is ott leszünk.
0: A nyári szünet akkor a baleset megelőzésnek is egy kicsit nyári szünet?
1: Igen, egy kicsit ilyen...
0: Rákészülés.
1: Igen, egy kicsit olyan félig-meddig lazítás, de viszont a juniálisokra, tehát megindul a juniális szezon, már meg vagyunk hívva a kórházi juniálisra, bírósági juniálisra, tehát a hétvégénk. Tehát a hétvégénk az ugyanúgy be vannak telve szinte, azt mondható.
0: Mennyire volt sikeres a tavalyi év, ha visszatekint a lezredes asszony?
1: Tehát a tavalyi év az a, ugye voltak a holt szezonok, de viszont a tavaszi, nyári, különösen az iskola kezdési szezon, az egy kiemelkedő szezonnak könyvelhetjük el, az egy sikertörténet volt. Tehát hiszen a Safe Partingon szeptember 18-án nagyon nagy tömegeket mozgattunk meg, és nagyon sikeres volt, tehát a vármegyénkből, Mezőkövestől, Szirmabesenyő, Mái, Alsó-Zsolca, Felső-Zsolca, Harsány, Kisgyőr, Kistokaj, mindenhonnan, és még Ózd, Kazincbarcik, a Sajó-Szentpéter körzetéből is érkeztek gyerekek, mert annyira élvezték a Trafipax előtti futást, tehát ezt szerették volna kipróbálni, megnézni, hogy ők mennyivel tudnak szaladni, és ez egy unikum volt nekik, hogy különlegesség, hogy egy igazi rendőr Trafipax méri be az ő futásukat, hogy mennyivel tudnak szaladni. Egy atléta kisfiú nyerte természetesen. A nyílt nap is egy nagyon nagy számú volt, ami rendvédelmi technikumban volt, az most volt április 23-án, a rendőrségi nyílt napon.
0: Mi a véleménye a lezredes asszonynak? Az önök munkája megteszi a hasznos lépéseket? Tehát a közlekedésbe visszaköszönnek ezek a dolgok?
1: Tehát úgy veszük észre, hogy a gyermekeknél hasznosnak tartjuk, mert azokat az ismereteket, amiket a rendezvényen vagy a keveoktatás során szereznek, azokat alkalmazzák és betartják mindenféle közlekedési szabályokat a gyalogos, kerékpáros közlekedés során. Tehát az ifjúsági részen mi sikertörténetnek gondoljuk a baleset megelőzési munkánkat, és azon vagyunk, hogyha már egy emberélettel többet meg tudunk menteni, mert a folyamatos közlekedés során, közúti közlekedés során már sikernek könyvelhetjük el.
0: Kedves hallgatóink, megtartotta a rendes kihelyezett bizottsági ülését a Borsodabói Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság baleset megelőzési bizottsága. Az ülésen beszámolót hallhattak a társszervek képviselői a baleset megelőzési bizottság munkájáról és a tervekről is. Elhangzott, hogy már nem csak a közoktatási intézmények igénylik az útmutatást, hanem egyre szaporodik a cégek, vállalatok igénye is.
2: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Három óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. A parlament 135 igennel, 51 nem ellenében tartózkodás nélkül elfogadta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő módosítását. A jogalkotók úgy fogalmaztak, hogy a törvény célja, hogy nemzetgazdasági érdekből megakadályozza, hogy a főpolgármester, a megyei jogú városok és a fővárosi kerületi önkormányzatok élén álló polgármesterek, a vármegyei önkormányzatok közgyűlési elnökei, valamint a polgármesterek illetménye automatikusan évről évre emelkedjen. Emellett a jogszabály megszünteti az ezen tisztségekhez kapcsolódó havi költségtérítési jogosultságot, illetve a felére csökkenti a vármegyei önkormányzat közgyűlési elnökének illetményi szorzó számát. Az első 5 hónapban az ingatlanpiaci vevők csaknem fele 40 év alatti volt, ezen belül a 30-as korosztályi a főszerep, a 30-40 évesek adták a vásárlók közel harmadát, így messze ők a piac legaktívabb szereplői, közölte a Duna House. Az ingatlan forgalmazó kiemelte, a 30-asok nem csak a legaktívabbak, hanem ők költik a legtöbbet, náluk a legmagasabb a tipikus vételár, miközben az országos középérték 50 millió forint körül alakul. A 20-as éveikben járók legszerényebb büdzsével érkeznek, az 50 felettiek pedig a kisebb, könnyebben fenntartható otthonok felé fordulva lejjebb viszik a tipikus vételárat. A Duna House szerint a fiatalok már az induláskor is komoly lakásméretben gondolkodnak. A 20-as korosztály tipikus első otthona országos viszonylatban már 70 négyzetméter körüli, és közülük minden második kifejezetten családi házat vásárol. Az ingatlanok mérete a 30-asoknál tetőzik, ők veszik a legnagyobb otthonokat. Az elemzés szerint a 20 és 40 év közöttiek fordulnak a legnagyobb arányban az agglomeráció felé, a megfizethetőbb négyzetméter árért a kertes ingatlanért cserébe vállalják az ingázást. A vízi közműszolgáltatók már tavasszal megkezdik a vízhiány kockázatának mérséklését, a hálózatok, medencék, víztornyok ellenőrzésével, karbantartásával, és a nagy melegben nem végeznek olyan rekonstrukciós vagy karbantartási munkát, amely vízhiánnyal vagy nagyobb vízmennyiség felhasználásával jár, válaszolta az MTI kérdésére a Nemzeti Vízművek ZRT. Hozzátették, hogy bár üzemtani események, csőtörés, szivattyúhiba előfordulhat, de ilyenkor fokozottan ügyelnek arra, hogy a vízhiánnyal járó hibák javítását haladéktanul megkezdjék és a lehető leggyorsabban elvégezzék. Beszámoltak arról is, hogy a nyári időszakban elsősorban azokon a településeken emelkedik meg nagymértékben a vízfelhasználás, ahol családi házas kertes település részek vannak, a kertlocsolás, medencetöltés, járdák locsolással történő hűtése miatt. Ellátási nehézségek is főként ezeken, illetve a nagy szintkülönbségekkel rendelkező részben magasabban fekvő településeken alakulhatnak ki. A magyar felnőttek többségének nincs elég információja sem az elérhető nyugdíjpénztári hozamokról, sem az igénybe vehető adóvisszatérítés lehetőségéről, ezért a munkáltatók erőteljesebb nyugdíjcélú szerepvállalására van szükség az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége szerint. Az ÖPOSZ közleményében kiemelte, az országos reprezentatív kutatásuk szerint a válaszadók nagyjából negyede rendelkezik nyugdíjpénztári megtakarításokkal. Ez az öngondoskodási forma a 40-es, 50-es korosztályban, illetve a diplomások és a magukat magas jövedelműnek tartók között az átlagnál népszerűbb. Itt a megkérdezettek harmada volt valamelyik nyugdíjkassza tagja. A Magyar Nemzeti Bank első Mátyás aranyforintja megnevezéssel arany emlékérméket bocsátott ki, egy dukátos, valamint négyszeres súlyú vastag veretes változatban. A jegybanki kibocsátások hagyományaihoz híven az 50 ezer forintos névértékű nemes fém érme színes fém változata is megjelenik 5 ezer forint névértékkel. Az emlékérmék a középkori magyar aranyforintok sorozat 9. elemeként jelennek meg. A kibocsátással az MNB pénztörténeti értékeinkre, nemzeti fizetőeszközünk történelmi előképeire hívja fel a figyelmet. Az emlékérmék fizetőeszközként való használata kerülendő, a rajtuk szereplő névérték a gyűjtői értékük megőrzését szolgálja. Az arany és a színes fém változatok azonos érmeképpel rendelkeznek, mindössze értékjelzésük térel, hívják fel a figyelmet.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán már némileg enyhül a hőség, a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. A szelet napközben csupán záporok és zivatarok környezetében kísérhetik erős viharos széllökések. A csúcshőmérséklet 32 és 38 fok között alakul szerdán.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.
2: Völgy homályán, fák hűsében, kert megett.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkat tanítványaim készítették önöknek, mondom, mivel készültek. Vendégünk lesz Hajdú B. István sportkommentátor, akitől megkérdezzük, mi a legfőbb szakmai vágya.
2: Nagyon szeretnék egy labdarúgó világbajnokságon a magyar válogatott mérkőzését közvetíteni.
1: Aztán ellátogatunk egy közösségi kertbe, amely a szegedi panelok között ad friss zöldséget a környéken élőknek. Kinyó Pál koordinátor kalózol bennünket.
3: Itt friss levegő van, árnyas fák, tehát ez egy kis sziget. Ha úgy tetszik, egy felfrissül az ember.
1: Végül egy filozófiai tézist feldolgozó színházi darab kulisszái mögé pillantunk be. Árvai Natália rendező és Csízik Boglárka a darab egyik szereplője lesz a vendégünk.
4: Szerveztünk egy ilyen kis workshopot, és ott azt csináltuk, hogy hogyan is viselkednek az olaszok. Tehát, hogy milyen kézmozdulatokat használnak, milyen szavakat használnak, egy kicsit úgy hangolódjunk erre az egészre, és utána ugye jött a próba folyamat.
1: Kedves hallgatóink, ezek mai témáink, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A magyar foci válogatott meccsei ma már elképzelhetetlenek Hajdú B. István hangja nélkül, de az ismert sportkommentátor a focin kívül természetesen mást is közvetít. Volt, hogy szépségversenyt vezetett, és egyszer még egy cementgyár avatásának levezénylésére is felkérték, el is vállalta. És van-e még szakmai vágya? Hajdú B. István sportriporterrel, Rádai László szegedi kommunikációs szakos egyetemista az egyik tanítványon beszélgetett.
2: Mikor és hogyan kerültél így a szakmába?
5: 1990-ben, amikor én kötelező sorkatonai szolgálatot követően a jogi egyetemen elkezdtem a tanulmányaimat, és 1990. szeptemberében volt az első felvétel, tehát 90 nyarán olvastam egy hirdetést, szeretnél sportriporter lenni? Ha igen, jelentkezzen itt és itt. Az volt az akkor sportriporter stúdió, ma már Komlósi Oktatási Stúdió. Oda jelentkeztem, ott elvégeztem azt az iskolát, 2004 fél év volt, és Kovácsi László, aki annak az iskolának a vezető tanára volt, egyébként a Telesport felelős szerkesztője, hatod magammal, ő hívott be a tévébe, hogy egy kis sertepertélni, ha van kedvem, akkor menjünk be. Olyan nevekkel, mint Subakata, Várhegyi Feri, Borbé Zoli, Kiskinga és Faragó Ricsi, így kezdődött az egész.
2: Szerinted mit tesz egy sportkommentátort egyedivé, szórakoztatóvá és élvezhetővé?
5: Nyilvánvalóan vannak olyan kritériumok, amik mindenkitől elvárhatóak. A szabályismeret, a sporták szeretete, az élményanyag megosztása, a felkészültség, és ezen kívül nyilván a saját egyéniségét nem is tudja eltitkolni az ember, illetve meg is tudja mutatni mondjuk egy futball közvetítésben, ami szünettel, hosszabbítás együtt 2 óra. Abban a 2 órában mindig megjelenik, hogy valaki ironikus, felháborodott, mennyire szakmai, és aztán az meg egy más kérdés, hogy erre vevő-e a közönség, tehát, hogy valakinek ez tetszik, valakinek az tetszik, ez nem olyan, mint a 100 méteres síkfutás, aki leggyorsabban befut, az a bajnok, ez egy szubjektív dolog.
2: És bár mondtad, hogy mindenkinek megvan az egyedi tulajdonsága, neked ez a humor lenne, és rengeteg ikonikus sort hallottunk már tőled, de honnan jönnek ezek az ihletek?
5: Ezt a pillanat adja, tehát olyan nem nagyon volt, hogy az ember kitalál, hogy na most mondok valami szelleme, ha kitalálod, nem fog megtörténni. Tehát mondok egy példát, a 2016-os EB-n Juhász Roland és Németh Krisztián egy csapatban játszott. És arra gondoltam, milyen jó lenne, ha hátraadná a csatár labdát a hátvédnek, és azt mondanám, hogy Németh Juhász. Mert ez jól hangzik. De nem történt ilyen, vagy ha történt, ott abban a pillanatban elfelejtettem. Ki kell, hogy hozza az emberből, merje kimondani azt, amit gondol, nyilvánvalóan annak a szalonképes változatát, nem pedig a trágárt, van, hogy néha venni kell egy levegőt, mert én is ugyanazt mondanám, mint a tévé előtt otthon, vagy egy kocsmában egy szurkoló, de mégsem tehetem, mert mikrofon van az orrom előtt.
2: Nyilván a foci itt nagy központban van nálad, de milyen más sportokat közvetítesz?
5: Hát ugye nekem a legtöbb sikerélményt azok a vízilabda közvetítések adták és jelentették, de közvetítettem a bocsától kezdve a kézilabdán át, a kosárlabdáig nagyon sok mindent. Még amit ugye nagyon szerettem közvetíteni, most is szeretem, csak ritkán közvetítek, az az asztali tenisz, mert én ugye pingpongoztam, tehát úgy értem, hogy az a játék, az egy picit többet értek, belülről jobban meg tudom ítélni, mint más sportágakat, de nem nagyon volt olyan sportág az életemben, amit közvetítenem kellett, és a nagyon nem kedveltem. Volt olyan, amelyik egy kicsit semleges volt számomra, például közvetítettem olimpián is, mondjuk országúti kerékpárverseny. Engem az, ami a sebességgel van összefüggésben, legyen az motor, autó, kerékpár, az annyira nem hoz lábba, mint mondjuk, ha pattog egy labda.
2: Említettél pár híres nevet, akikkel együtt voltál a komlósi iskolában, köztük Faragó Ricsit is, és vele egy ikonikus párt alkottatok, akivel éveken keresztül a FIFA-nak a magyar sportkommentátorai voltatok. Rögtön a komlósiban már ilyen jól voltatok, vagy ez így, ahogy kaptátok a munkákat, így alakult?
5: Ez egy nagyon érdekes dolog, mert az alatt a 2x4 fél év alatt 5 mondatnál többet mi nem beszéltünk a Ricsivel. Tehát ő ült a helyén, figyelt, jegyzetelt, én ültem a helyemen, figyeltem, jegyzeteltem. Aztán, amikor bekerültünk együtt a tévébe, akkor kiderült, hogy az érdeklődésünk, a szakmai alázatunk, a felkészültségünk, az nagyon hasonló. Tehát mi hajlandóak voltunk minden vasárnap 3-12-re bemenni a tévébe, vagy 12 órától európai foci összefoglalók érkeztek, különböző hírügynökségek adták ezt a magyar televíziónak, hogy ott fölhívjunk embereket, hogy kikrúgták a gólokat, és szép lassan ez egy nagyon mély barátsággá alakult. Amikor együtt dolgoztunk, ugye mi nagyjából 91 és 2000 között dolgoztunk egy helyen, akkor nagyon-nagyon sok időt töltöttünk egymással. Azóta nyilván ez ritkább, mert neki is van egy munkahelye, nekem is van munkahelyem, néha az ugyanaz, de nagyon-nagyon kevés, úgymond projektben vagyunk mi együtt, de civilként természetesen tartjuk a kapcsolatot.
2: És ha már FIFA, akkor melyik a kedvenc sorod?
5: Mi nagyon-nagyon sok mindent fölvettünk akkor, például nagyszerű beharangozóink vannak norvég kupameccsekhez. De senki nem játszott norvég kupameccset soha a FIFA-val Magyarországon, ugye azt nem tudják a nézők, de például azt nagyon sokan kérdezik, hogy a kígyó térről elengedett lövés az mit jelent, vagy mondjuk az aranylabdás Shevchenko egy bőrlabdával, tehát ilyen kifejezések azért voltak.
2: És ebben nem csak sportokat közvetített, nem csak sportműsorokat, hanem egyszer a Miss Hungary-nek is voltál a kommentátor, a műsorvezetője. Hogy bírtad a különbözőségeket így leküzdeni?
5: Hát ez nem is egy alkalom volt, több alkalom volt, amikor döntőt vezetem volt, amikor elődöntőt. Érkezett egy felkérés, engem az mindig egy kicsit vonzott, hogy a televízióban, ha ott elmondasz valamit, nem hallod az azonnali reakciót. Mert vagy egy vascsőnek beszélsz, egy kamerának, vagy egy mikrofonban, amit hall, lehet, hogy több millió ember, de nincs azonnali válasz. A közönség előtt történő dolgok, azok ebből a szempontból fontosak. Tehát én vezettem cementgyár avatót is, rengeteg díjátadó ünnepséget, és szépségversenyt is, és ez mindig egy kihívás kipróbálni, hogy azt meg tudod-e csinálni, szóval tudod-e tartani az embereket, mennyire vagy fegyelmezett, és bizony ott is azért néha improvizálni kellett.
2: Kipróbáltad más médiumban is magad, például a rádiónál, ugye már 2006 óta dolgozom a Magyar Rádiónál, ott milyen feladatokat látsz el?
5: Hát a rádióban dolgoztam, és két olimpián, a Peking és a londoni olimpián a rádiós csapatot erősítettem. Én nagyon szerettem rádiózni, eredetileg a Körkapcsolás című műsorban hívtak, aztán egyre több mindent vállalta. Most már ugye van nemzeti sportrádió, tehát ott megvannak az emberek az adott sportágokra. Én imádtam a rádiózást, az egy másfajta dolog, hiszen jóval többet kell beszélni, és ellentétben a tévével látják az emberek, mi történik, és ahhoz kell érdekességet tenni. Itt láttatni kell, ami történik, és az egy másik kihívás. Nem mondom, hogy könnyebb, de más.
2: És van még valami olyasmi, amiben szívesen kipróbálnád magad így a tévében, rádióban, bármilyen médiumban?
5: Hát amit nagyon szeretnék, egy labdarúgó világbajnokságon a magyar válogatott mérkőzését közvetíteni, vagy ha nem közvetíteni, de legalább ott látni a magyar válogatottat. Ez még nekem nem adatott meg.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Hajdú B. István sportkommentátort, sportújságírót hallották. A beszélgetést az egyik tanítványom, Rádai László, szegedi kommunikációszakos egyetemista készítette.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Évek óta borsót, spenótot, paradicsomot, hagymát szüretelnek Szegeden a panelházak ölelésében. A makkosházi közösségi kert annyira népszerű, hogy túljelentkezés van a magaságyásokra. Kezdetben idősebbek szerettek volna itt kertészkedni, aztán a fiatalok és a családosok is megjelentek. Mit adhat egy ilyen kert az embereknek? És mit a városnak? Kinyó Pállal, a Szegedi Közösségi Kert koordinátorával, Fülöp Janka, az egyik tanítványom, szegedi kommunikációszakos egyetemista beszélgetett.
2: Köszönöm szépen, hogy te megtisztelik a makkosházi közösségi kertet. 2014-ben Botka László polgármester úr adta át ezt a területi részt. Akkor még reggel 6-tól 21 óráig be lehetett jönni, meg a kondigépek is itt voltak abban az időben. Úgyhogy 12-14 volt parcella, akkor még nem magaságyás. A fenntartó, hogy úgymond a Szeged Környezetgazdálkodás Nonprofit Kft. És Kft.-n keresztül a közösség által lettem koordinátor. És akkor így szépen művelték a parcellákat, majd, hogy úgymond 2021-22-be az uniós forrásból kivitelező 40 magaságyást hozott létre 2284 négyzetméteren, földhivatali bejegyzés, kivett udvar önkormányzati tulajdon. 7 és 9 négyzetméter egy magaságyás. A magaságyásnak használója van, a családtagjaival együtt, és ő, mint használó, tehát nem tulajdonos, ő műveli a családjával együtt. Rendkívül sok jelentkező van, tehát szinte naponta. Most mindegyik magaságyásnak van használója. Az adott minisztérium pályázatot ír ki minden évben a legszebb konyhakertek. Van egy koordinátor az Agrárminisztérium mellett, és akkor van a zárt kertek, majd vannak a udvarok egyéb. Szóval a lényeg, a zárt kertek kategóriájában országosan négyszer voltunk elsők.
3: Mindenki maga eldönteti, hogy mit tegyen.
2: Így van, pontosan. Itt most például borsó van. Amit a parcella használó, hogy úgymond a növényorvos praktikái szerint a saláta, egyéb cukkini, és akkor mindenki a fantáziája szerint csinálja.
3: Olyan szokott lenni, hogy segítik egymást a kertészek?
2: Igen, tehát én például mindenféle presszió nélkül most is kaptam valamelyik nap olyan salátát, mint nem is tudtam, hogy ilyen saláta is van, de ugyanígy spenótot is, meg egymásnak is szoktak tehát segíteni. Van a paradicsompalántát. Az első időszakban szépkorúak voltak nagyobb létszámban. Tekintettel arra, hogy az elmúlt időszakban ez két évet jelent, két és fél évben, körülbelül fele-fele arányban vannak fiatalok. Vannak közösségi rendezvényeink, egymással ismerkedünk, a hölgyek süteményt készítenek, a fenntartó, pontosabban az önkormányzat az biztosítja a étkezést, a önkormányzat biztosítja a locsoláshoz a vizet. 4 vízkivételi lehetőség van. Azt, hogy mikor, hogyan locsoljunk meg, mit, hogyan, különösen most a klímával kapcsolatosan, hogy hogyan reagáljunk a klíma kihívásaira, azt a Sipos József növényorvos, egyetemi docens, illetve Gila Csaba növényorvosú praktikái szerint csinálják a magaságyás használók. Azt kell mondani, hogy ugye szakember irányítja a munkát, ha szabad, hogy mégis gazdaságos legyen, mert volt olyan, amikor hát ez nem, mert nem, hogy 60 kiló paradicsom, egy ilyen 9, és annyi volt, 60 kiló paradicsom is megtermett.
3: Melyik a kedvenc terménye?
4: Az összes. Olyan nincs, hogy nem kedvenc. Titka van, hogy kell rá idő, és kell szeretni a növényeket, és kell gondozni.
2: Van rovar, hotel, van 2 komposztáló. A rovar hotelnél a beporzáshoz alkalmas növények vannak itt. A növényorvos szerint is vannak a méhecskék, tehát ugyanott mellette a komposztáló. Itt friss levegő van, árnyas fák, tehát ez egy kis sziget. Ha úgy tetszik, egy felfrissül az ember.
3: Mióta tetszik itt kertészkedni?
5: 5-6 éve. Én csodálom a növényeket. Szóval számomra egy csoda, hogy gyakorlatilag egy idény alatt leéli a növény az emberi életet. Meg hát az is jó, hogy találkozunk itt emberekkel. Kicsit beszélgetünk, meg a tapasztalatokat kicseréljük. Hát én már learadtam a spenótomat, volt zöldhagymám, az zellerem.
2: Az Unió illetékes bizottsága, amely a klíma, tehát a felmelegedésre hogyan reagálnak közösségek, városok. Világos városok közül Szegedet választották 2022-ben. Azon belül, mint mikroközösséget, a mi makosházi közösségi kertünket, így megtiszteltek bennünket Olaszországból, Ausztriából, Franciaországból, Németországból, Horvátországból és Erdélyből.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kinyó Pált, a Szegedi Makkosházi Közösségi Kert koordinátorát hallották.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Továbbra is tart a hőhullám, amely komoly megterhelést jelent mindannyiunk szervezetének. Ezekben a napokban különösen fontos, hogy felelősen döntsünk, vigyázzunk magunkra és figyeljünk egymásra, figyelmeztetett az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt a bejegyzésében azt írta, a lakosság tudatos odafigyelése most különösen fontos. Minél több megelőzhető rosszulétet tudunk elkerülni, annál kisebb terhelés nehezedik az egészségügyi ellátórendszerre és azokra a szakemberekre, akik ezekben a napokban is a betegekért dolgoznak, tette hozzá. A miniszter arra kért mindenkit, hogy fogyasszon elegendő folyadékot, kerülje a tűzőnapot, viseljen világos, szellős ruhát, használjon fényvédőt, és amikor csak lehet, tartózkodjon árnyékos vagy hűvösebb helyen. Rámutatott arra is, hogy különös figyelmet kell fordítani az idősekre, a kisgyermekekre, a várandósokra, a krónikus betegekre, valamint mindazokra, akik nehezen viselik a nagy meleget. Hegedűs Zsolt kitért arra is, hogy július 1-e Semmelweis nap lesz, amely munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozók számára. Az ügyeleti ellátás azonban ezen a napon is biztosított. A miniszter közölte, nem életveszélyes, de halaszthatatlan egészségügyi panasz esetén, amikor a probléma nem várhat a következő háziorvosi rendelésig, az alapellátási ügyelet a 1830-as telefonszámon érhető el. Életveszély, súlyos rosszullét vagy sürgős beavatkozást igénylő állapot esetén továbbra is a 112-t kell hívni. A következő években új alapokra helyezzük Magyarország vízpolitikáját, a vízmegtartás lesz a magyar vízgazdálkodás alapelve, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén. A kormányfő hangsúlyozta, átfogó programot indítanak a vízi közműhálózat megújítására, hogy megszüntessék azt az elfogadhatatlan állapotot, amelyben jelenleg minden negyedik, ötödik liter ivóvíz elvész, mielőtt eljutna az emberekhez. Rendbe teszik a tározókat, hogy az őszi és a téli csapadékból minél többet megőrizhessenek, országos vízmegtartási programot indítanak, fejlesztik az öntözési rendszereket és felkészítik a magyar mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályokra. Kifejtette, megalkotják Magyarország új klímatörvényét, amely a tudomány eredményeire épül, és a magyar emberek, valamint a következő nemzedékek biztonságát szolgálja. Magyar Péter kitért rá, a gazdákat nem hagyják magukra aszály idején, támogatják őket, felkészítik őket az új viszonyokra, bővítik az öntözési lehetőségeket, támogatják a víztakarékos technológiák elterjedését, ösztönzik a talajnedvességet megőrző gazdálkodási módszereket, és kiszámítható segítséget nyújt azoknak, akik a szélsőséges időjárás miatt szenvednek veszteséget. A Szuverenitásvédelmi Hivatal megszűnéséről döntött az országgyűlés. A képviselők 135 igen, 44 nem és 6 tartózkodó szavazattal fogadták el, Mellétei Barna Márton a Tisza frakcióvezető helyettese által benyújtott a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló jogszabályt, amely a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. A törvényben rögzítették, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal tényleges közfeladatot nem lát el, és létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált. Valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre. A hivatal, amely több mint két éve, 2024. február 1-től működik Magyarországon, az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba történő beolvadással szűnik meg, de feladatait a minisztériumnak nem kell közfeladatként ellátnia. A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnökének és elnök helyetteseinek megbízatása a jogszabály hatályba lépésével megszűnik, végkielégítésre nem jogosultak, és a hatályba lépést követő 15. napon belül záró vagyonnyilatkozatot kell tenniük. Megszűnik a hivatal foglalkoztatottjainak jogviszonya is, őket a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló törvényben megállapított összeg és végkielégítés illeti meg. A Magyar Vöröskereszt Borsodabói Zemplén vármegyei szervezete két projektben összesen 620 millió forintot fordított szociális lakásokra Domaházán, Ózdon és Borsod-Bútán európai uniós és állami finanszírozással, közölte a szervezet. Az egyik projekt keretében Borsod-Bútán egy új családi ház épült, Ózdon pedig 10 ingatlan újult meg teljesen. Szintén visszanemtérítendő támogatásból Domaházán 6, még Ózdon további 4 ingatlant újítottak fel. Mint írták, a fejlesztések központi eleme az új ház megépítése és egy korábban turistaszállóként működő épület átalakítása volt. A kivitelezők kiemelten figyeltek arra, hogy a megújult ingatlanok korszerűek, energiatakarékosak és hosszú távon is fenntarthatók legyenek. A programok részeként a leendő pályázók több mint egy éven át felkészítő foglalkozásokon és tréningeken vettek részt, de egyéni szakmai támogatást is kaptak. A cél az volt, hogy a lakhatási lehetőség mellett olyan tudást és támogatást is kapjanak, amely segíti őket abban, hogy hosszú távon is önálló, stabil életet teremthessenek maguknak.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán már némileg enyhül a hőség, a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. A szelet napközben csupán záporok és zivatarok környezetében kísérhetik erős viharos széllökések. A csúcshőmérséklet 32 és 38 fok között alakul szerdán.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: mondanám, mivel hogy nagyon sok csavar van benne, de igazából meg kell nézni a darabot, és onnan meg lehet tudni, hogy miről beszélek.
1: Nati, te vagy a Getty eset írója és rendezője, ráadásul szereplőként is láthatnak a nézők. Mennyire jelent neked ez kihívást, hogy egyszerre rendezőként és színészként is jelen vagy a darabban?
2: Óriási kihívás volt, nagyon masszív feladatnak bizonyult, viszont egy borzasztóan támogató közeg állt mögöttem, 2 rendezőasszisztensem is volt a társulat tanácsára, és amikor én mondjuk a színpadon voltam, és éppen a saját jelenetemet próbáltam, és néztük, akkor a rendezőasszisztenseim nézték kívülről, hogy akkor ez hogy is néz ki, jól nézek ki, vagy merre álljak, vagy ilyesmi, szóval rendkívül nagy kihívás volt, de főképp a rendezése a darabnak, az bizonyult igazán nagy falatnak, így teljesen amatőrként.
1: Ha valaki még nem hallott a darabról, akkor hogyan mesélnéd el neki csak 1-2 mondatban?
2: Egy ilyen pár mondatban úgy mondanám el, hogy egy filozófiai tételre épül, amit szeretnénk a darab által bebizonyítani, hogy milyen is, és így szessen átadni a közönségnek, és mindezt egy olasz család drámáján keresztül tesszük meg, különböző csavarok segítségével, ahogy Bogi is mondta, és 3 testvér főképp a főszereplője a darabnak, valamint a velük szemben álló rendőrök, akik próbálják leleplezni őket.
1: Bogi, mit kell tudni a te karakteredről, kit játszasz te a darabban?
0: Az én karakterem Arianna Revello, a rendőrtanonc, tehát én rendőrként szerepelek ebbe a darabban. Most az én saját interpretációmat is beleviszem mindenféleképpen, de hogy ő frissen jött az akadémiáról, és tehát ilyen pincsi kutyaként szerepel Vittorio, a rendőrfőkapitány mögött. Nagyon nagy megfelelési kényszere van, tehát az apja felel is, meg Vittorio felel is. Neki az a lényeg, hogy mindenkinek megfeleljen, az apja nem értékeli azt, hogy ő rendőr. Vittorio meg valamilyen szinten lehet, hogy egy kicsit kihasználja szerintem, főleg, hogy Ariannának vannak nagyon jó ötletei, és Vittorio simán megismétli ezeket úgy, minthogyha ez az ő fejéből pattant volna ki. És ez a darab során folyamatosan fokozódik, amíg nem ér el a színdarabnak a 11. órájáig, de ennél többet nem biztos, hogy szerették mondani, mert akkor lelövöm a poént.
1: Mennyire tudtál a karaktereddel azonosulni az elején?
0: Én rettenetesen tudtam vele azonosulni. Néha én is érzem azt, hogy mindenkinek meg akarok felelni, és ugyanígy van, hogy én is ilyen 2000 fokon égek, mint Arianna, hogy menjünk, csináljuk, pörögni kell. Tehát rettenetesen élveztem őt játszani, és néha úgy éreztem, hogy nem is kell színészkedjek, tehát kicsit saját magamat is belevittem.
1: Nati, a te karaktered Bogi karakteréhez képest egy kicsit más, ugye te játszod az ügyészt. Mit kell tudni erről a szerepről?
2: Ő inkább ilyen kiegészítő karakter, nem sokat van színen egyébként, de ennek ellenére igen. Csak fontos, mivel csak a második felvonásban tűnik fel, ezért túl nagy poénokat nem akarok lelőni én se, viszont annyit kell tudni az ügyész karakteréről, hogy ilyen barátság, de némi ellenszenv is fűzi ugye az ügyvédhez, közöttük munkakapcsolat van, de azért a való életben ők barátok, és igyekeztem úgy megvalósítani azt a karaktert is, ahogy az összes többit, hogy legyen egy kis valóság, ahogy minthogyha tényleg egy élő emberről lenne mintázva, tehát hogy az összes karakternek legyen saját története.
1: Bogihoz képest neked is könnyen ment az azonosulás a karaktereddel?
2: Igazából megvoltak a saját kihívásai annak a szerepnek. Nem feltétlen voltam még ilyen szerepben a színpadon, de úgy voltam vele, hogy a saját magam elé is egy kis kihívást állítok. Voltak olyan pillanatok, ahol nagyon tudtam azonosulni, főleg amikor úgy tűnik, hogy minden összeomlani látszik így körülöttünk, és akkor azt se tudjuk hirtelen, hogy merre kapkodjuk a fejünket. Úgyhogy azokkal tudtam azonosulni, egyébként pedig egy jó kis kihívás volt így színészileg.
1: Milyen kihívásokkal találkoztál még, akár rendezőként például, vagy ahogy írtad a darabot?
2: A legnagyobb kihívás az volt, hogy eléggé nagy színészgárdával dolgoztunk, tehát hogy nagyjából 15-en voltunk az egész csapatban, akik színen vannak és játszanak, és össze kellett egyeztetni azt, hogy mikor melyik jelenetet próbáljuk, mikor ki jöjjön be próbálni. Ugye összeegyeztetni 15 ember beosztását nem volt valami egyszerű, ezt mondanám a legnagyobb kihívásnak, meg ugye arról nem is beszélve, amikor valaki hirtelen beteg lesz, nem tudom, közben jön valami, de mégis tudjunk produktívan dolgozni továbbra is, mivel premier dátum az meg volt szabva, hogy addigra jó lenne, hogyha elkészülne a darab, szóval ezt mondanám a legnagyobb kihívásnak. A másik pedig az volt, hogy nekem volt egy alapgondolat a fejemben, hogy én hogyan szeretném ezt az egészet látni, illetve a karaktereket, és elmondani, tehát hogy a gondolataimat átadni a színészeknek, és hogy tényleg ők meg tudják valósítani azt, ahogy én ezt az egészet elképzeltem. Ez nem volt olyan egyszerű, mint amilyennek tűnik, hogy tényleg úgy tudják.

0: tudják megjeleníteni ezt az egészet, még hogyha nagy szabadságot is kaptak, mert hozzá kell tenni, hogy igen, meg tudták valósítani önmagukat, de azért egy kicsit úgy terelgetni is kellett őket.
1: Volt-e olyan jelenet, amit a próbák alatt teljesen újra kellett gondolnod?
0: Rendszeresen volt olyan, mondjuk nagyon statikusnak tűnt egy jelenet, és akkor újra gondoltuk, hogy akkor egy kicsit több mozgás legyen benne, több interakció, vagy voltak olyan jelenetek, ahol egy kicsit úgy a térrel játszottunk, hogy jobban ki legyen használva, és ezek az ötletek egy kicsit később jöttek, miután kísérletezgettünk így a térrel, meg az emberekkel, hogy akkor kinek hogy megy az egész, illetve úgy igazán ez a kísérletezős fázis akkor indult be, miután az emberek ugye elkezdték magukévá tenni a szöveget. Úgyhogy azért is kellett eltenni egy kis időnek, hogy ezzel így bánni tudjunk.
1: Bogi, volt-e a felkészülés vagy az előadás során olyan nehézség vagy kihívás, amivel szemben találtad magad?
2: Elsősorban csak az ilyen alapdolgok, hogy munka meg suli, de hogyha valami mélyebbet szerették mondani, akkor amit Nati említett, a jelenet, amit újra kell gondolni, az egyik az enyém volt, ami a legeslegelső jelenet a darabban. Én és a rendőrfőkapitány, tehát Milán, aki játszott a Vittorio, csak mi ketten vagyunk fönt a színpadon, és az egész, tehát körülbelül, hát legjobb esetben, hogyha pörgetjük, akkor 10 perc körül van, amikor laspogtunk, akkor már 20. És akkor tényleg nagyon statikus volt, mert puszta információ darab, ismertetjük a bűnöző családot, meg minden szereplőt, meg felvázoljuk magát a darabot, és ez statikusnak tűnt eredetileg, mert Milán és én végig ültünk az asztalnál, és így nézegettük, és akkor valamikor márciusban az egészet újra raktuk, ott már rohangászok körbe-körbe, meg visítozok, meg nem tudom, kiveszem Milán kezéből a kávés csészét, meg rakosgatom, amikor a tervet kitalálom, tudod, rakosgattam a dolgokat az asztalon, hogy na, és akkor itt van a galéria, és itt körbe vesszük, és talán az volt, amikor tehát, hogy újra gondoltuk az egész jelenet. De utána szerintem nagyon jó lett, és nem bánom egyáltalán, sokkal érdekesebb így, mert mégiscsak folyamatosan csak információkat adunk át abban a jelenetben, tehát hogy kellett, hogy valami pörögjön benne.
1: A társaiddal mennyire volt könnyű együtt dolgozni?
2: Szerintem nagyon könnyű volt, igazából itt a legnagyobb nehézség nekem legalábbis, tehát Natinak kicsit más, nekem biztos az, hogy én időbe érkeztem mindig, is volt, aki nem mindig egyébként, én ettől nagyon ki tudok lenni.
1: Ki tudsz emelni egy olyan jelenetet vagy próbát, ami nagyon emlékezetes neked?
2: Ha egy jelenetet kell mondanom, akkor biztos, hogy a vége, de próbálom úgy elmagyarázni, hogy ne lőjem le a poént, mert ugye nagyon sok csavar van, és minden korrelál mindennel ebben a darabban. Valaki megrúg egy kavicsot, és akkor elindul egy lavina. Tehát, hogy az utolsó jelenetben, amiben Nati is benne van, ugye, hogyha már van ügyész meg ügyvéd, akkor talán azzal nem lövöm le, hogy bírósági tárgyalás. Tehát ott akörül Ariana kiakad, de ennél többet nem merek mondani, tehát, hogy nagyon kiakad, és az nagyon jól szoktam érezni magam a színpadon, mert akkor ami bajom van, azt ki tudom adni magamból. Tehát ami a saját magánéletemben zavar, azt akkor ki szoktam kiabálni magamból.
1: A próbáról tudsz olyat mondani, ami nagyon emlékezetes pillanat?
2: Talán szerintem az olvasó próba. Tehát akkor találkoztunk mindannyian. Tehát Nati mondott már el akkor minden színésznek dolgokat, de aki nem társulatvezető, meg aki nem rendezőasszisztens, azt szerintem akkor találkozott először magával az anyaggal. Tehát az szerintem emlékezetes volt.
1: Nati, mennyi idő volt felkészülni a darabra?
0: Az írás szakasz az már régóta elkezdődött, az már egy hosszabb folyamat volt. Hát nagyjából ilyen másfél-két év volt az írás része, és mivel egy filozófia óra keretein belül indult el bennem ez a folyamat, hogy ez tök érdekesen magyarázta el a tanár úr. Azután valami így elindult bennem, és akkor jó, akkor legyenek olaszok, mert abból tudnak vicces szituációk is születni, és az írás része alatt ugye már megvolt az egésznek a váza, és idővel még a befejezés előtt felkerestem színésztársakat, illetve szakmabeli barátaimat, és kikértem a véleményüket, hogy akkor mit gondolnak, hogy mondjuk ez a befejezés ez mennyire lenne jó, vagy ez a jelenet mennyire jó, és ezek során történtek átírások, és nagyon sok tanácsot kaptam az emberektől, amik szintén hozzásegítettek ehhez, illetve úgy említettem, hogy szakmabeliekkel is beszéltem erről, például a bírósági jelenethez kifejezetten egy IT-kás tanár nővel beszélgettem, hogy azért mégse írjak hülyeséget, hogy hogy is néz ki egy bírósági tárgyalás, mert ahhoz nem sokat értek, hogy őszinte legyek. És aztán ugye felkerestem a társulatvezetőket, prezentáltam a darabot, és így magamban lelkileg is fölkészültem, hogy akkor ez egy masszív feladat lesz, illetve már próbáltam úgy időben elkezdeni, hogy a díszlet hogy fog kinézni, mi az, amink megvan, mi az, amit be kell szerezni, illetve akit föl tudtam, azt felkerestem, hogy így előzetesen megbeszéljük a karaktert, és aztán, amit Bogi is említette, a legelső olvasó próbán szerveztünk egy ilyen kis workshop, ott, és ott azt csináltuk, hogy hogyan is viselkednek az olaszok. Tehát, hogy milyen kézmozdulatokat használnak, milyen szavakat használnak, egy kicsit úgy hangolódjunk erre az egészre, és utána ugye jött a próba folyamat.
1: Neked íróként, rendezőként vagy szereplőként volt a legnehezebb jelen lenni ebben a darabban?
0: Rendezőként. Színészként is megvolt a maga kihívása, mivel ugye ilyet még nem csináltam, szóval magam felé is voltak elvárások, viszont ez a rendezés ez teljesen újdonság volt, mivel eddig nem nagyon csináltam olyan dolgot, ami során ekkora csapattal kellett dolgozni, és ekkora csapatot kellett navigálni, mindenkinek jelen lenni, és hogyha kérdeznek, akkor érdemben válaszolni. Most itt arra gondolok például, hogy az adott jelenetben mit miért csinálunk ott, nekem is át kellett gondolni, hogy ezt most miért is csináljuk. Szóval ez volt a legnehezebb, és tényleg az, hogy az ember ott legyen fejben, és minden alkalommal, amikor hullafáradt is, de este próba van, és ott kell lenni. És ez nagyon sokat adott nekem, nagyon sokat tanultam ebből az egészből, és nagyon hasznos volt számomra.
1: A Szegedi Pince Színházban előadtátok a darabot. Bogi, neked mit adott ez az előadás?
2: Én egyébként játszottam régebben is ebben a társulatban darabot, viszont mindig úgy érzem, hogy valahogy béna vagyok ahhoz, hogy én beilleszkedjek helyekre, és most viszont így tartottam egy évszünetet, főleg azért is, mert tavaly diplomáltam, de hogy most úgy érzem, hogy talán találtam nagyon jó embereket, akiket megismerhettem, és ezért nagyon hálás vagyok, valamint Natidak is nagyon hálás vagyok, hogy egy ilyen szuper darabban, és az első darabjában, mert ugye nem az utolsó, szerepelhettem, és egy olyan karakter alakíthat meg, akinek tényleg nagyon sok rétege van.
1: Úgy sikerült az előadás, ahogy szeretted volna?
2: Bakikat mindenki csinál, tehát mindenki emberből van, de szerintem nagyon jól sikerült a premier is, meg a repríz is egyébként, tehát nagyon élvezték az emberek, tehát házas volt mindkettő, szerintem ez egy sikernek könyvelhető el.
1: Nati, mi volt a cél, mit vigyen magával haza a néző?
0: Mindenképpen a jókedvet és a szórakozást. Szerintem ez egy fontosabb része a színdarabnak, hogy tényleg megnevettessük az embereket, mert tényleg így a mindennapokban is annyi fáradalom van, meg annyi probléma van, hogy szerintem jól esik az embernek 2 óra kis leülepedés, szórakozik egy jót, és vidáman megy haza. Úgyhogy én ezt a részét mondanám, illetve úgy oda kell figyelni a részletekre. Én azt mondanám, így a visszajelzésekből is, hogy vannak olyan kis aprócska részletek, amiket lehet, hogy már csak másodjára vesz észre az ember, szóval lehet, hogy ilyen újranézős darabról is van szó, hogy amit elsőre nem vett észre az ember, azt másodjára már jobban megfigyel, és akkor meglátja, mert azért nem akartunk feltétlenül annyira direktben az ember arcába tolni információkat vagy dolgokat, hanem így szépen kisrejtetten, aki észreveszi. Úgyhogy van ez a csavaros része a dolognak, és a komédia része is, és én a komédia részét mondanám, de azért lehet rajta gondolkodni, így rájönni, hogy akkor most úgymond ki is volt a gyilkos, meg ilyenek.
1: Kiknek ajánlod akkor főként ezt a darabot?
0: Akik szeretnék jól érezni magukat, nagyjából 2 óra hossza erejéig, és hát hozzá kell tenni, hogy tényleg olyan fantasztikus csapatot sikerült összehozni, akik nagyon össze vannak szokva egymással, mi konkrétan így barátok is vagyunk együtt, úgyhogy nem volt nehéz annyira összecsiszolódni, és inkább azt mondanám, hogy aki szeretne úgy egy kicsit pihenni, de azért gondolkodna is egy jót, szóval úgy vannak meglepő fordulatok benne, én azt mondanám.
1: Az, hogy mindkettőtöknek van kötődése a Szegedi Bölcsészkar kommunikáció szakához, mit adott ehhez a közös munkához?
2: Biztos volt köze ahhoz, hogy Nati felkérjen engem ehhez a darabhoz, tehát ismertük egymást előtte is.
0: Azért a kommos múlt az úgy van, hogy legalább szerintem ilyen 4-en vagyunk a társulatban, akik kommunikációsok, szóval
2: igen,
0: nem csak a társulaton belül vagyunk így összekötve, hanem tudjuk egymást segíteni, akár így a szakon belül, meg infókat csepegtetni, hogy akkor mi hogy van, szóval én ezt mondanám.
1: Akkor mondhatjuk, hogy kialakult köztetek egy még szorosabb kapcsolat ezáltal tulajdonképpen.
2: Igen, egyértelműen.
1: A kommunikáció szakmaga miben segített, hogy egy színházi produkció alkotói vagytok?
2: Itt is elektronikus sajtó specializációm voltam, alapképzésen most is kortárs médián vagyok mesteren. Mindenféleképpen egyre jobban győzöm le a lámpalázmat, maximum egy egészséges van bennem, ahogy itt is szoktunk szerepelni tévében vagy rádiós műsorban, tehát ez mindenféleképpen legyőzte bennem, hogy izguljak. A rossz fajta izgulásra gondolok ilyenkor.
0: Én is ezt mondanám, igen, hogy én is szerepeltem már kamera előtt, meg azért sok helyen kipróbáltam magam itt a kommunikáció szakon, és ez is hozzáadott ahhoz, hogy mondjuk a színpadon 50 ember előtt sokkal kevésbé érzem azt, hogy izgulok, mert már voltam hasonló szituációkban, és ezt magammal tudtam vinni.
1: Most visszacsatolva a legelső kérdésemre, most azt kérdezném, hogy mit adott nektek a Getyi eset, és egy szóval ezt hogyan tudnátok körülírni?
2: Barátok.
0: Én is ezt mondanám, abszolút egy olyan csapatod adott nekem ez az egész, ami azt mutatta meg, hogy tényleg azért ki kell, hogy alakuljon egyfajta bizalomnak az emberekben, ezt most nagyon csavarosan fogalmaztam meg, de szóval, hogy én a bizalmat mondanám, és hogy tényleg ott rá vagyunk utalva arra, hogy számítsunk egymásra, akár hogyha valaki, nem tudom, belebakizik valamibe, és akkor a másiknak ki kell húzni, vagy tényleg, hogy akkor odaadja a kelléket, meg minden ilyen dolog. És én ezt mondanám, hogy nekem azt is mutatta meg főképp ez a darab, hogy hogyan lehet egyfajta ilyen csapatbizalmat kiépíteni az emberekben.
3: Kedves hallgatóink, az imént Árvai Natáliát, a Getyi eset rendezőjét és Csizik Boglárkát, a darab egyik szereplőjét hallották.
4: Európa Rádió. A Tiszáninneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület rádiója.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Négy óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Üdvözlöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. A parlament 135 igennel, 51 nem ellenében tartózkodás nélkül elfogadta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő módosítását. A jogalkotók úgy fogalmaztak, hogy a törvény célja, hogy nemzetgazdasági érdekből megakadályozza, hogy a főpolgármester, a megyei jogú városok és a fővárosi kerületi önkormányzatok élén álló polgármesterek, a vármegyei önkormányzatok közgyűlési elnökei, valamint a polgármesterek illetménye automatikusan évről évre emelkedjen. Emellett a jogszabály megszünteti az ezen tisztségekhez kapcsolódó havi költségtérítési jogosultságot, illetve a felére csökkenti a vármegyei önkormányzat közgyűlési elnökének illetményi szorzó számát. Az első 5 hónapban az ingatlanpiaci vevők csaknem fele 40 év alatti volt, ezen belül a 30-as korosztályé a főszerep, a 30-40 évesek adták a vásárlók közel harmadát, így messze ők a piac legaktívabb szereplői, közölte a Duna House. Az ingatlan forgalmazó kiemelte, a 30-asok nem csak a legaktívabbak, hanem ők költik a legtöbbet, náluk a legmagasabb a tipikus vételár, miközben az országos középérték 50 millió forint körül alakul. A 20-as éveikben járók legszerényebb büdzsével érkeznek, az 50 felettiek pedig a kisebb, könnyebben fenntartható otthonok felé fordulva lejjebb viszik a tipikus vételárat. A Duna House szerint a fiatalok már az induláskor is komoly lakásméretben gondolkodnak. A 20-as korosztály tipikus első otthona országos viszonylatban már 70 négyzetméter körüli, és közülük minden második kifejezetten családi házat vásárol. Az ingatlanok mérete a 30-asoknál tetőzik, ők veszik a legnagyobb otthonokat. Az elemzés szerint a 20 és 40 év közöttiek fordulnak a legnagyobb arányban az agglomeráció felé, a megfizethetőbb négyzetméter árért a kertes ingatlanért cserébe vállalják az ingázást. A víziközműszolgáltatók már tavasszal megkezdik a vízhiány kockázatának mérséklését, a hálózatok, medencék, víztornyok ellenőrzésével, karbantartásával és a nagy melegben nem végeznek olyan rekonstrukciós vagy karbantartási munkát, amely vízhiánnyal vagy nagyobb vízmennyiség felhasználásával jár, válaszolta az MTI kérdésére a Nemzeti Vízművek ZRT. Hozzátették, hogy bár üzemtani események, csőtörés, szivattyúhiba előfordulhat, de ilyenkor fokozottan ügyelnek arra, hogy a vízhiánnyal járó hibák javítását haladéktanul megkezdjék és a lehető leggyorsabban elvégezzék. Beszámoltak arról is, hogy a nyári időszakban elsősorban azokon a településeken emelkedik meg nagymértékben a vízfelhasználás, ahol családi házas kertes település részek vannak, a kertlocsolás, medencetöltés, járdák locsolással történő hűtése miatt. Ellátási nehézségek is főként ezeken, illetve a nagy szintkülönbségekkel rendelkező részben magasabban fekvő településeken alakulhatnak ki. A magyar felnőttek többségének nincs elég információja sem az elérhető nyugdíjpénztári hozamokról, sem az igénybe vehető adóvisszatérítés lehetőségéről, ezért a munkáltatók erőteljesebb nyugdíjcélú szerepvállalására van szükség az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége szerint. Az ÖPOSZ közleményében kiemelte, az országos reprezentatív kutatásuk szerint a válaszadók nagyjából negyede rendelkezik nyugdíjpénztári megtakarításokkal. Ez az öngondoskodási forma a 40-es, 50-es korosztályban, illetve a diplomások és a magukat magas jövedelműnek tartók között az átlagnál népszerűbb. Itt a megkérdezettek harmada volt valamelyik nyugdíjkassza tagja. A Magyar Nemzeti Bank első Mátyás aranyforintja megnevezéssel arany emlékerméket bocsátott ki, egy dukátos, valamint négyszeres súlyú vastagveretes változatban. A jegybanki kibocsátások hagyományaihoz híven az 50 ezer forintos névértékű nemes fém érme színes fém változata is megjelenik 5000 forint névértékkel. Az emlékermék a középkori magyar aranyforintok sorozat 9. elemeként jelennek meg. A kibocsátással az MNB pénztörténeti értékeinkre, nemzeti fizetőeszközünk történelmi előképeire hívja fel a figyelmet. Az emlékérmék fizetőeszközként való használata kerülendő, a rajtuk szereplő névérték a gyűjtői értékük megőrzését szolgálja. Az arany és a színes fém változatok azonos érmeképpel rendelkeznek, mindössze értékjelzésük térel, hívják fel a figyelmet.
1: Az időjárásról.
2: Szerdán már némileg enyhül a hőség, a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. A szelet napközben csupán záporok és zivatarok környezetében kísérhetik erős viharos széllökések. A csúcshőmérséklet 32 és 38 fok között alakul szerdán.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Reklám.
1: Abigél.
2: A bogyós gyümölcs kertész.
3: Szent Péter esett.
4: Házasságon innen.
5: Katalin.
6: A gyerek.
7: A gólya kalifa.
8: Rosti fiú
5: esett.
9: Pilátus testament.
10: Szigetkék.
11: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
12: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Szilágyi Tibor.
13: 2. Csak ugyan, miből gondoltad? Kérdezte Bion Rétort, ahogy a paraszt eltűnt a sarkon. Mit? Hogy ez a küklopsz az istentelenek utálatos fajából való? Hát nem érezted, milyen rossz szagú volt? Ezt a bűz csak az orratlan istenük bírhatja el. Orratlan? A teste nincs, akkor orra sem lehet. Márpedig az övékének se szeme, se füle, se keze, se lába, se semmije, ami a halhatatlan isteneket tökéletesebbé teszi nálunk. Én ugyan elképzelni se tudok olyan istent, de a püspökük azt mondja, éppen ezért különb az ő istenük a mieinknél. Ismered a püspöküket? Nem, rázta Bion a fejét. Nem is vagyok rá kíváncsi. Biztosan tudod? Ő nagyon érdeklődik te utánad. Nesternek hívják. Azt mondja, barátod volt valamikor Alexandriában. A Dioszkuruszokra csak nem? Nem, nem lehet az. Az én Nesterem Szerápisz papja volt. Józan és tudós ember. De mikor utoljára jártam Egyiptomban, úgy hallottam, belefúlt a Nílusba. Rosszabb sors érte, beleőrült a halálfélelembe. Ő ugyan úgy mondja, akkor kapta meg az égi világosságot, amikor már elmerülőben volt egy óriás közeledett felé a Nílusban, aki egy gyereket vitt a vállán, úgy gázolta a vizet, mint a füvet. Menster azt hitte, hogy talán Memmon, Éosz fia, és meg is kérdezte tőle, miért szárt le talapzatáról. Én Krisztoforusz vagyok, és a jövendőt hordozom, mondta az óriás. Menster fohászkodott hozzá, hogy vegye fel őt is a karjára. Az óriás fel is kapta, átlábolta vele a folyót, és letette a sivatagban, ahol elhomályosult elméjű istentelenek laknak, akikről bizonyosan hallottál már. Azokra gondolsz, akik gyökéren élnek, amelyeket körmükkel ásnak ki a sziklából, és véteknek tartják a mosdást? Igen, és a barátod ezek közt él 10 esztendeig. Onnan hozták el püspöküknek az antiókiai istentelenek. Szeretnék vele beszélni. Vigyázz, Bionom! Meg fog téged mártani az Orontészben, és rád haragítja az isteneket. Engem ne félts, mosolygott Bion, mert én minden istennel ki tudok egyezni. Te nagyobb veszedelemben forogsz, barátom. Miért? Oly dühös keresztény gyűlölő vagy, Laktanciusom, hogy belőled még dühös keresztény lesz valamikor. Nevetgélve mentek fel a lépcsőn, búcsút intve Nonnusnak, aki nem tudott elindulni addig, amíg az apródok sarukötő szíjat nem kerítettek neki. Az övé elszakadt, amikor felsőbbsége tekintélyének védelmében Lábújhegyre ágaskodott. A két tudós tudósok módjára beszélgetett, sokat megállva, és se látva, se halva maguk körül. Kész a beszéded? Kérdezte a matematikus a Rétort. 3-szor befejeztem, és most 4-szer kezdem újra. Nem is tudom, miért én rám bízta a város az augusztusok üdvözlését. A helytartó dolga lett volna, vagy valamelyik konzulári szé. Ne szerénykedj, Laktanciuszom. Mindenki tudja, hogy te adod a mintát a jövő Rétor nemzedéknek. Az más, Bion. Nem azt mondom, hogy én nem értem a mesterségemet, ha magam választhatok témát. De most nem arról van szó, hogy milyen gyászbeszédet mondhatott volna Nagy Sándor Darius holtteste felett, vagy mivel lelkesíthette volna Titus a légiókat a zsidók fővárosának ostromára. A létező dolgokról beszélni nem művészet, és semmi esetre sem az én tehetségemhez méltó feladat. Nem féltelek, Lactantius, hiszen most sem azokról a dolgokról kell beszélned, amelyek vannak, hanem amelyek lehetnének. Rétor idegesen sodorgatta a szakálla hegyét. Azt hallottam, hogy mikor Maximianus a gal parasztforradalom leverése után Mediolánumban az ünnepi szónok Hannibalhoz hasonlította, ő istensége azt kérdezte, ki volt az a Hannibal. Lehetséges, vont vállat a matematikus, de az ilyesmi ne nyugtalanítson. Maximianus van annyira művelt ember, hogy csak a fő eunukjának adta fel a kérdést, mikor az este magához rendelte. Egész bizonyos, hogy nem zavarta a szónokot, hanem figyelmesen végighallgatta, és aranylánccal tüntette ki. Már a felső lépcsőkön jártak, Rétor fejhez kapott. Mit jöttem én fel, amikor másfelé visz az utam? Tarts velünk, Lactantius! Ebédem épp oly fényűző, mint a Dominusé, sajt és szilva. De annyival különb, hogy mikor a szilva magot kiköpöm, akkor nem tartanak a szám elé aranytányért. Velünk jössz? Nem tehetem, máshova vagyok hívva. Miért mondod ezt ilyen zavartan? A császár fejére neked még vannak titkaid? Ki fogsz nevetni, fordult vissza Rétor. Nesterhez megyek ebédre. Mindjárt frissebbnek érzem magam, ha egy kicsit elveszekedhetek vele. Bion csak most vette észre, hogy a fiú elmaradt tőlük. A lépcső közepe táján állt, háttal a palotának. Quintipor! Hát azért vágtam el magamtól a köldögzsinórodat, hogy így elhagyj engem? A fiú nevetve szaladt föl. Olyan furcsán érzem magam, Bion, mióta úr vagyok. Gyerekes kevéséggel zsimította meg övén az ezüst kulcsot. A matematikus belekarolt. Legalább te ebédelj velem. Tudod, gyerek, hogy az étel se esik jól, mióta nem egy kenyérem vagyunk? Úgy megszoktalak két esztendő alatt, mint a lyukas fogamat. Azzal is sok bajom volt kezdetben. Hát én velem bajod volt, szomorodott el a fiú. Minek mondtad meg? Soha se éreztetted velem. Csak akkor féltem tőled, mikor a kezem alá adott a császár. Azt kérdezte tőlem, tudok-e medvét szelídíteni. Meghökkentem, mert sok mindent próbáltam már az életben, de ezt még nem. Emlékszel rá, hogy mikor bementem érted a falutokba, majd megharaptál? Apád kötéllel akart rákötni az összfér hátára. Gonosz kis bestiának ígérkeztél, Quintipor. Nem voltam már akkor kicsi Bion. Haragudtam az apámra, hogy rabszolgának adott. A császár rabszolgájának, fiú. Tudta az öreg Quintus, mit csinál? A fiatal korában fél szemét odaadta a császárért, öreg korára rábízta a másikat is, hogy viselje gondját. Azt hiszem, nem panaszkodhatsz, gyerek. A címeden szólítanálak már, de jóformán még nem is tudom. Quintipor kifeszítette a mellét. Magister Sancte Memoriae. A szent emlékezet mestere. Zeus homlokára mondom, kevés halandó vitte még ennyire 18 éves korára. A császár nálad tartja az emlékezetét, és az a jó, hogy 142-en vagytok, kevés esik belőle egyre. Beértek a császári lakosztály oszlopcsarnokába. Quintipor megállt. Te Bion, milyen ember a császár? Ugye nem választ el azért tőled, hogy ide parancsolt bennünket? A matematikus a szakállába dörmögött. Most már nem a magunk urai vagyunk, hé. Tanult már meg, hogy a császár nem ember, hanem Isten. Te hozzád eddig jó Isten volt. És hogy elválaszt-e tőlem, onnan tudjam én azt, fiam. Rabszolgája vagy, azt tesz veled, amit akar. Ha megharagszik rád, kétfelé fűrészeltet. De dalmáciai kormányzónak is megtehet, ha ahhoz lesz kedve. Nem hiszem, hogy rossz szándéka volna veled. Legalább, amit eddig tett, nem úgy mutatja. Látod, már arannyal is kibéleltetett, pedig az neki nem szokása. A Rétornak majd kiesett a száján a feje, mikor a burszád megcsörrent. Bion mosolygott. A fiú félénken nézett rá. Nem kérdezhetnéd meg a csillagokat? A matematikus most már elkomolyodott. Quintipor, ha nekem fiam volna, Soha annak a csillagát meg nem nézném. Senkiét, akit szeretek. És nekem rajtad kívül nincs kit szeretnem. Csak te miattad, Bion, ugrott a nyakába a fiú, hogy el ne kelljen válnom tőled. Én se szeretek senkit a világon, csak téged. És az anyád meg az apád? Nekik nem kellettem, Bion. Rabszolgának adtak. A matematikus megrázta a fiú fülét. Mégiscsak éretlen gyerek vagy, magiszter. Hát jobban szerettél salátát kapálni, mint ebben a szép ruhában páváskodni. Hát az öreg Quintus elismere úrnak. Udvari légyfogónak hív, mosolyodott el Quintipor, ma reggel is locsoltatott velem. Na látod, mégis adott el egészen rabszolgának. És Szaprícia anyu? A fiú elpirult. Képzeld, szenverés ellen való füvet fart a ruhámba. Nem tudom, kitől féltene itt. A matematikus megütögette a fiú derekát, és betaszította az ajtón. Milyen jó, hogy Korintoszban meg Athénben nem volt ott Szaprícia, mi? Quintipor szétvetette karjait a napfényben. Bionom, milyen jó élni! Bion a küszöbön állva egy percig komolyan nézett maga elé, aztán elmosolyodott. Az öreg tudós bölcsességével, aki élvezet és lázadozás nélkül szereti az életet. 3. A Szent Konzisztórium ülése, amelyre Antiókia világ 4 órát várta, nem csak a császárok, hanem a császári családok találkozásának is készült. Bár a 4 család tulajdonképpen csak 1 volt, a császári. Mint ahogy a tetrarchikus kormányrendszer se volt más, mint 1 akaratnak, a Diokleciánuszénak megnégyszereződése. Az alatt a 100 év alatt, amely Diokleciánusz impériumát megelőzte, 33 császára volt a birodalomnak, és azok közül 30 vére bíborával fizetett a császári bíborért. Sokan nem csak maguk, hanem minden ivadékuk vérével is. Aki felvette a bíbort, az a halál árnyékába lépett. Mert ha a keleti légiók egy tábornokukat kikiáltották császárrá, arra a nyugati légiók ellen császárral feleltek. Akit a Danubius menti zsoldosok emeltek fel, az ellen az afrikai zsoldosok ütöttek pártot. Róma szenátusa egyformán kész volt porban csúszni mindenki előtt, aki lábát a nyakára tudta tenni. Mióta a bíbor adományozás jogát a régi császárok pretoriánus gárdája elbitorolta tőle, nem látott benne különbséget, hogy a római helyőrségtől kap-e imperátort, vagy a barbárokból toborzott légióktól. Maga a gárda is hasat eresztett, elpult, megöregedett, polgári életet élt. Minden császárt vállalt, aki ellátta zsolda ruhával, ingyen gabonával és cirkuszi játékokkal, születésnapján pedig bőven osztogatta az ajándékokat. Legfeljebb olyan császárt kívánt volna az istenektől, akinek több születésnapja van egyesztendőben. De hálás volt nekik olyan megoldásért is, hogy minden 3 hónapban új császár tékozolta a pénzt a fórumon és a vért az arénában. A határoktól messze volt az út Rómáig, és nem minden császár jutott el a bevonulásig. Nem csak az ellencsászárok hadai állhatták útját, hanem a saját zsoldosa is. Ugyanazok, akik pajzsaikra emelték, pajzsaik alá is temethették 3 hónap, 3 hét vagy 3 nap múlva. Aszerint, hogy mikor akadt egy másik nagyra törő tábornok, talán a császár legmeghittebb barátja, aki több zsoldot vagy szebb bakancsokat ígért. Néha még ez se kellett hozzá. Elég volt, ha a megvesztegetett haruszpexek és az augurok, akik minden hadsereggel vele jártak, rossz ómeneket kaptak az istenektől. A császár belebukhatott abba, ha a szentelt csirkék kedvetlenül szedegették az eléjük szórt szemet. Ha egy kótyagos altiszt reggeli kenyerezés közben azt beszélte, hogy álmában a hadi zászlórudak végéről elszálltak a bronzsasok, este a lemenő nap vérével a császáré is elfolyhatott. A zsoldosok kapzsiságával mindig számot kellett vetni, de szeszélyeiket sohasem lehetett kiszámítani. A zsoldba vett barbárok urai lettek bérlőjüknek, a birodalomnak, és közvetlenebb veszedelmét jelentették, mint a határokon túl éhesen leskelődő testvéreik. Az előregedés minden nyavajája kikezdte a római világot, de a legnagyobb baja mégis az uralom bizonytalansága volt. A világ urává lenni nem volt nehéz, de megmaradni annak csak Diocletianus tudott a kalandor császárok közül. Éremvéső hízelgés nélkül nevezhették Restitutor Orbisnak. Uralma biztosításával megmentője lett a birodalomnak. A dalmata rabszolga sarjadék már túl volt a 40-en, amikor drónra került. Szintén lázadó katonák kegyelméből két elvérzett vetétárs holttestén keresztül. A bíborral együtt a Jovius nevet is fölvette, talán homályos származása eltakarására is, és a világ hamar meggyőződhetett róla, hogy nem méltatlan rá. Az a hadi sanyarúságban nevelkedett tábornok, akinek a nevével se voltak egészen tisztában, valóban többnek mutatkozott a szerencse kegyeltjénél. El lehetett neki hinni, hogy az Istenek atya megosztotta vele világkormányzó bölcsességét. Az alája vetett világ legalább, amely annyi esztelenséget látott uralkodni maga felett, nem vonakodott Istent látni nyugalma visszaadójában. Pedig aztán csak bölcs paraszt volt, nyílteszű és becsületes szándékú. Annyira nyers, amennyire mérsékelt, hogy rendet tudjon csinálni azon az elvadult birtokon, amely a Tamesisztől az Eufráteszig, a borostyán termő északi tengertől a gyöngytermő vörös tengerig ért. Azon kezdte, hogy székhelyét provinciális városban rendezte be, Európa és Ázsia határán, abban a Nikomédiában, amelynek falai közt fejezte be életét a bujdosó Hannibál. Rómába a lábát se tette be, a mendemonda szerint azért, mert tartott tőle, hogy a patríciusok gőgje és a plebs szemtelensége gúnyverseket firkál szobrai alá. Ha kitudódik az isteni császárról, hogy karthoz szokott kezének, nehéz az írónád. És némelyek még emlékeztek rá, hogy valahol a Via Nomentánán lakott, azaz Anulius szenátor, akinek a házában az irodalmi nevelésben nem részesült császár apja az irodalomnak élt. Tudnilik ott írnokoskodott, mint névtelen, csak számmal megkülönböztetett rabszolga. A császár minden esetre beérte azzal, hogy kikiáltásáról levélben értesítette a szenátust, anélkül, hogy jóváhagyását kérte volna. És mikor a szenátus üdvözlő küldöttséget célzást tett arra, hogy a Szentváros várja haza az imperátort, azt felelte, hogy ő nem egy városnak, hanem az egész birodalomnak császára. Róma úgy érezte, ilyen megszégyenítés nem érte akkor sem, mikor fórumán a gallusok tábort üzejégtek. S ha Rómában lettek volna még férfiak, akkor ledöntögették volna a fórumon a rabszolga fiának szobrait. Így azonban Róma beérte óvatos mormogással, s azzal a biztos reménnyel, hogy a légiók majd gondoskodnak ellencsászárról, aki a világ fővárosának megadja az elégtételt. Róma megcsalódott. Diocletianus nem lett szolgája a légióknak, amelyek úrrá tették, és ellencsászárait legyőzte, mielőtt kikiáltották volna őket. Tábornokai közt legtöbb oka volt tartani földjétől, a szintén illír Maximianustól, aki épp oly alacsony sorból verekedte föl magát, mint ő. Jó hadvezér volt, vakmerő katona, de korlátolt és hiú ember. Ellenségnek veszedelmes lett volna, mint barátot, hasznosítani lehetett. Az új császár azt mondta neki. A római birodalom olyan nagyján nőtt, hogy egy úr többé el nem kormányozhatja, és olyan beteg, hogy egy orvos meg nem gyógyíthatja. Nekem segítő kéz kell, olyan, amelyik fölér az enyémmel. Egyedül téged találtalak alkalmasnak arra, hogy megosszam veled bíborom gondját és dicsőségét. Vedd ezt magadra, mint a birodalom nyugati Augustusa, és indulj légióiddal a fellázadt gall parasztok ellen. Vezéreljenek el az istenek abban a díszben, amelyet én adok neked, és hozzanak vissza abban a dicsőségben, amelyet magad szerzel magadnak. Maximianus boldogan hajtotta meg térdét, és elment legyőzni a gall parasztok forradalmát. Öröme sokkal nagyobb volt sem, hogy érezte volna, hogy parancsot teljesít, amikor lázadás elől viszi lázadók ellen a katonáit. Mikor visszatért, arra számítván, hogy mint triumfátor tapsoltatja meg magát Rómával, Diocletianus hálálkodva fogadta, s többel jutalmazta, mint amennyit várt. Ha én Jovius vagyok, légy te Herkulius. Oltárokon szenteltessék meg a te neved mindenütt, ahol isteni ősöd tisztelt az emberek között. Egy új istent nem talált oly veszedelmesnek Diocletianus, mint egy hadvezért, aki diadalmas hadseregre támaszkodik. Hatalmát gyöngíteni kellett, mielőtt kísérletet tett volna megnagyítására. A pártusok Mezopotámiában rabolnak, perzsák megszállották Arméniát. A blemiek csordája fenyegeti Egyiptomot. Tudom, hogy most rád nem számíthatok, mert a te országaidban is reng a föld. Az óceánus partjait a brit kalózok fosztogatják. Hiszpániában a hegyi törzsek gyújtogatnak, és a gótok lándzsái, miután erőt vettek a burgundokon, vandálokon és gepidákon, ellened vannak fordítva. Nem gondolod-e, hogy mindkettőnknek egy-egy fiatal segítőtársat kellene magunk mellé venni, s két kéz helyett négyel forgatni a kardot? A második augusztusnak a gondolkodás nem volt kenyere, s illendőnek se találta volna gondolkozni azon, amit az első augusztus akart. Amint az Galériuszt, ő Konstanciusz tábornokot vette maga mellé Cézárnak, ami ha nem kimondottan is olyan trónörökös félét jelentett. A két fiatal megkapta védelemre és igazgatásra a birodalom egy-egy negyedét. És hogy hűségükre ne csak a feljebb való, hanem a család főjogán is számíthassanak, mind a két augusztus adoptálta Cézárját, és hozzáadta feleségül a lányát. A tetrarchia rendszere ilyen művészettel kiépítve biztosította Diocletianus uralmát, és vele a birodalom belső békéjét. Kicsoda, ki ellen? Miért ütött volna itt pártot? Lázadásnak se célja, se értelme nem lehetett. Négy kivont kard állandóan segítette, igaz, ellenőrizte is egymást. Némi súrlódás kezdetben volt is köztük, de Diocletianus okossága mindig elejét tudta venni az összecsapásnak. Maximianus Rómából akarta igazgatni a maga országait, Itáliát, Réciát és a két Noricumot. Diocletianus félt attól, hogy a rövidlátó embert hiúsága szarvánál fogva valami oktalanságba vezetik bele a megbántott patriciusok és pretoriánusok. Székhelyéül tehát Mediolánumot jelölte ki, megértetvén vele, hogy az alpesek tövéből könnyebb szemmel tartani az északi barbárokat. Maximianus erre legalább serdülő fiát, Maxentiust akarta Rómában lakatni, ott palotát, Bajéban pedig villát építetvén neki. Diocletianus ebben is megérezte a veszélyt. Azt a megtisztelő ajánlatot tette császártársának, hogy fiát udvarába veszi. Konstantius Cézár fiával, Konstantinusszal együtt, és személyes felügyelete alatt nevelteti. Ezt ugyan túlszedésnek is lehetett volna magyarázni, és talán nem is alap nélkül, de Maximianus csak tisztességet látott benne, s a császár barátságának újabb bizonyságát. A társ császár szabados életű ember volt, és nem nagyon bánta, hogy nyiladozó szemű fia nem fog neki lábatlankodni. Konstantius Cézár már sokkal nehezebb szívvel vált meg fiától, de ő is könnyebbülésnek érezte, hogy az előzött első feleség képmása nem lesz mindig a másodiknak szem előtt. A két Cézár közt is volt valami egyenetlenkedés, amit Diocletianus már a perzsa háborúskodás alatt észrevett. A Karhéi csata előtt összeszólalkozott a két hadvezér, úgy, mint az a katonák szokása, s attól fogva Galerius bár nem mutatott haragot, de nem volt éppen jó indulattal a nyugati Cézár iránt. Diocletianus hallatlanná tette a fullánkos megjegyzéseket, egyszer azonban talált köztük olyat, ami gondba ejtette. Galerius azt pegykázta neki, hogy Konstantius nem tud tekintélyt tartani. Nem alattvalók, hanem barátok gyanánt érintkezik a megszállt területek barbár törzsfőnökeivel. 10 kíséret nélkül jár velük vadászni, s hakupával köszönt vissza az áldomási váson. Nincs benne annyi méltóság, mint egy toborzó Campi doktorban. S nem csak a maga tekintélyét ássa alá, hanem a birodalomét is. A császár, aki természettől emberséges és szokásaiban egyszerű volt, mint uralkodó, sokat bevérezte a kezét, és az emberek előtt sohasem mutatkozott másképp, mint tetőtől talpig drága kövekbe és gyöngyökbe öltözve. Uralma elvi zsarnokság volt, nem ösztönös, hanem hidegen átgondolt, nem szeszélyes öröngés, hanem jóhiszemű rendszer. Alattvalóiban nem látott római polgárokat, csak elaljasodott, megbízhatatlan az önállóságtól rég elszokott rabszolgákat. Elgondolása szerint a birodalmat

0: megjelenése pompájával is hódít. Mikor a karpuszok aranyos páncéljában a bíbor takarós lován meglátták a csatasor élén, fegyvereiket eldobálták, mondván, hogy Isten ellen nem harcolnak. Constantius most már megbizonyosodott arról, hogy Galerius keze van a dologban, de sokkal jobban tisztelte a császárt sem, hogy válaszában erre célzást tett volna. Engedelmességet ígért, és javulást fogadott. Egy év múlva éppen, mikor a római birodalom legészakibb vonalán visszaverte a piktek és kótok támadását, arról kapott hírt, hogy rövidesen látogatásra érkezik Galerius. Haza sietett cégvárosába, a belgák földjén lévő Augusta Trevirorumba, amelyet nem sokkal azelőtt a nagy anarchia idején romboltak le a germánok. Constantius mindjárt uralkodása kezdetén új várost emelt a romokon. Már fölépültek a bazilikák, a cirkusz, a fórum, a fürdők, és a törzsek főnökei azt hitték, hogy keleti Cézár városavatásra érkezik. Constantius, akinek halvány arcát a haragpirossága gyújtotta ki, leütötte őket. Galerius azt akarja megtudni, megtanultam-e már uralkodni, és meggazdagodtam-e a ti elszegényítésetekből. Szokott őszinteségével elmondta barbár barátainak az előzményeket. Az eredmény az lett, hogy ami arany és ezüst ékesség található volt, a Rénusz és a Szekvána közt azt a barbár előkelőségek vetekedve hordták össze uruk udvarába. Galerius túlzott pompával érkezett meg, mégis olyan zavarba ejtette, amit látott, hogy alig tudta köszöntőjét elmondani. Constantius bíbor baldahínum alatt gyöngyök és drágakövek szikráiban fogadta, s 300 személyre terítetett arannyal a lakomán, amelyen a barbárok régi patriciusok méltóságával éltették Rómát. Dioklecianus egyszerre kapta Galerius jelentését és Constantius levelét, aki őszinte vallomást tett az imperátornak. Constantius Cézár megtanult uralkodni, írta Galerius, és hozzáfűzte azt, amit legalkalmasabbnak vélt az imperátor gyanújának felkeltésére. Szinte félelmetesen meggazdagodott. Constantius levele így végződött. Vakmerő színlelésemmel nem követedet akartam rászedni mindnyájunk legszentségesebb ura. Téged akartalak meggyőzni arról, hogy alattvalóim hűsége nagyobb erőssége birodalmadnak, mint az én gazdagságom volna. Palotám ma megint szegény és üres, és én ma már újra tábori fakupámból oltottam szomjamat. De amely pillanatban parancsod és a birodalom érdeke kívánja, Gallia és Britannia önként felajánlja neked minden kincsét.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallottak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szilágyi Tibor előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén. A Bogyós Gyümölcskertész, Szent Péteresen, házasságon innen,
4: Katalin,
3: a gyerek,
5: a
4: Voszti fiú
5: esete,
3: Pilátus testament, Szigetkék.
6: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Elkezdődött a betakarítás, nagyon vegyes hozamokat tapasztalnak a gazdák Békésvár megyében. A hőség nehezíti a munkavégzést, gyepszéna helyett szalmával kell majd etetni, és már a kukoricán és a napraforgón is kezd látszani a szárazság, hangzott el a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békésvár megyei aratási koordinációs bizottságának ülésén. Őszi árpát 44 ezer hektáron vetettek, a terület 92%-ának betakarítása után 4,2 tonna hektáronkénti átlaghozamot állapítottak meg, de a vármegye egyes részein csak 1,5-3 tonna termett hektáronként. Legnagyobb területen csaknem 113 ezer hektáron őszi búzát termesztenek, 25%-os betakarítottság után, elsősorban a változó csapadékeloszlás miatt szintén nagyon változatos hozamokat tapasztalnak. A kukoricák változó képet mutatnak, ha tovább folytatódik a száraz meleg időszak, akkor vélhetően nagyobb számban megindul a kárbejelentés. A napraforgókon is kezdenek meglátszani a csapadék hiány okozta tünetek, de azok még tartják magukat, állapította meg a bizottság. Békés vármegyében eddig egyébként 175 viszmajor kérelmet nyújtottak be. A Magyar Helsinki Bizottság szerint indokolatlanul széles mérlegelési mozgásteret kapna a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, mert a törvénytervezet a hivatalt kivonná a bírói felülvizsgálat lehetősége alól. Tájékoztatta a jogvédő szervezet az MTI-t azt követően, hogy a véleményét elküldte a kormányzatnak is. A Magyar Helsinki Bizottság meglátása szerint a hivatal vizsgálata során olyan az érintettek jogait és jogos érdekeit jelentősen érintő intézkedések alkalmazására kerülhet sor, amelyek nagyon is indokolttá teszik a független bírói kontroll biztosítását. Szerintük azért is fontos lenne biztosítani a bírói felülvizsgálat lehetőségét, mert a hivatal szokatlanul széles jogosítványokkal rendelkezne. Bármely közvagyon felhasználást vagy közvagyonnal való gazdálkodást vizsgálhatna, és összeghatár megjelölése nélkül állami felügyelet alá vonhatna magáncégeket, amennyiben megalapozottan fennáll a veszélye a közvagyon további sérelmének, jelezték. Ezért a Magyar Helsinki Bizottság javasolja, hogy a parlamentnek beterjesztett törvényjavaslat adja meg pontosan, kik is tartoznak a közvagyonvédelmi vizsgálattal érintett körbe, valamint a jelenleginél precízebben határozzák meg az állami felügyelet alá vonás feltételeit. A védett és Natura 2000 erdők kezelésének jelentős átalakítását szorgalmazza a WWF Magyarország a jelenleg hatályban lévő szeptember 30-áig tartó fakitermelési moratórium utáni időszakra. A környezetvédő szervezet hosszú távra szóló változtatást sürget, az őshonos fafajú erdőkben javasolják a vágásos üzemmódú gazdálkodást, a nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben pedig álláspontjuk szerint a nagy kiterjedésű erdőtömböket ki kell vonni a faanyag termelésből. A 140 évnél idősebb fákból álló magas természetességű szentélyerdőkben kizárólag természetvédelmi erdőkezelést tartanak elfogadhatónak a háboríthatatlan állapot fenntartása érdekében, másút pedig őshonos fafajokból álló elegyes, vegyeskorú erdők kialakítását szorgalmazzák a klímaváltozás miatt. Szabályozni kell az emberi beavatkozás miatt túlszaporodott patás nagyvadfajok létszámát, és csökkenteni kell a kitermelt faanyagok mennyiségét. Egyidejűleg meg kell szüntetni a tűzifa pazarló felhasználását, különösen a biomassa erőművekben. Segítene ebben, ha az állami erdőket kezelő intézmények finanszírozása úgy alakulna át, hogy a működésüket ne a fakitermelésből származó bevételre kelljen alapozniuk, jegyezték meg. Idén több mint 1000 alkotó jelentkezett a Magyar Művészeti Akadémia művészeti ösztöndíj programjára. A 2018-ban indult pályázatra jelentkezők száma az ideiekkel együtt meghaladta a 10 000-et. Az idén mintegy 11-szeres túljelentkezés mellett 1063 alkotó nyújtotta be pályázatát a 3 éves művészeti alkotó munkát támogató ösztöndíjra. Ennek célja az alkotó és az előadó művészeti, valamint a művészetelméleti tevékenység támogatása, azok anyagi feltételeinek megteremtése mellett az ösztöndíjasok szakmai kapcsolatainak bővítése, alkotásaik népszerűsítése, életpályájuk dokumentálása. A nyertesek a pályázathoz benyújtott munkatervük megvalósítására havi 200 000 forintos juttatást kapnak 3 éven át. Többek között építőművészet, film- és fotóművészet, irodalom, képzőművészet, művészetelmélet, népművészet, a színházművészet és zeneművészet kategóriákban nyújtottak be pályázatot a jelentkezők.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán már némileg enyhül a hőség, a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. A szelet napközben csupán záporok és zivatarok környezetében kísérhetik erős viharos széllökések. A csúcshőmérséklet 32 és 38 fok között alakul szerdán.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Az előző adásomban dr. Nagy Péter gyermek- és ifjúság pszichiáterrel, a Betesda Gyermekkórház tudományos igazgató helyettesével beszélgettem arról, hogy miközben az európai régióban minden hetedik fiatal érintett valamilyen mentális egészségügyi problémában, Magyarországon a közfinanszírozott ellátásban mindössze körülbelül 100 gyermekpszichiáter dolgozik. Hogy a szorongásos zavarok ma már az összes gyermek és serdülőkori mentális diagnózis közel felét teszik ki, előfordulásuk pedig 2000 óta megduplázódott. Most ezt a témát folytatom, hiszen a bizonyítványosztás időszaka nem csak a tanév lezárását jelenti, hanem sok gyermek és kamasz számára bizony fokozott lelki megterhelést is.
2: Ez nem lehetséges, hogy az oktatás, az iskola, aminek az a célja, hogy a gyerekek többet tudjanak, meg tanuljanak és felkészüljenek az életre, hogy ennek egy ilyen hatása legyen, hogy súlyosan és jelentősen fokozza az akut pszichiátriai ellátást igénylő problémáknak az előfordulását. Szóval ez egy döbbenetes információ szerintem. Nyilván sok minden van ebben, biztos, hogy nagyon nehéz ezt egyénre szabottan észrevenni a gyereknek az igényeit, meg szükségleteit, hogyha van egy pedagógus 30 gyerekre, és nyilván súlyosan rontja a motivációt, hogyha az egy pedagógus annyit keres, hogy abból egy hónapban nem lehet megélni, és nekem van pedagógus barátom, aki ráadásul nem is az állami rendszerben dolgozik, hanem alapítványiskolában, ahol azért többet keres, mint az átlag, és egyébként mellette ételfutár, mert nem tud egyszer megélni az egyébként átlag feletti pedagógusi béréből. Ez lehetetlen nyilván. Tehát amíg mondjuk ezzel nem foglalkozunk, hogy a társadalom úgy gondolja, hogy kár a tanárra költeni, addig ebben nem lesz nagy változás. De az biztos, hogy azért sokat lehet azért tenni, hogy a gyerekek az iskolában ne azt éljék meg, hogy bármit csinálnak, az rossz, mert ebből lesznek azok, hogy emiatt akkor, amikor lezárják az évet, és visszajelzést kapnak az évről, ami sok gyereknek lesz negatív visszajelzés, rosszabb, mint amit vártak, vagy rosszabb, mint amit szüleik vártak volna, például, akkor ebből lehet nagyon komoly szorongás, hangulati probléma, akár öngyilkossági gondolat is.
1: Remélem, ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A gyermek pszichiátriai és pszichológiai ellátásban dolgozó szakemberek szerint a bizonyítványosztás időszakában gyakran felerősödnek a teljesítménnyel, a megfeleléssel és az elfogadással kapcsolatos szorongások. Sok fiatal nem elsősorban a rossz jegyektől fél, hanem attól, hogy csalódást okoz a szüleinek, vagy hogy a teljesítménye alapján ítélik meg. Dr. Nagy Péter gyermek- és ifjúság pszichiáter, a Betesda Gyermekkórház tudományos igazgató helyettesének elmondása szerint a bizonyítvány nem a gyermek értékét mutatja, csupán egy adott időszak teljesítményéről ad visszajelzést. Éppen ezért különösen fontos, hogy szülőként hogyan reagálunk a jegyekre, és milyen üzenetet közvetítünk ebben az időszakban. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mit ér az ötös bizonyítvány, ha közben szorong a gyermek, mert hogy életmentő üzenettel fordul a családokhoz a Betesda Gyermekkórház, és nem csak a bizonyítvány osztási időszaka, hanem bizony a felvételi időszaka is elég nagy stresszt okoz a fiataloknál. Ami viszont engem meglepett, hogy tapasztalatok szerint ilyenkor rendszeresen emelkedik azoknak a fiataloknak a száma, akik öngyilkossági gondolatok miatt fordulnak segítségért. És a Betesda Gyermekkórház szakemberei meg már tavasz végén azt tapasztalják, hogy megtelnek a mentálhigiénés ellátások szorongással, depresszióval, önsértéssel vagy testképzavarral küzdő fiatalokkal. Ekkora problémát okoz ma általánosságban mondom az iskola?
2: Igen, de az, ami nekem egy megdöbbentő tapasztalat volt, hogy amikor a Covid legelején az iskola bezárt, akkor a gyerekek alapvetően jobban lettek. És ez megrázó, szóval aztán nem foglalkoztunk ezzel többet, pedig iszonyúan kéne. Szóval ez előtérbe került, és nyilván fontos dolog, hogy mi történt az után, meg mi lett a gyerekkel az után, de önmagában ez az első lépés szerintem egy rendkívül fontos információ, amivel sokkal többet kellett volna az egész világnak foglalkozni, hogy ez nem jó, és magyarországi tapasztalat is volt, de ez nem magyar tapasztalat volt kizárólag, hanem az egész világon ez volt a tapasztalat. Ugye akut felvételek sose álltak le, pszichiátrián se, nem volt olyan ország, ahol ne lett volna az elektív ellátások, persze az akut felvételek nem, tehát nem arról volt szó, hogy nehezebb volt hozzájutni, akinek akut problémája volt mentálisan, az eljutott kórházba akkor is, meg most is, és ettől függetlenül, hogy ez az ellátás nem állt le, a Covid alatt se, ettől függetlenül a gyereknél sokkal kevesebb akut ellátást igénylő problémát találtunk az egész világon, csak amiatt, hogy az iskola bezárt. Én szerintem ez egy óriási, súlyos és fontos információ. Ez nem lehetséges, hogy az oktatás, az iskola, aminek az a célja, hogy a gyerekek többet tudjanak, meg tanuljanak és felkészüljenek az életre, hogy ennek egy ilyen hatása legyen, hogy súlyosan és jelentősen fokozza az akut pszichiátriai ellátást igénylő problémáknak az előfordulását. Szóval ez egy döbbenetes információ szerintem. Nyilván sok minden van ebben, biztos, hogy nagyon nehéz ezt egyénre szabottan észrevenni a gyereknek az igényét, meg szükségleteit, hogyha van egy pedagógus 30 gyerekre, és nyilván súlyosan rontja a motivációt, hogyha az egy pedagógus annyit keres, hogy abból egy hónapban nem lehet megélni, és nekem van pedagógus barátom, aki ráadásul nem is az állami rendszerben dolgozik, hanem alapítványiskolában, ahol azért többet keres, mint az átlag, és egyébként mellette ételfutár, mert nem tud egyszer megélni az egyébként átlag feletti pedagógusi béréből. Ez lehetetlen nyilván. Tehát amíg mondjuk ezzel nem foglalkozunk, hogy a társadalom úgy gondolja, hogy kár a tanárra költeni, addig ebben nem lesz nagy változás. De az biztos, hogy azért sokat lehet azért tenni, hogy a gyerekek az iskolában ne azt éljék meg, hogy bármit csinálnak, az rossz, mert ebből lesznek azok, hogy amiatt akkor, amikor lezárják az évet, és visszajelzést kapnak az évről, ami sok gyereknek lesz negatív visszajelzés, rosszabb, mint amit vártak, vagy rosszabb, mint amit szüleik vártak volna, például, akkor ebből lehet nagyon komoly szorongás, hangulati probléma, akár öngyilkossági gondolat is.
1: Igen, viszont az nem egy jó irány, és nem egy jó visszajelzés, amikor egy első osztályos gyerek, mondjuk egy 6 éves gyerek, vagy 7 éves gyerek bekerül első osztályba, és pár hónap múlva folytonosan elhangzik a szájába, hogy nem szeretnék iskolába menni. Uh-huh. Mert hogy ugye ezt mondta ön is, hogy túlterheltek a pedagógusok, 30 fős osztályok vannak, manapság nagyon sok osztályban több a viselkedés problémás gyerek, nincsenek a pedagógusok fölkészítve arra, hogy hogyan bánjanak, hogyan kezeljenek, milyen eszközöket használjanak egy ADHD-s gyerekkel, egy SNI-s gyerekkel szemben. és hogy ez mind lecsapódik az egész osztályon. Tehát, hogy van mondjuk X számú viselkedés problémás gyerek, de azoknak a viselkedése az kihat az egész osztály közösségre, és a pedagógusnak a reakciója pedig kihat az egész osztályra. És sok esetben ugye azok a gyerekek kezdenek el szorongani, akik egyébként nem küzdenek semmilyen problémával. De pontosan emiatt, mert állandó a kiabálás, állandó a zaj, nem tudnak dolgozni, mert zajba egy idő után nem lehet dolgozni. És van egy törvényi háttér, hogy ugye ezeket a gyerekeket beintegráltuk, nem kell speciális iskolába járni, mert ugye az valahol megbélyegzés a szülők számára. Sokszor a szülő el sem viszi a gyerekét beméretni, mert az megbélyegzés, mert még mindig így fogják föl a szülők, hogyha a te gyereked ADHD-s, akkor az se legy, stb. Tehát ezt még lehet fokozni. De hogy mi lenne erre a jó megoldás, mert ugyanakkor meg az a gyerek, aki egyébként nem volt soha szorongó, nem voltak problémái, elkezd szorongani, és elkezd olyan tüneteket mutatni, akár tikkelés, körömrágás, hasfájás, ami azért nem általános.
2: Ez már nem feltétlenül az én területem, de azt tudom mondani mentál szakemberként, hogy lehet úgy irányítani az oktatást, hogy ez ne szorongás váltson ki. Ezt azért mondom, mert az én gyerekeim teljesen hétköznapi állami iskolába jártak alsó tagozatban például, ahol volt egy fantasztikus tanítónők, ugyanúgy 30-a voltak, most nem tudom, lehet, hogy 20-valahányan, de rendes osztályközösségben, rendes osztály létszámmal, az járt oda, aki ott lakott, tehát nem volt egy semmilyen módon szelektált társaság. Aki közt volt, én szerintem, mint szakember, autizmussal diagnosztizált gyerek, volt ADHD-val diagnosztizált gyerek, voltak nagyon szegény, nehéz sorsú családok, voltak nagyon gazdag, nagyon jó módú családok, és valahogy ezt úgy intézte ez a tanító néni a teljesen hétköznapi állami iskolába, hogy ezt soha fel sem merült. Felkészültem rá 100-szor fejbe, hogy gyerekeimmel hogyan kéne beszélni az autizmusról, vagy az ADHD-ról, vagy a szegénységről, és nem volt erre szükség, mert ez fel sem merült. Soha egyszer eszébe nem jutotta az én gyerekeimnek 9 évesen, meg 8 évesen, hogy az a gyerek más, mint ők. Azt észrevették, hogy az olyan furcsa, hogy ő ugrál, meg mindig tépked papírokat, de hogy valahogy ez egyszerűen belefért az osztálynak a működésébe, ő ilyen volt, más meg másmilyen volt. Szóval meg lehet azért ezt csinálni, ezért nem okoskodok orvosként, hogy kéne egy tanulóinak csinálni, csak azt mondom, hogy tapasztaltam ilyet, hogy ezért ez lehetséges az állami keretek között is, ugyanannyi órát kell bent tölteni a terembe, de lehet úgy intézni, akkor lesznek főleg ilyen feszültség valószínűleg, hogyha az ember nem tud azon túllépni, vagy az oktatási rendszer nem tud azon túllépni, hogy az az elvárás, hogy egy 6-7 éves gyerek az 45 perceket üljön, és frontális oktatással szívja magába a tudást, ez nem fog működni. Nem így működnek az emberek, ez nem a gyerekeknek a fejlődési igényére szabva lett kitalálva ez a rendszer, hanem egy történelmi szükségletre volt válasz, ami abszolút nem állja meg ma a helyét a legtöbb országban, és nincs is rá szükség, és a tudásnak az átadására abszolút nem ez a legjobb módszer, és messze nem a leghatékonyabb módszer, hogy valaki oktat, és a gyerek csöndbe ül és hallgatja. 6-7 évesen biztosan nem. És ugyanazt a tudást át lehet adni más módszerekkel, együttműködéssel, kis csoportokba feldolgozva különböző témákat, kreatív módszerekkel, valahogy végre ugyanazra fogunk eljutni. Itt mondom, most az alsó tagozatról van szó, aztán most nyilván nehézebb megtanítani egy középiskolás biológiát, de ott is azt hiszem, hogy lehet, de főleg az alsó tagozatban, ahol azért nem az óriási tárgyi tudásnak az elsajátítása a cél, hanem egyáltalán az iskolai rendszerre való szocializáció, meg az óviskorból átkerülés az iskoláskorba, ezt meg lehet úgy csinálni, hogy a gyerekek vidáman jönnek haza a nap végén, és azt érzik, hogy ez egy tök jó nap volt, és közben figyeltek arra az iskolában, hogy mindenki a saját képességeinek meg szerepének megfelelő feladathoz jusson a csoporton belül, ahol is senki se lesz lenézve, mert nem az egyetlen érték az, hogy ki tud csöndbe ülni 5-ször meg 6-45 percet. Az nem szabadna én szerintem, hogy ez a tanítónénynek a kreativitásán múljon, mert ezt ő sem tanulta a főiskolán, hanem ő ilyen személyiség volt, aki ezt ösztönösen megcsinálta. De ez nem szabadna, hogy ezen múljon, hogy aki ösztönösen ilyen, az ilyen, aki még nem ilyen, az nem ilyen. Az oktatási rendszeren kéne változtatni, hogy sokkal inkább felismerve az, hogy hogyan működik gyereknek az agya, meg hogyan tanul egy gyereknek az agya, ahhoz alkalmazkodni kellene az oktatási rendszernek, és nem azt várni a 6 éves gyerektől, hogy alkalmazkodjon a rendszerhez.
1: De a rossz jegyektől való félelmet, azt mi alakítjuk ki a gyermekben, a felnőttek? Mert hogy a gyerek, amikor ír egy dolgozatot, első osztályos, és mondjuk nem sikerül jól, akkor ő azon túlépen még nem tudja mihez viszonyítani. Igen, tehát az elvárásokat, azokat mi támasztjuk felé?
2: Abszolút így van, csak nehéz belőle kilépni, mert a tanító az meg akar felelni a tantervnek, meg az igazgató elvárásainak, ezért ő nem mer túllépni azokon a kereteken, ami itt most éppen van. A szülő lehet, hogy tudja, hogy ez egy hülyeség, és nem lesz a gyereknek az élete más attól, hogy ő most második osztályos matekból hármas kapott, és akkor mi van ettől, mint bármi is lehet belőle. De a szülő nem tudja ezt mondani, mert neki is csak ez a viszonyítási alap van. Ezt a visszajelzést kapja a fogadórán, meg a szülőin, hogy az ő gyereke rosszabb, mint a képességei, lehet nagyobb, és ez így nem lesz jó. És a szülő is retteg attól, hogy a gyereknek az élete rosszabb. Ezt senki se akar rosszat a gyereknek, de a vége mégis az lesz, hogy a gyerek azt szülő, hogy ő bármit csinál, az nem jó. És nem tud elég jó lenni, és nem tud megfelelni a felnőtteknek. Szóval valóban így van, ezt nem a gyerek találja ki, hogy ez a jegy, ez rossz, ez abszolút a felnőttektől jön, de a felnőttek se rossz, nem csinálják, mindenki csak tart az ő szintjén attól, hogy kinek kéne éppen megfelelni. Úgyhogy ez nagyon nehéz egyéni szinten megváltoztatni attól, hogy a szülők is máshogy áll hozzá. Biztos, hogy szorongásból még senki nem lett jó, tehát sokkal többet lehet elérni, hogyha próbáljuk támogatni a gyerekeket. Nincs olyan gyerek, aki azért lett kiváló képességű, mert sokat verte az anyukája, az apukája, az egészen biztos. Biztos, hogy a támogatás, meg a pozitív megerősítés, meg a dicséret sokkal többet ér, mint bármi más, de ezt mondok egy nagyon jó példát. Én az ADHD ambulanciát vezetem, és a gyereknek a többsége, aki hozzám jön, az az ADHD-val kerül hozzám. Az ADHD az pont egy olyan terület, ahol a gyógyszernek kiemelkedő szerepe van, mert már nagyon sok kutatásunk van arra, hogy mi az, ami elméletileg szóba jöhetne, de valahogy nem igazán válnak be más módszerek. Nagyon sok minden próbálkoznak a világban, neurofeedbackkel, számítógépes figyelemfejlesztés, szóval mindenféle fejlesztések, képzések felmerülnek, hogy segítenek. A végén, ha megnézzük a kutatásokat, azt látjuk, hogy igazából ezek valamiért nem képesek a figyelmet érdemben befolyásolni, a gyógyszerek viszont nagyon sokat tudnak rajta változtatni. Szóval az ADHD pont egy olyan terület, ami eltér attól, amit az elején mondtam, mert pont a gyógyszereknek nagyon komoly szerepe van a kezelésben és a gondozásban. És volt egyszer egy fiú, aki jött hozzám, ahol a szülő nagyon nem szeretett volna a gyógyszert. Ideig többször megbeszéltük azt, hogy miért merül fel, mi az, ami segíthet, mi az, ami be jót tehet, mi az, ami miatt meg lehet fontolni, azt még várjunk ezzel. A végén arra jutottak, akkor volt a kisfiú másodikos, próbáljuk meg a gyógyszert, mert tényleg most annyi a negatív visszajelzés az iskolából, ez így nem mehet tovább. És akkor felírtuk a gyógyszert, visszajöttek egy hónap múlva, kérdeztem, hogy mi volt tapasztalat, mondta, hogy nem mond semmit, először olvassam, hogy mit írt neki a tanító néni, és odaadta a telefonját, elolvastam az e-mailt, ahol azt írta a tanítónő, hogy ez egy hónap, ez fantasztikusan telt, hogy ez a kisfiú teljesen kicserélték volna, aranyos volt, követte a szabályokat, gyakorlatilag egy vagy két probléma volt vele egész hónapban, pedig azelőtt naponta volt 10-15, ez egy fantasztikus változás, hogy javasolja a kezelés folytatását. Úgyhogy mondtam, nagyon örülök, hogy akkor belekezdtünk ebbe az egészbe. Volt-e valami mellékhatása? Mondta, nem volt, mert nem adta be neki a gyógyszert. És kiderült, hogy amikor ki akarta váltani, éppen akkor nem lehetett kapni azt az ADHD gyógyszert, amit felírtunk. És gondoltam, hogy most már minden, most már, hogyha ez ekkora ügy lett az egészből, akkor most már nem szól az iskolában, erről külön, hogy nem sikerült megvenni a gyógyszert, hanem majd meglátjuk, mi történik, aztán majd visszajönnek hozzám. És annyi változott, hogy tanítani azt hitte, hogy a gyerek gyógyszert kap. Uh-huh. És ettől kezdve elkezdte őt jobbnak látni, ami azt jelenti, hogy elkezdte valószínűleg sokkal többször megdicsérni,
1: igen.
2: Kapott a gyerek egy csomó pozitív visszajelzést, és ennyi idősen, 6-7-8-9 évesen, egy gyerek mindent megtesz egy felnőttnek a dicséretéért. Mm. És azt hitte a tanítónő egy hónapon keresztül, nem az, hogy volt egy jobb nap, hanem egy teljes hónapon keresztül, csak amiatt, hogy ő sokkal többet dicsérte, mint azelőtt, ez a gyerek, mint ha kicserélték volna. Minden ADHD-re ez nem lesz megoldás, és ennél a gyereknél is később az életek nehézségek, de az mindenképpen nagyon tanulságos, hogy sokkal nagyobb szerepe van egy felnőtt dicsérő szavainak, mint szerintem a felnőttek ezt gondolnák. Sokszor azt hiszük, hogy ha nem szidom le, akkor még el fogja bízni magát, ki kell jelölni a határokat, ez tényleg így van, de tudnunk kell róla, hogy az igazán komoly hatalom a kezünkbe az a dicséret. És ha tényleg szeretnénk azt, hogy a gyerek változzon, meg jobban teljesítsen, meg szárnyaljon, akkor ezt azzal lehet elérni, hogy lehetőleg többet megdicsérem.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést dr. Nagy Péterrel, a Betesda Gyermekkórház gyermek- és ifjúságpszichiáterével. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
0: Véleménye fontos számunkra. Észrevételeit szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre. Hírek az Európa Rádióban.
3: Üdvözlöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katáta hallják. A parlament 135 igennel, 51 nem ellenében tartózkodás nélkül elfogadta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő módosítását. A jogalkotók úgy fogalmaztak, hogy a törvény célja, hogy nemzetgazdasági érdekből megakadályozza, hogy a főpolgármester, a megyei jogú városok és a fővárosi kerületi önkormányzatok élén álló polgármesterek, a vármegyei önkormányzatok közgyűlési elnökei, valamint a polgármesterek illetménye automatikusan évről évre emelkedjen. Emellett a jogszabály megszünteti az ezen tisztségekhez kapcsolódó havi költségtérítési jogosultságot, illetve a felére csökkenti a vármegyei önkormányzat közgyűlési elnökének illetményi szorzó számát. Az első 5 hónapban az ingatlanpiaci vevők csaknem fele 40 év alatti volt, ezen belül a 30-as korosztályi a főszerep, a 30-40 évesek adták a vásárlók közel harmadát, így messze ők a piac legaktívabb szereplői, közölte a Duna House. Az ingatlan forgalmazó kiemelte, a 30-asok nem csak a legaktívabbak, hanem ők költik a legtöbbet, náluk a legmagasabb a tipikus vételár, miközben az országos középérték 50 millió forint körül alakul. A 20-as éveikben járók legszerényebb büdzsével érkeznek, az 50 felettiek pedig a kisebb, könnyebben fenntartható otthonok felé fordulva lejjebb viszik a tipikus vételárat. A Duna House szerint a fiatalok már az induláskor is komoly lakásméretben gondolkodnak. A 20-as korosztály tipikus első otthona országos viszonylatban már 70 négyzetméter körüli, és közülük minden második kifejezetten családi házat vásárol. Az ingatlanok mérete a 30-asoknál tetőzik, ők veszik a legnagyobb otthonokat. Az elemzés szerint a 20 és 40 év közöttiek fordulnak a legnagyobb arányban az agglomeráció felé, a megfizethetőbb négyzetméter árért a kertes ingatlanért cserébe vállalják az ingázást. A vízi közműszolgáltatók már tavasszal megkezdik a vízhiány kockázatának mérséklését, a hálózatok, medencék, víztornyok ellenőrzésével, karbantartásával, és a nagy melegben nem végeznek olyan rekonstrukciós vagy karbantartási munkát, amely vízhiánnyal vagy nagyobb vízmennyiség felhasználásával jár, válaszolta az MTI kérdésére a Nemzeti Vízművek ZRT. Hozzátették, hogy bár üzemtani események, csőtörés, szivattyúhiba előfordulhat, de ilyenkor fokozottan ügyelnek arra, hogy a vízhiánnyal járó hibák javítását haladéktanul megkezdjék és a lehető leggyorsabban elvégezzék. Beszámoltak arról is, hogy a nyári időszakban elsősorban azokon a településeken emelkedik meg nagymértékben a vízfelhasználás, ahol családi házas kertes település részek vannak, a kertlocsolás, medencetöltés, járdák locsolással történő hűtése miatt. Ellátási nehézségek is főként ezeken, illetve a nagy szintkülönbségekkel rendelkező részben magasabban fekvő településeken alakulhatnak ki. A magyar felnőttek többségének nincs elég információja sem az elérhető nyugdíjpénztári hozamokról, sem az igénybe vehető adóvisszatérítés lehetőségéről, ezért a munkáltatók erőteljesebb nyugdíjcélú szerepvállalására van szükség az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége szerint. Az ÖPOSZ közleményében kiemelte, az országos reprezentatív kutatásuk szerint a válaszadók nagyjából negyede rendelkezik nyugdíjpénztári megtakarításokkal. Ez az öngondoskodási forma a 40-es, 50-es korosztályban, illetve a diplomások és a magukat magas jövedelműnek tartók között az átlagnál népszerűbb. Itt a megkérdezettek harmada volt valamelyik nyugdíjkassza tagja. A Magyar Nemzeti Bank első Mátyás aranyforintja megnevezéssel arany emlékérméket bocsátott ki, egy dukátos, valamint négyszeres súlyú vastag veretes változatban. A jegybanki kibocsátások hagyományaihoz híven az 50 ezer forintos névértékű nemes fém érme színes fém változata is megjelenik 5 ezer forint névértékkel. Az emlékérmék a középkori magyar aranyforintok sorozat 9. elemeként jelennek meg. A kibocsátással az MNB pénztörténeti értékeinkre, nemzeti fizetőeszközünk történelmi előképeire hívja fel a figyelmet. Az emlékérmék fizetőeszközként való használata kerülendő, a rajtuk szereplő névérték a gyűjtői értékük megőrzését szolgálja. Az arany és a színes fém változatok azonos érmeképpel rendelkeznek, mindössze értékjelzésük térel, hívják fel a figyelmet.
0: Az időjárásról.
3: Szerdán már némileg enyhül a hőség, a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. A szelet napközben csupán záporok és zivatarok környezetében kísérhetik erős viharos széllökések. A csúcshőmérséklet 32 és 38 fok között alakul szerdán.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: induló kávészünet, és ha már eltérő stílus, de a Pogány indulóval is kiválóan együttműködik a zenekar dinamikája. Ez a hétfős zenekar egyébként, ami alkalomattán 9 főre bővül, egy családot alkot. A tagok közötti kapcsolat megrendíthetetlen, mivel mindenki rokonságban áll mindenkivel. Talán ez lehet a zenekar sikerének egyik titka, törhetetlen egység. Hát erre szinte már most az első pillanatokban elfogytak a jegyek, azért mondom, hogy nagyon érdemes nézni, hogy egyáltalán még van-e rá, mert mondom, januárban már tőlem kérdezték, és a tavalyi után mindenki várt, tehát ez július 19 vasárnap 19 óra. És ami még lesz egyébként, a lovagi tornák terén csak egy pár programot felvillantok, Duma Színház, Hadházi Lászlón álló estje, Kutyák címmel, július 11-én szombaton 7 órakor, ez tehát a lovagi tornák terén, és a Dixie és Jazz Fesztivál is visszatér, most már 9. alkalommal ingyenes, ez pedig júli 17 és 19 között, tehát ez péntek és vasárnap, a Simba Terasz és a Grizzly Pub ad ennek helyet. Tehát péntektől vasárnapig, ugye a Parnograszot elmondtuk, és lesz július végén és augusztus elején egy Miskolci Motorok Fesztivál és családi hétvége, július 31 és augusztus 1 között, ez péntek szombat. Itt majd ezt érdemes nézni, ennek a programját is, ez is a lovagi tornák terén lesz, mert hogy ez is nagyon jónak ígérkezik.
1: És lehet még jelentkezni a Miskolci Kulturális Központ táboraiba is.
0: Igen, a nyári napközik, ami az idén is megrendezésre kerül. Tulajdonképpen ezek a napközis táborok hétfőtől péntekig a szülőknek úgy segítenek, hogy a munkaidőben 8 és 16 óráig tartanak, de mi már tudunk a napközi előtt és a napközi után is felügyeletet biztosítani. Természetesen egyébként bővebb információ a jelentkezésnél található, a miskolcikultkoszpont.hu weboldalon található űrlapot kell kitölteni, ez a jelentkezés, és akkor itt megvan adva egy vonalas telefonszám, itt lehet bővebben informálódni, de a jelentkezést követően egy-két napon belül természetesen a kollégáink válaszlevélben átfogó tájékoztatást nyújtanak és visszaigazolják a sikeres regisztrációt. Hát ami júliusban majd indul, és szerintem kiemelendő, ez a mazsorett kezdő, bár a mazsorettekről nagyon nem gondolnám, hogy beszélni kell, mert hogy aki miskolci, az képbe van a mazsorettekkel. Az Ady Endre Művelődési Háza helyszín, 7 és 12 éves kor közötti gyerekeket várunk, tehát július 6 és 10 között az Ady Művelődési Házban, itt a foglalkozásvezetők Dudás Ágnes és Kócziné Rózsa Indikó mazsorettoktatók, és Kovács Magyaró Zsuzsa balettanár. Ebben a táborban a lányok megismerkednek a mazsorett műfaj szépségeivel, és a mazsorett bot forgatásán kívül a balett és a modern tánc alapjait is elsajátíthatják. Szóval mazsorett kezdő az Ady Művelődési Házban, táncos kedvű, ez is egy, az ifjúságját és a Görömbölyi Művelődési Ház is indítja ezt a tábort, tehát két helyszínen lesz, és két időpontban, június 29 és július 3 között az Ifjúsági Házban, július 6 és 10 között pedig a Görömbölyi Művelődési Házban, ez a táncos kedvű. 4 és 12 évkor közötti gyerekeket várnak, Mezei Ágnes és Garapuzi Zsófia, a Ködmön Formációs Táncegyüttes táncoktatója, foglalkozásvezetők, hát gyakorlatilag a standard és latin táncok alapjaival és különféle koreográfiákkal ismerkedhetnek meg játékos formában a gyerekek, így fejlesztve mozgáskultúrájukat, úgyhogy ez várja őket. Én azt gondolom, hogy ezt sem nagyon kell promózni, hiszen évek óta ez nagy sikerrel megy. Ami viszont talán arra szorul, hogy még egy kicsit beszéljünk róla, ez a Mesterségem címere, ami július 6-a és 10-e között a Vasgyári Közösségi Házban megy, majd 10 és 15 éves gyerekeket várunk, és különböző munkaterületről meghívott szakemberek és szakoktatók, akik tartják ezeket a foglalkozásokat, mert hogy az egészet az Amerikából jött két ember közösségi játék ihlette, amelynek témája minden gyerek fantáziáját megmozgatja. Naponta két foglalkozást ismerhetnek meg a résztvevők, és gyakorlatilag a szakmákat az adott szakemberek mutatják be, egyben lehetőséget is adnak kipróbálni a gyerekeknek a rátermettséget és a már meglévő tudást. Minden előadás, foglalkozás interaktív és élményszerzésre épül, és itt a gyerekek betekintést nyerhetnek olyan szakmába is, amivel naponta nem találkoznak. Pék, dísznövénykertész, nyomozó, ruhakészítő, kozmetikus, de még az élelmiszeripar és az agrárgazdaság, meg még az egészségügyi ágazat rejtelmeibe is, ami nagyon fontos, illetve a Magyar Vöröskereszt tevékenységébe. Tehát ez tulajdonképpen ilyen pályaorientáció

0: rekreációs foglalkozás is. Úgyhogy a Magyar Nemzeti Agrárkamara, a BOKIK, a Magyar Orvosi Kamara, a Vöröskereszt, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szervezete és a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőr főkapitányság együttműködésével valósítjuk meg ezt a tábort. Aztán kutyagazdi és mesés kalandtábor, hát ez is olyan, ami gyakorlatilag eladja magát a Vasgyári Közösségi Házban július vége felé ez már, július 27 és 31 között, 8 és 15 év közötti gyerekeket várunk, és Szabó Szabina kutyás terapeuta, kutyakiképző téren a foglalkozás vezető, és itt a mesék világán keresztül tanulnak meg kapcsolódni a kutyákhoz és önmagukhoz a gyerekek, és ez a kutyás mesetábor gyakorlatilag egy különleges élményt ér, játékos kalandokon és közös feladatokon keresztül sajátítják el azokat az alapokat, amelyekkel igazi figyelmes és ügyes gazdikká válhatnak.
1: És több éve népszerű a színjátszó tábor Fandő Ferenc színművésszel.
0: Olyannyira, hogy a felső tagozatosok részére nincs is hely, viszont a középiskolások részére most nem volt annyira kellendő, nem tudjuk, hogy miért. Tehát július 20 és 24 között van meghirdetve a középiskolások részére az ifjúsági házban a színjátszó tábor, a korosztály az 10 és 18 év között van. És ahogy említetted is, Fandő Ferenc, a Miskolci Nemzeti Színház színművésze, a foglalkozás vezető. Itt a táborban a gyerekek kipróbálhatják magukat számos drámajátékban, belekóstolhatnak a színészet alapjaiba, és még egy színdarab létrehozásának is a részesei lehetnek. A játékok által fejlődik a gyerekek kommunikációja, önismerete, kifejezőkészsége, koncentrációja is, a kreativitása és az együttműködési is, improvizációs készsége. Úgyhogy gyakorlatilag itt a programok improvizációs játékok, kreatív gyakorlatok, jelenetkészítés, beszédtechnika és színdarab. Úgyhogy erre még várunk mindenkit, tehát július végén, július 20 és 24 között.
1: És idén újdonság a média műhely.
0: Igen, 10 és 14 év közötti gyerekeket várunk, július 13 és 17 között az ifjúsági házba, és a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. Szakmai munkatársa és a média területén dolgozó szakemberek lesznek a foglalkozásvezetők, hát itt gyakorlatilag azoknak ajánljuk a tábort, akiket érdekel a hagyományos és digitális média világa, a fotózás, a podcast vagy a közösségi média. Kipróbálhatják, hogy milyen egy igazi forgatáson dolgozni, és azt is megismerik, milyen digitális eszközöket használnak a szakemberek. És igazából a tábor során itt a modern tartalomgyártás kulisszái mögé nyerhetnek betekintést, megtanulhatják, hogy készül egy izgalmas videóriport vagy kisfilm, vagy hogyan használja kreatívan a fényt és a kamerát, és hát azt is megnézhetik belülről, hogy milyen egy igazi stúdió. A program során csapatban is kell dolgozni, de kipróbálhatják magukat riporterként, operatőrként és szerkesztőként is. Inspirációkat meríthetünk sikeres alkotóktól, például a YouTube világából, és még arról is beszélgetünk majd, hogy hogy működik az online média, mindezt egy jókedvű csapatban, sok nevetéssel. Ezekkel várjuk tehát a jelentkezőket a nyári napközikre ebben az évben is.
1: Július 4-én ismét a gasztronómiai élményeké és a közös kikapcsolódásé lesz a főszerep a Csengei kertben. A Gasztroplac ezúttal is egy helyszínen mutatja be a régió meghatározó vendéglátóhelyeinek kínálatát, ahol a látogatók egy este alatt fedezhetik fel a különleges fogásokat, a minőségi italokat és a helyi gasztronómia sokszínűségét. A gyermekes családokat meseelőadás és játszósarok várja. És még lehet jelentkezni a Miskolci Kulturális Központ nyári napközis táboraiba. Lesznek ezen a nyáron is a hagyományos táncos, mazsorett, kutyás napközik, a fiatalok körében népszerű színjátszó tábor, és újdonság idén nyáron a média műhely. Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét hallották.
2: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: Kedves hallgatóink, Kontinentális reggeli című magazinműsorunkat hallották. Maradjanak velünk a folytatásban, és hamarosan jönnek a hírek. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Manda búcsúzik Önöktől. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
1: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét hallgassuk meg Lukács evangélium a 16. fejezetének 19. és azt követő verseiből szól hozzánk. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Egy Lázár nevű koldus ott feküdt a kapuja előtt fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá és nyaldosták a sebeit. Szembetűnő az, hogy a koldus meg van nevezve. Pedig általában a nagyoknak a nevéről emlékeznek meg, és a szegényekről és a koldusokról csak annyit mondanak, hogy egy koldus, egy szegény, egy nyomorult, egy senkiházi. És még lehetne folytatni a sort. Mennyire nagy itt az ellentét? A gazdagnak még a neve sincs megörökítve, és az, aki enyhületet keresett volna, aki morzsalékot keresett volna a gazdag ember asztalánál, aki ott gyötrődött fekélyeiben azon az udvaron, ahol mások nap mint nap lakomáztak, nagy ünnepségeket, dínomdánomokat tartottak, ő Lázár. Őt az életkönyve, a Biblia névleg említi. Azt mondja itt az Úr Jézus Krisztus, hogy ez a példázatbeli gazdag ünnepeken öltözött bíborba és patyolatba, mert talán ő ezt megtehette volna, hogy csak ilyenkor vegye fel a szép, a gazdag ünneplő ruhát, hanem nap mint nap. És ebben van a hivalkodás. Ő mutatja a gazdagságát, hivalkodik a gazdagságával, henceg. És aztán az asztalánál ott vannak a jobb módú emberek, a külön kiválasztott baráti körnek kiváltságos tagjai. Közben ott van egy koldus, de észre sem veszik. És az sem, amikor már nincs ott, amikor meghal, az sem feltűnő. Igen, ám csak, hogy az események más fordulatot vesznek. Az, aki azelőtt minden nap ilyen fényes öltözékekbe öltözött, és aki lakomákat rendezett, ez az ember a pokolra kerül, és kínok között gyötrődve, felemelve tekintetét meglátja az Ábrahám kebelére került Lázárt, ahová angyalok vitték. Ekkor felkiált, Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam! Küldd el Lázárt, újja hegyét, márts a vízbe, hűsítse meg a nyelvemet, igen gyötrődöm elánkban. Nem kell nekünk nyilván szó szerint vennünk, mert ha példázat, akkor annak a képisége, a mondani valója legyen itt előttünk. Emlékezzünk az Úr Jézus szavaira, szegények mindig is lesznek közöttetek. Ahogyan ott volt koldus és volt szegény, mindig is lesz olyan ember, aki vár a segítségre. És ami ellentétes ott, nem adatott meg a segítség, ott nem adtál segítséget, nem nyújtottál segítőkezet, nem voltál irgalmas. Irgalmatlanul fogsz gyötrődni. Ha könyörtelenek, irgalmatlanok vagyunk, akkor Isten könyörületességét, hozzánk való irgalmasságát nem becsüljük. Boldogok azok, akik irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. A mai ige magyarázat a Köröstárkányban szolgáló Sebestyén László Edel lelkipásztor nevéhez fűződik.
1: Az Európa Rádió információs magazinját a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. A szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről döntött az országgyűlés. A törvényben rögzítették, hogy a szuverenitás védelmi hivatal tényleges közfeladatot nem lát el, és létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált. Valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre. A hivatal, amely több mint két éve, 2024. február 1-től működik Magyarországon, az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba történő beolvadással szűnik meg, de a feladatait a minisztériumnak nem kell közfeladatként ellátnia. A szuverenitás védelmi hivatal elnökének és elnök helyetteseinek megbízatása a jogszabály hatályba lépésével megszűnik. Végkielégítésre nem jogosultak, és a hatályba lépést követő 15 napon belül záró vagyonnyilatkozatot kell tenniük. Megszűnik a hivatal foglalkoztatottjainak jogviszonya is, őket a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló törvényben megállapított összeg és végkielégítés illeti meg. A jogviszonyok megszűnésével összefüggő munkáltatói intézkedéseket az igazságügyi minisztérium hozza meg. Csütörtökön Magyarországra látogat a Velencei Bizottság küldöttsége, hogy megvizsgálja a Sólyog Tamás köztársasági elnök elmozdítását célzó alkotmánymódosítást, írja a hvg.hu. A Velencei Bizottság az Európai Tanács alkotmányjogászokból álló tanácsadó szerve. Sólyog Tamás elnök azért kereste meg a testületet, mert a Magyar Péter vezette kormány alkotmánymódosítással kezdeményezte az elmozdítását. A Velencei Bizottság gyorsított eljárásban vizsgálja a jogszabálytervezetet. A testület szóvivője nem közölte az Európai Hírügynökséggel, hogy Magyarországra érkezve a bizottság kivel fog tárgyalni. A köztársasági elnöki hivatal a portál kérdésére megerősítette, hogy Sólyog Tamás készen áll találkozni a bizottság tagjaival. Magyar Péter többször is lemondásra szólította fel Sólyog Tamás köztársaság elnököt, akit Orbán Viktor bábjának nevezett. Sólyog Tamás a május végi határidőig nem mondott le és jelezte, hogy jogellenesnek tartja az elmozdítására tett kísérletet. Egész évben hasonló intenzitással toboroznak a vállalatok diákokat, akik átlagosan csaknem bruttó 2200 forintos órabérrel kalkulálhatnak, közölte a profession.hu. A cégek diákmunka iránti igényét egyre kevésbé jellemzi a szezonalitás. A nyári időszakot megelőző hetekben ugyanis közel azonos mennyiségű hirdetést adtak fel diákok számára az állásportálon, mint az év első hónapjaiban, és ez a tavalyi trendekkel is összhangban van. Kis Péter Alma, a profession.hu senior toborzási és kiválasztási szakértője elmondta, egyre több munkáltató tekint egész éves erőforrásként a fiatalokra. A rugalmas foglalkoztatás mindkét fél számára előnyös. A cégek gyorsan tudnak kapacitást bővíteni, a diákok pedig tanulmányaik mellett szerezhetnek tapasztalatot és jövedelmet. Idén is a vendéglátásban kínálják a legtöbb diákmunkát, az év első felében a hirdetések csaknem 20%-a ehhez a területhez kapcsolódott. A második legnagyobb kategória az adminisztráció és a dokumentumkezelés volt 13%-os arányjal. A legnépszerűbb pozíciók közé tartoznak a hostess munkák, a felszolgálói, pincéri és pultos állások, a bolti eladói és pénztárosi feladatok, valamint a logisztikai ügyintéző, adminisztrátor, adatrögzítő és betanított munkakörök. A madarak itatásának fontosságára hívta fel a figyelmet a kánikulában a Duna-Dráva Nemzeti Park hírlevelében. A hőség idején nem csak az embereknek, hanem a madaraknak is sok folyadékra van szükségük. A kertben jól elkészített itató a madarak gyülekező helye lehet, kialakításakor azonban ügyelni kell rá, hogy lassan mélyüljön, és a közepére érdemes lapos követ tenni, ahol a madarak megállhatnak, leszállhatnak. Minél inkább természethű lesz az itatunk, annál inkább kedvelni fogják a madarak is. A természetközeli látvány megalkotásához kiválóak a patakkövek, a sóderágy, a betelepített vízi növények, írták közleményükben. Fontos az is, hogy az itató árnyékos vagy félárnyékos helyet kapjon, mert így védhetjük a madarakat a tűzön napsütéstől, és a víz lassabban párolog. Az itató olyan helyre kerüljön, ahol nem érik el a macskák, és legyenek a közelben cserjék, fiatal fák, amelyeket az énekes madarak gyorsan elérhetnek veszély esetén. Kitértek arra, hogy az itató a madarak fürdése szempontjából is lényeges eleme a kertnek. A tollazat tisztán tartása a madarak állandó létfontosságú tevékenysége. Hangsúlyozták, itatásra a legmegfelelőbb az esővíz, és amennyiben a medencének nincs átfolyása, gondoskodni kell a víz rendszeres cseréjéről.
0: Az időjárásról.
1: A sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor, zivatar többfelé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiségű csapadék hullhat. Az északi szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 39 fok között alakul, hajnalban 18 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük mai témáinkat. Elsőként megismerhetik az Újvidéki Rádió fiatal munkatársát, Szalma Antóniát.
2: Amikor oda kerültem a rádióba, akkor mondták, hogy miért is ne beszélnék középzárzelve, hiszen én ezen a vidéken élek, mi ezen a vidéken élünk, ez nem helytelen, délvidéki magyarként én így beszélek.
1: Aztán a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőivel beszélgetünk arról, hogy hiába most ért véget a tanév, már szeptemberre gyűjtik a tanszereket, iskolatáskákat az MRS-nél. Dobis Lucski Zsófiát kérdezem a részletekről hamarosan.
3: Úgy tudjuk segíteni, hogy valóban jókedvel, boldogan, önbizalommal felvértetve tudják szeptemberben elkezdeni a tanulmányaikat.
1: Ezek mai témáink, ők a mai vendégeink, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Szalma Antónia 21 évesen bemondó az Újvidéki Rádióban, ahol végre nem piszkálják azzal, hogy zárt e-vel beszél. A vajdasági lány versmondó, és videóival is találkozhatunk a TikTokon. Mit jelent neki a magyar nyelv, a versek és az, hogy délvidéki származású? Az interjút az egyik tanítványom, Vajda Noa Pálma, szegedi kommunikációszakos egyetemista készítette.
2: Tudom, hogy versmondóként is tevékenykedsz. Honnan ered a versek iránti kötődésed?
3: Nagyon régen kezdődtek a versekkel való találkozásaim. Hát egészen kicsiként. Anya mindig olvasgatott nekem verseket, és szerintem ott szerettem meg őket. Már én is mondogattam utána, és onnan jöttek ezek, és maradtak meg. Győrött harmadik lettem. Tatabányán külön díjas, többi szavaló versenyen is valamilyen eredményt általában elértem, tehát jó visszaigazolásokat kaptam. Meg hát ugye ezek nyilván valahol motiválják az embert. Nagyon sokat lehet ezáltal magunkkal vinni egy-egy ilyen versenyről. Nagyon sokszor színészek zsűriztek, és én általában a színészek véleményére nagyon sokat adtam, mert én is színész akartam lenni, és mindent megfogadtam tőlük, amit mondtak. Igazából mindenkinek, aki tud olyat mondani, amit magammal tudok vinni, és amivel tudom magamat fejleszteni, ezt mindig mindenképpen megfogadom. Meg hát mindenkit meg is hallgatok.
2: Van kedvenc költőd, vagy versed, vagy és versed?
3: Hát kedvenc költőm talán Pilinszky, illetve József Attila. Őket nagyon szeretem. És kedvenc versem Pilinszkytől a Fabula. Nagyon szeretem azt a verset. Egy annyira mély vers, ami valahogy előhoz bennem emlékeket. Nagyon érdekes. Nagyon szeretem azt a verset. Egy farkas, aki az erdőben meglát egy házat, és beleszeret a ház falába, embereket pillant meg. És amikor éjszaka lesz, akkor bemegy, és csodálatában nyitott szemmel fogott állni egész éjszaka, de hát a végén az emberek agyonverik. A versből idézek, Istenen kívül soha nem látta még senkinek őket olyan szépnek. Nagyon-nagyon szép vers, és nagyon szomorú is a vége. Egy igazi rémtörténet.
2: Szerinted miért fontos a mai világban, hogy a költészettel foglalkozzunk?
3: A versek által valahogy csak szebben tudjuk beszélni a nyelvünket, a magyar nyelvet, illetve nagyon sokat is adhat egy-egy vers, egy-egy jó gondolat. Szerintem építhet bennünket, és nem is értem, hogy miért nem foglalkoznak vele többet az emberek, vagy legalábbis szélesebb körökben. Nem tudom, nekem általában szeretgeti a lelkem, amikor olvasok egy jó verset. Nem tudom, volt már olyan vers, amit olvastam, és déjà vu-m lett. Ez nagyon érdekes volt. Tehát élmény az egész mindenképpen.
2: Az Újvidéki Rádió munkatársa vagy. Hogyan adatott meg neked ez a lehetőség? Hogy néz ki egy napod?
3: Tavaly az egyik ismerősünk mondta, hogy hát kevesen vannak a szerkesztőségben, de hogy bemondó hiány van. És akkor csak úgy mondtam, hogy ó, hát nincs is egyetem, hát akkor elmennék én is dolgozni valamit. Amúgy is biztos jó lenne. És akkor eltelt pár hónap, és hívtak. Mondták, hogy küldjem el az eredményeimet, illetve iskolát, amit fejeztem. És meg is lepődtem nagyon, hogy na hát erre nem számítottam, hogy eltelik így pár hónap, és akkor el is felejtettem, hogy én megemlítettem ezt, vagy ők megemlítették nekem, de nagyon izgatottan vártam az első munkanapomat, mert nagyon jó érzés volt kimozdulni valahova itt Újvidéken, mert hát ugye akkor az egyetemek blokád alatt voltak, így egyetemre sem tudtam járni, illetve nagyon nem is voltak barátaim, szóval nagyon jól jött a munka. Két váltásban szoktam dolgozni, van egy nagyon korai váltás, ahhoz hajnali 3-kor kell kelnem. Szeretem megadni a módját a reggelemnek. Hát 6 órakor kezdődik a reggeli műsor, és ott már olyankor bent kell lenni, és dolgozok utána egészen 2-ig. Vagy van, hogy délutáni híradó végéig. tehát hosszú váltások, meg nehezek, mert nehéz a koncentrációt fenntartani. Mivel óránként kell híreket adnom, a koncentrációmat is valahogy muszáj beosztanom, mert közte meg nem igazán kell semmit sem csinálnom, hogyha éppen nem csinálok egy műsort. Szoktam műsort szerkeszteni, azt havi egy-két alkalommal, de hát azt sem kell mindig szerkeszteni, szóval olyankor olvasok, gondolkodom az 55 perces szünetekben. Délutáni, hát az is egészen hosszú, az is 2-től 10 óráig van. Ott is már talán nehezebb, mint reggel a koncentrációmat beosztani. De talán a délutáni váltásokat jobban szeretem. Nem kell olyan korán kelnem.
2: És hogy nézett ki az első munkanapod?
3: Ez talán nem is az első munkanapom volt, mert itt még csak bementem megbeszélni. Talán dolgoztam valamit, de nagyon érdekes volt, mert én azt hittem, hogy rögtön bemondással, hírekkel kezdek majd, de nem, mert 2 hétig, vagy talán 1 hónapig újságíróként kezdtem, tanultam be, és emlékszem, hogy ez nagyon-nagyon nem tetszett, mert szerb híreket kellett magyarra lefordítanom, és nagyon-nagyon komplikált volt nekem. Nagyon nehéz volt. Emlékszem, hogy még sírtam is otthon, mert annyira nehéz volt, és annyira nem akartam, de hát átvészeltem, és utána könnyebb lett.
2: Mit gondolsz, mi a magyar nyelvű rádiózás jelentősége Szerbiában? Fontos neked, hogy magyarul szólsz a hallgatókhoz?
3: Igen, szerintem ennél jobb érzés, hogy itt Újvidéken, ahol egyébként viszonylag kevés magyar él, hogy itt van egy rádió, ahol csak magyar műsorok, vajdasági magyar embereket lehet megismerni, életutakat, mindent, ami velünk kapcsolatos, és ami összeköt bennünket. És szerintem nagyon fontos szerepe is van, mert sok idősebb hallgató hallgatja, és örülnek, hogy magyar nóták vannak a rádióban, illetve, hogy magyarul megy a híradó, magyarul megy minden is, és van rá igény, ami nagyon jó.
2: Azt mondtad, hogy bemondóként tevékenykedsz, de viszont vezettél már műsort. Milyen műsort vezettél? Vagy az hogy néz ki, hogy kell elképzelni?
3: Az újévi műsort vezettem én is. Van még egy műsor, amit én is szoktam szerkeszteni. Végül is azt is vezetem. Hát mindenképpen nagyon sok tervezés van mögötte, hogy mi legyen a téma, hogy nézzen ki, hogy épüljön fel. Az újévi műsornál mondjuk könnyű volt, mert csapatban dolgoztunk 3-an, és így felosztottuk a teendőket. De hát így is nehéz volt, mert hát mégiscsak egyeztetni kellett az interjú alanyokkal, illetve utána járni témáknak, levezetni magát a műsort újévkor. Azt hiszem, hogy 5 óra hosszás volt, de hatalmas élmény volt újévkor ott a rádióban lenni, mert ez végül is szórakoztattunk azokat az embereket, akik egyedül töltötték az újévet. Voltak betelefonálóink, és nagyon érdekes volt megismerni ott élőben új embereket. Nem kizárt, hogy nem szeretnék egyszer ilyennel foglalkozni, csak nem rádióban.
2: A TikTokon is egyre többet találkozhatunk a videóiddal, többfajta tartalmat is gyártasz, legyen szó ugye költészetről, szépségápolásról, vagy akár mindennapi dolgokról. Hogyan kezdtél el ezzel foglalkozni?
3: Ezzel tavaly kezdtem foglalkozni, mikor felköltöztem ide Újvidékre. Nagyon magányos voltam, nem voltak barátaim itt, és nem igazán tudtam, hogy elütni az időt. Az elejében még csak magamnak privátban vettem fel videókat, és utána elkezdtem ezeket feltöltögetni. Elkezdtem beszélni a kamerába, telefonba, megjött a bátorságom, hogy ezeket feltöltsem, és őszintén szerintem nagyon jól tettem, nagyon sok lehetőséget adott már, és folyamatosan is ad ez az applikáció. Tavaly nem gondoltam volna, hogy ezáltal új embereket ismerek meg, cégeket, illetve hogy milyen is együttműködni valakivel.
2: Hogyan jön az ötlet egy-egy videónak az elkészítéséhez, vagy ez hogy néz ki?
3: Általában ezek az ötletek csak úgy jönnek. Nagyon sokat gondolkodom, folyamatosan pörög az agyam valamin, és ilyenkor jönnek ezek az ötletek. Leülök a sminkasztalomhoz, igazából ott szoktam videókat felvenni, próbálom összerakni, hogy ezt hogyan is kellene tálalni. De hát születtek már olyan videók is, ahol nem gondolkodtam talán egy percet sem azon, hogy most mit fogok felvenni, mert inkább mentem a lendülettel, amit akkor éreztem. Nagyon nehéz jó tartalmat keresnie, amit TikTokon is lehet tálalni. Eddig is nagyon foglalkoztatott maga a nő, mint téma, a nők elnyomása, és ezeket én az elejében nem igazán mertem felvenni, mert attól tartottam, hogy hát Ezt most, hogyha sok ember látja, akkor be is támadhatnak, de amikor feltöltöttem az első ilyen videómat, nagy meglepetésemre nagyon sok jó visszaigazolást kaptam. Illetve azt láttam, hogy sajnos erre van igény, és a nők erre ki vannak éhezve. Mondjuk az ilyen videókat, amit így komolyabb témákban készítek el, mindenképpen utána járok, tájékozódom minden felületről, nem akarok hülyeséget mondani, illetve félek is attól, hogy egyszer hülyeséget fogok mondani, és betámadnak majd az interneten, vagy szétszednek, mert hogy ez benne van a pakliban, és ennek sajnos szerintem ez az árnyoldala, hogyha valamiről beszélünk az interneten, akkor azt mindenképpen okosan tegyük.
2: Vajdasági lányként mennyire hangsúlyozod ezt az oldaladat a TikTokon? Vagy fontosnak tartod, hogy az emberek tudják, hogy te Délvidékről vagy?
3: Nem szoktam hangsúlyozni, volt már olyan videóm, ahol megemlítettem. Nem adok ennek ekkora hangsúlyt, viszont én nem szégyellem egyáltalán, hogy én vajdasági vagyok, sőt, szeretnék is majd olyan videót, ahol egy kicsikét jobban és többet beszélek róla, mert nagyon hálás vagyok azért, hogy én délvidéki magyar lehetek. Mindig azt mondták, hogy nem szabad középzárt elvel beszélni. Ne csináljam, hagyjam. Viszont amikor oda kerültem a rádióba, akkor mondták, hogy miért is ne beszélnék középzárt elvel, hiszen én ezen a vidéken élek, mi ezen a vidéken élünk, ez nem helytelen délvidéki magyarként én így beszélek. Persze folyamatosan művelem, és művelni kell a beszédünket, de jó érzés, hogy ide születtem, így beszéltek, ahogy most.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szalma Antóniát, az Újvidéki Rádió munkatársát hallották. Berzsei!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket! Elkészült a kórházi fertőzések mérését, validálását és publikálását lehetővé tevő módszertan és irányelv, jelentette be az egészségügyi miniszter a tárca Semmelweis napi ünnepségén Budapesten. Hegedűs Zsolt közölte, ősz elején indul, ezen adatok nyilvános közzététele és a szakmát bevonva érthetően összehasonlítható módon fogják tájékoztatni a lakosságot és a döntéshozókat is. Ami nincs megmérve, azt nem tudjuk javítani, amit elhallgatunk, abból nem lesz fejlődés, amit őszintén feltárunk, abból viszont lehet tanulni. Biztonság és jobb betegellátás, fogalmazott a politikus. Az országgyűlés elfogadta az Interparlamentáris Unió rövid nevén az IPU magyar nemzeti csoportjának megalakításáról szóló határozati javaslatot. Az indoklás szerint az újonnan megalakult országgyűlés az elmúlt 9 ciklushoz hasonlóan kinyilvánítja, hogy az IPU 9 alapító országának egyikeként közreműködik a parlamentek legrégebbi globális világszervezetének, az Interparlamentáris Uniónak a munkájában és valamennyi országgyűlési képviselő részvételével megalakítja az IPU magyar nemzeti csoportját. Az országgyűlés felkéri a házelnököt, hogy hívja össze a nemzeti csoport alakuló közgyűlését és a képviselő csoportok véleményének mérlegelését követően terjesszen elő javaslatot a nemzeti csoport alapszabályára. Az IPU magyar csoportja megtartotta alakuló ülését, elfogadta alapszabályát, valamint megválasztotta az elnököt, az első alelnököt és a további alelnököket. Az IPU magyar csoportjának elnöke Kulcsár Krisztián lett. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalokkal együttműködve idén is ellenőrzi, hogy a vállalkozások betartják-e a reklámokra és a fogyasztói tájékoztatásokra vonatkozó szabályokat. Az ellenőrzések célja a tisztességes piaci tájékoztatás és a tudatos fogyasztói döntések erősítése. A Fogyasztóvédelmi Hatóság tavaly összesen 240 reklámot ellenőrzött, amelyek mindössze 2%-ában állapított meg jogsértést. Ez az előző évek adataihoz képest 6%-os javulást jelent. Az idei ellenőrzések során kiemelt fókuszt kap az alkoholtartalmú italok reklámozására vonatkozó szabályok vizsgálata. Emellett a hatóság ellenőrzi az erőszakos, illetve a közbiztonságot veszélyeztető magatartásra ösztönző reklámokat, a természetkárosító magatartást népszerűsítő hirdetéseket, a temetkezési szolgáltatások reklámozására vonatkozó előírások betartását is. Az ellenőrzések többféle reklámhordozóra terjednek ki, mint az üzletek kirakatai, a magazinok, a reklámújságok, a szórólapok, valamint a rádióban, a televízióban és az interneten megjelenő reklámok. A vizsgálatok a közösségi média felületeket is érintik.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Iskolatáskákat, füzeteket, de akár körzőt és számológépet is várnak a Magyar Református Szeretetszolgálat munkatársai, akik már megkezdték a tanszergyűjtést a következő tanévre. Az adományokból határon túlra is szeretnének majd juttatni, így segítve például a kárpátaljai magyar gyerekek iskolakezdését. Dobis Lucski Zsófiával, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjével beszélgetünk a részletekről.
2: Kezdjük ott, hogy szerintem a legtöbb ember, akinek vagy gyereke van, vagy tanít, vagy kapcsolódik valami módon iskolához, az most lehet, hogy elsőre felszisszen, hogy mi már tanszergyűjtésről beszélgetünk, pedig hát nem olyan régen zártak még be az iskolák, hát meg éppen ma beszéltem egy tanárral, aki mondta, hogy neki még be kell járni, és nehezményezte, hogy még nem tört ki neki a nyári szünet. Szóval, hogy túl közel van még az iskola vége, és mi már tanszergyűjtésről beszélünk. Mi ennek az oka?
3: A tanszergyűjtésünkkel kapcsolatban ez valóban minden évben egy nehézség, hogy amikor kitör a nyári szünet, akkor a legtöbben, pláne valóban, akik érintettek a kérdésben, szeretnék egy kicsit elfelejteni az iskolát és a pihenésre koncentrálni. Azonban nekünk muszáj, hogy már ilyenkor megkérdessük minden évben a Magyar Református Szeretetszolgálattal a tanszergyűjtésünket, hiszen tulajdonképpen bő egy hónap áll a rendelkezésre, hogy gyűjteni tudjunk, hiszen augusztusnak a második felében, sőt augusztusnak a legnagyobb részében nekünk már arra kell figyelni, hogy össze is legyenek készítve a tanszercsomagok, hogy minden évben pénzbeli adományokat is gyűjtünk, tehát azokból még beszerzéseket el kell indítani, meg kell vásárolni, amik nem gyűltek össze tárgyi adományként, majd ki kell szállítani azért több tucat településre, határon túli településekre is, hogy valóban, mire odaérünk, hogy szeptember ez minden rászoruló gyermekhez megérkezzen és felkészülten tudjanak beülni az iskolapadba. Úgyhogy az augusztusnak a második hete az már egy igen megfeszített tempó, ezért szükséges, hogy júliusban, augusztus legelején már, amit csak tudunk, az rendelkezésre álljon, hogy ezt az összekészítési háttérmunkálatot tudjuk mi elkezdeni a raktárainkban.
2: Igen, hát, hogy bele gondolunk, hogy elképzelünk egy gyermeket, aki mondjuk szeptember 1-én, akár mondjuk életében először megy egy iskolába, és mondjuk hiányos a felszerelése anyagi okokból, és mondjuk hiába vigasztaljátok, vagy vigasztalnátok azzal, hogy ígérem, 3 nap múlva lesz iskolatáska, de attól az neki még valószínűleg nagyon kellemetlen lenne. Tehát az időzítés ilyen szempontból mindenképpen fontos.
3: Ez abszolút így van, és azért a tanszergyűjtés az pont egyike annak a gyűjtésünknek, aminek nagyon fontos, hogy megértsük nem csak a tárgyi dolgait, hanem a lelki oldalát is. Valóban így van, hogy amikor a gyerekek iskolapadba ülnek, vagy nagyon sokan pont az első osztályt, vagy mondjuk a 9-et, a középiskolai tanulmányukat kezdik, akkor ők ott abban a közösségben új belépőként akkor jelennek meg először. És hát mindannyiunknak, ha anyagi nehézségekkel küzdenek, akkor az egy nagyon komoly kihívás lehet a családok számára, és nem mindegy az, hogy egy kisgyermeknek, egy 6-7 éves kisgyermeknek mi lesz az első emlékképe az iskoláról. Az, hogy esetleg kitiszték, csúfolták, vagy csak egyszerűen ő maga úgy érezte, hogy én itt kevesebb vagyok, mert én csak egy reklámtáskával tudtam eljönni, vagy mert nekem nincsen toltartóm, vagy mert papírra jegyzeteltem, a többiek pedig milyen szép táskákkal, szép füzetekkel érkeztek. Ez már az első napon rányomhatja a bélyegét arra, hogy ez az adott kisgyerek hogy fogja érezni magát az iskolában. És ilyenkor, amikor intézményt váltanak a gyerekek is az óvodából az iskolába kerülnek, tegyük azt is hozzá, hogy lehetőségük van egy új intézményben tiszta lappal indulni, hiszen ott még az iskolatársak, az osztálytársak nem ismerik őket. És ha nem látják, hogy bármiben különbözik, mert ugyanolyan szép felszereléssel érkezik, ugyanúgy megvan mindene, mint a többi gyereknek, lehetősége van arra, hogy sokkal könnyebben tudjon kapcsolatokat építeni, sokkal könnyebben beilleszkedjen az osztályközösségbe. Ezért nem mindegy, hogy hogy ül be egy gyerek az iskolapadba. És tényleg ez hatványozottan így van azoknál, akik az adott évfolyamon az első osztályba lépnek, akár általános, vagy akár középiskoláról beszélünk. Fontos ez, hogy a gyerekek lelkében mit okoz az iskolakezdés, és ezért is nevezi a tanszergyűjtésünk már hosszú évek óta azt az elnevezést, hogy radírozzuk ki a különbségeket, hiszen ezekkel az iskolatáskákkal és tanszerekkel ezeket a társadalmi és anyagi különbségeket szeretnénk eltüntetni a gyermekek között. És azt is fontos látni, hogy ilyenkor a nyári időszakban gyűjtünk, nyár végén adományozunk, de annak a gyermeknek az adott teljes tanévre szükséges ellátást tudunk biztosítani, hiszen táskát, tornafelszerelést, toltartót elegendő egyszer venni, a füzetek is azért jellemzően egy-egy tanévre elegendőek szoktak lenni, írószerek szintúgy, tehát itt egyszer kell egy támogatást nyújtani, és aztán sok hónapon keresztül ez a bizonyos gyerek azt érezheti, hogy nem különbözök, nem vagyok kevesebb a többiekhez képest, és ez a nagyon fontos lelki része a tanszer támogatásnak.
2: Na most akkor ezek fényében mondd el, kérlek, hogy akkor mit vártok, mire van szükség, inkább anyagi támogatás is ti szerzitek be, vagy tanszerek, és ha tanszerek, akkor azon belül mire van szükség mindezek fényében?
3: Tárgyi.

0: támogatást jelent, és ebből a beérkező összegből mi augusztusban beszerezzük azokat a hiányzó iskolaszereket, amelyekből kevés gyűlt össze, hiszen az a célunk, hogy augusztus utolsó hetében minél több gyereknek tudunk támogatást nyújtani.
1: És mi az, amiből egyébként kevés szokott összegyűlni? Minél nagyobb osztályba kell valami, az a feltételezésem, hogy az, abból lehet ez körző, számológép, ilyesmi?
0: Nagyon helyén való a feltételezés. Valóban, amikor tanszergyűjtésről beszélünk, akkor a legtöbbeknek a kisiskolások szoktak elsőként az eszükbe jutni, úgyhogy a nagyoknak való körzők, számológép, vonalzókészletek, spirálfüzetek, vagy az olyan toltartó iskolatáskák, amik már egy középiskolás nagyfiúnak vagy nagylánynak valóak, ezekből szokott jellemzően a legkevesebb összegyűlni, úgyhogy ezekre külön is felhívjuk a figyelmet, hogy családokat, akiket segítünk, nagyon sokan nagyobb gyerekeket nevelnek, vagy több gyerekes családban lehet, hogy valaki még első osztály kezdve a nővére vagy a bátyja már a középiskolá tagjait koptatja, úgyhogy a nagyokra is gondolni kell adományozáskor, úgyhogy a túl szívvel helyezem az adományozók figyelmébe. És a termékek közül a legjellemzőbb, hogy az iskolatáska az, amit jellemzően utólag nekünk kell beszerezni, és inkább a tanszerek, kisebb iskolaszerek azok, amik nagyobb számban szoktak összegyűlni, mind az áruházi gyűjtéseken, mind pedig az irodáinkban.
1: És amiket ti szereztek be, ott van esetleg olyan kapcsolatotok, ahol nektek jobban megéri beszerezni, tehát arra gondolok, hogy nem tudom, egy iskola táskagyártó cég azt mondja, hogy ha tőlem veszi meg az ember ezt a százat, akkor nektek olcsóban adom? Tehát ilyen támogatásotok úgymond van?
0: Igen, hála Istennek az elmúlt években több nagy vállalattal, valamint írószerkereskedő hálózattal is sikerült kapcsolatot kiépíteni. Őket egyrészt ugye minden évben megkeresjük, és szokták is egy bizonyos számú felajánlással, mint tanszerrel, mint pedig iskolatáska felajánlással támogatni magát a gyűjtést is, és valóban ezt talán nem tudok elárulni, hogy kialakult már egy olyan jó kapcsolat, hogy amikor tudják, hogy a tanszer gyűjtésünk részeként vásárolunk, nem pedig azért, hogy nem tudom, a saját irodaházunkat lássuk el írószerekkel, hanem amikor a tanszergyűjtő akciónkról van szó, akkor valamelyest egy kedvezményesebb áron tudjuk mi magunk nagy tételben beszerezni a termékeket, így ezzel a cégek is hozzájárulnak ahhoz, hogy minél több gyerek számára tudjuk segítséget nyújtani.
1: Kik kapják ezeket? Tehát azok, akikkel már kapcsolatban vagytok, vagy beléphetnek-e újak a látókörötökbe, és bár egyszer egy kérdést kell csak föltenni, vagy lehet, de itt kiegészíteném azzal, hogy mennyire van ennek lokalitása, határon túl tudtok-e vinni, szeretnétek-e vinni?
0: Nyugodtan jöhetett a két kérdés egyben, hiszen szorosan összefonódik a kettő. Egyrészt az fontos elmondani, hogy mindenképp új kérelmezők is beléphetnek a rendszerbe. Természetesen azért országszerte, sőt mondhatom Kárpát-medence szerte, több ezer családdal kapcsolatban vagyunk, így már egy bizonyos számú gyerekre van rálátásunk, tudjuk azokat például, akik most fognak majd első osztályt kezdeni, és olyan családok, akiket régóta támogatunk, tehát rájuk alapvetően is gondolunk, hogy szükségük lesz a segítségre, és jelezték is már számunkra, de természetesen ez nem egy zárt kör, tehát hogyha bárki segítségre szorul, egészen nyugodtan beadhat adománykérelmet még most ezekben a hetekben, vagy akár személyesen az irodáinkban, kollégáinknál, vagy pedig a honlapunkon keresztül van egy online felület is, egy online adatlap, ha azt valaki kitölti és e-mailben eljuttatja hozzánk, az is tökéletes és az is megfelel teljes értékű adománykérelemnek, és így akkor a rászorultság elve mentén rangsoroljuk a családokat. Tehát mindenképp lehet még így kérelmezőként is érkezni a rendszerbe. Fogunk egyébként támogatni nehéz helyzetben élő családokat, több gyermekes családokat, egyszülős családokat, valamint felzárkózó településeken élőket, hazánkban tartózkodó menekült családoknak a gyermekeit, akik itthon Magyarországon kezdik a tanévet, és természetesen határon túli területekre mindenképp akarunk nyújtani támogatást. Most elsőként azt tűztük ki magunk elé, hogy Kárpátaljára, az erdélyi partjúni területekre, valamint délvidékre is szeretnénk majd nyújtani tanszer támogatást. Ugye ilyenkor a pontos számot azt még azért nem tudjuk megmondani, mert maga a szám az attól függ, hogy fog zajlani a tanszergyűjtésünknek az sikere, az eredményessége. És ez most idén talán mondhatom, hogy egy

0: nekünk legalábbis házon belül kicsit egy új szempont, egy szerettünk volna váltani. Az elmúlt években ugyanis az volt a jellemző, hogy előre meghatároztunk egy célszámot, például mondjuk az elmúlt évben az 1500-at, és ehhez kötöttük magunkat, hogy ennyi családot, ennyi gyereket mindenkit fogunk támogatni, és ami beérkezett adomány, azt kellett elosztani 1500 felé. Így sajnos a legutolsó hetekben voltak olyan családok, akiknek például már csak valamennyi füzetet és írószert tudtunk biztosítani, de mi magunk is éreztük, hogy ezzel még nincs nekik megoldva a teljes tanévkezdésük, és ezért most idén szeretnénk egy kicsit visszább lépni, és kicsit más szemmel nekifutni a nyári tanszergyűjtésnek, és most abszolút az vezérel minket, hogy akit segítünk, az valóban egy olyan teljes értékű tanszercsomaggal tudjuk segíteni, hogy mondhatunk, hogy a szeptemberre a családnak már semmi egyebet ne kelljen megvásárolni, és ezért nem szeretnénk most itt még az elinduláskor nagy számokkal dobálózni, mert most nem az a célunk, hogy minél nagyobb számot mondjunk, hanem az, hogy akiket segítünk, ha az mondjuk csak 1000 gyerek lesz, akkor idén csak 1000 gyerek, de őket viszont úgy tudjuk segíteni, hogy valóban jókedvel, boldogan, önbizalommal felvértetve tudják szeptemberben elkezdeni a tanulmányaikat.
1: Van-e olyan történeted, ami elmesélhető korábbi évekről, mondjuk az önbizalommal lelkesen kezdő leendő iskolásokról, vagy azóta már iskolásokról, tehát ahova vittetek adományt, vagy jött visszajelzés, ha te ott voltál, ha nem voltál, ott is elmesélhető egy ilyen történet?
0: Igazából több történet is lenne az elmúlt években, több adomány átadáson részt vettem, akár családok otthonában, akár pedig csoportos adományosztásokon, tehát maga az, hogy látni a gyerekeket, hogy milyen lelkesedéssel bontják ki táskákat és a csomagokat, és milyen örömmel válogatják az iskolatársák között, hogy pont az a foci csapatnak a klubjele legyen rajta, amilyet ők rajonganak, az alapból egy nagyon boldog pillanat, amikor látjuk a gyerekek arcán ezt a lelkesedést. Viszont nekem egy olyan történet, ami leginkább megindított, ahol ugyan közvetlenül én magam nem voltam ott, viszont a kollégám elmesélte, hogy az egyik iskolába vitt több, mint 30 megtöltött, gazdagon megtöltött iskolatáskát, és egy első osztályos kisfiú nagyon meghatódva vette át ezt az adományt, nagyon meglepődött, hogy számára vadidegenek, ismeretlenek miért is hoztak egy szép táskát és benne minden tanszert, és megüzente a tanítónénivel a szeretett szolgálatunknak, hogy hát egyrészt ő ezt alig akarja elvinni, de hogy ő megígéri cserébe azt, hogy jól fog tanulni, ő ennyivel tudja megköszönni, hogy megígéri, hogy akkor jegyzetelni is fog, tanulni is fog, és jól fog teljesíteni. És eszméletlenül jó érzés volt hallani, amikor ezt a tanítónő is észben tartotta, és a kollégánknak évvégén visszajelzett, hogy ez a kisfiú kitűnő eredménnyel zárta a tanévet. És ez például nekünk egy nagyon-nagyon megható pillanat volt, hogy a tanszertámogatás adott a gyereknek akkora lelkesedést, akkora lendületet, hogy a fejébe vette, hogy ő akkor azzal meghálálni ezt az ajándékot, hogy tanulni fog, és tartotta is magát ehhez egész tanévben. És hát szeretnénk, hogyha minél több gyerek életében mondjuk akár ezt a lendületet, ezt tudná biztosítani ez a támogatás, hiszen aztán az oktatás az nekik lehet egy olyan kiugrási lehetőség az életükben, ami akár egy jobb helyre, egy jobb anyagi helyzetbe is el tudja őket juttatni.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Dobi Strucski Zsófiát, a Magyar Református Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetőjét hallották.
2: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Köztünk élnek. Az Európa Rádió portré műsora szerdán délelőtt 10 órától. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Önben is megfogalmazódtak már az alábbi kérdések? Biztos rendben van nálunk minden munkatűz környezetvédelmi oldalon? Ha kapnék egy hatósági ellenőrzést, minden rendben lenne és nem kapnánk bírságot? Ha baleset történne a cégünknél, nyugodtan maradhatnék, mint vezető, mert mi mindent megtettünk, amit a jogszabályok előírnak. Ha bármelyik kérdésre nemmel válaszolt, akkor javaslom, gyorsan keresse meg szakértő csapatunkat. Mérnöki Munkavédelem Kft. Eger, II. Rákóczi Ferenc út 28. Telefonszám +36 30 073 36 36. E-mail cím orosz.ádám@mérnökimunkavédelem.hu. Mérnöki Munkavédelem. Forduljon hozzánk bizalommal!
1: Reklámot hallottak. 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Magyar Péter miniszterelnök Facebook üzenetében arra kért mindenkit, hogy a következő napokban csak a legszükségesebb célokra használja a vezetékes ivóvizet. A kormányfő jelezte, a kormány és a védelmi igazgatási hivatal folyamatosan kapcsolatban áll a védekezésben résztvevő szervezetekkel és hatóságokkal. Szólt arról is, hogy a Dunamenti regionális vízmű teljes szolgáltatási területén Pest, Nógrád és Komárom Esztergom megye 120 településén harmadfokú vízkorlátozást kellett elrendelni. Egyes település részeken a vízellátás korlátozását is elrendelhetik a szolgáltatók, hogy ezzel megőrizzék a rendszer működő képességét. Több településen intézkedéseket hoztak a vízellátás biztosítására csőtörések és gerincvezeték hibák miatt. Decsen mintegy 3700 ember ellátását kellett megszervezni, Boldogasszonyfán és Szentlászlón vízszállító kocsikkal biztosították az ivóvizet, Szadára újabb 20 000 tasakos ivóvizet szállított ki a honvédség. Magyar Péter arra kérte a hűtött helyiségeket, üzemeltetőket, a templomokat és a közintézményeket, hogy továbbra is maradjanak nyitva, menedéket és felfrissülést kínálva a soha nem látott forróságban. Továbbá azzal a kéréssel fordult a bevásárlóközpontok, éttermek és üzletek felé, hogy mindenkit kínáljanak meg friss vízzel és biztosítsanak felfrissülési lehetőséget. Az extrém hőség miatt 30 Stadler-Flirt motorvonat vált működésképtelenné, és még nem tudni pontosan, hol lesz ennek a vége, írta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook bejegyzésében. A Stadler-Flirt motorvonatai a MÁV flottájának legmodernebb klimatizált szerelvényei közé tartoznak, egyben Európa egyik legnagyobb példányszámban vásárolt vasúti járművei az elmúlt 20 évben, de a jelenlegi extrém hőséget még ezek a modern kocsik sem bírják. A járművek beszerzésekor a gyártóval szemben támasztott műszaki követelmények jellemzően 35 Celsius fokos külső hőmérsékletig történő üzembiztos működésre vonatkoztak, de az elmúlt napokban az ország több pontján 40 Celsius fok feletti hőmérsékletet is mértek. Vitézi Dávid szerint a klímaváltozás hatásai már napi szinten befolyásolják az emberek életét, a közlekedés szintjén ez azt jelenti, hogy még több forrást kell fordítani a közösségi közlekedésre, azon belül is a vasút fejlesztésére, ami a legfenntarthatóbb közlekedési forma. Július 1-e a Magyar Egészségügy napja, Semmelweis nap. Ma zárva lesznek a házi orvosi, a fogorvosi és a szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, a gyógyszertárak. Zárva tart a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ nemzetközi oltóközpontja, valamint szünetel a központ anonim AIDS szűrése és tanácsadása is. A folyamatos ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók ezen a napon ügyeleti rendszerint végzik az egészségügyi ellátást. Felhívták a figyelmet arra, hogy szerdán a gyógyszerellátást a legtöbb településen kizárólag a 0-24 órás nyitvatartású, az ünnepnapokon is nyitvatartó, valamint az ügyeletes vagy készenlétet tartó gyógyszertárak biztosítják. A nyitvatartó, az ügyeletes és készenlétet tartó patikák címe, telefonszáma, településre vagy akár megyére keresve az NNGK honlapján található gyógyszertár adatbázisban elérhető. A nyitvatartó gyógyszertárak megtalálhatók az Egészségablak applikációban is. Egészségügyi kérdésekben 0-24 órában tájékozódhat mindenki a 1812-es zöld számon, az egészségvonalon. Tóth Árpád korábbi kórház igazgatót, egészségügyi szakértőt nevezte ki országos kórház főigazgatónak Magyar Péter miniszterelnök. Olvasható a június 30-án megjelent magyar közlönyben. Hegedűs Zsolt az egészségügyért felelős miniszter javaslatára meghozott határozat július 1-én lépett hatályba, áll a dokumentumban. Az elmúlt két évben az ország leghátrányosabb helyzetű településein élő 2200 rászoruló családnak nyílt lehetősége, hogy a felzárkózó települések program révén átálljon környezetbarát és biztonságos fűtésre, közölte a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával 2022-ben indult, csaknem 11 milliárd forintból megvalósított szociális energetikai program révén 2026-ra több lépcsőben és több helyszínen összesen 24 szociális naperőmű és egy energiatároló épült fel a Szeretetszolgálat alapítványának segítségével. A programhoz kapcsolódó zöld fűtés nevű pályázaton nyertes háztartások a kiépített elektromos csatlakozásnak és az előre fizetős villanyóráknak köszönhetően tiszta és biztonságos módon fűthették otthonukat. A projekt révén összesen 171 településre jutott el a támogatás.
1: Az időjárásról.
3: A sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor, zivatar többfelé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiségű csapadék hullhat. Az északi szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 39 fok között alakul, hajnalban 18 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: köztünk élnek. Az Európa Rádió portréműsora.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, Béli Katalin vagyok, és sok szeretettel köszöntöm vendégemet, Meleg Béla professzor urat, és engedjék meg nekem elöljáróban, hogy az alanyi újságírás minden lehetőségét kihasználjam. Tudnélik, egy nagyon személyes kapcsolatról van szó, hiszen Meleg Béla professzort, mint földesista öreg diákot köszönhetem itt a miskolci stúdióban, és hát Béla, mi azért túl vagyunk már azon a koron, hogy ritkán lássuk egymást, tehát évről évre találkozunk az osztálytársainkkal, így van ez most is, amikor veletek összejöttünk, és hát azt is el kell árulni a hallgatóknak, hogy talán biztos nem sértődik meg senki, de amikor nyilván beszélünk magunkról, akkor rád figyelünk a legjobban, mert hogy annyira érdekes a foglalkozásod, a hivatásod, hogy én szerintem nincs ember, akit ez nem érdekel. Tudnélik, Meleg Béla, nemzetközi hírű genetikus professzor, a Pécsi Tudományegyetem professzor emeritusa, most már ezt így ki kell mondani, de a Genetikai Intézet igazgatója, és hát járod a világot az előadásaiddal. Én úgy indítanék, hogy annyit tudok erről a dologról, hogy mi már a gimiben, de most már általános iskolában is tanítják, hogy bemagoltuk a dezoxiribonukleinsav nevét, de hát tulajdonképpen hogyan fejlődött a genetika tudománya? Én nagyon meglepődtem, amikor egy picit utána néztem, hogy ez már a 19. század közepén egy ágostorrendi szerzetessel elkezdődött.
2: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és megtiszteltetés itt lenni. Így van, Katival a gyökerek nagyon messzire nyúlnak vissza.
1: Hát a gyerekkorunk egy nagyon szép része.
2: Ifjúkorunk világa.
1: Igen.
2: Ifjúkorunk világa, ami felejthetetlen, szóval az én Miskolcom, az az én fejemben az mindig Miskolc, az én Miskolcom marad. És az idő elment, és én is elmentem a genetika felé. Igen, hát valamikor egy szerzetes dolgozott ezen, aki maga nem tudta azt, hogy micsoda zseniális dolgot alkotott. Ő sose ismerte fel, hogy milyen hatalmas dologra
1: hát
2: jött rá.
1: Hát ő csak azt ismerte, hogy van valami öröklés.
2: Vannak jelek, amelyek valamiért előjönnek, és erről tartott egy szép kis előadást, ez volt a szokás ott annál a szerzetesrendnél. Kapott egy mérsékelt tapsot, majd az anyagot letették a könyvtárba, levéltárba, és feledésnek is merült. Ő egyébként, ha már itt tartunk, kicsit elkanyarodunk, az élete főművének a Morvaország vízrajzát. Ugye hát a szerzetesek, mert mindent felírtak, mindent feljegyeztek, stb.
1: És hogy hívták őt, Georg
2: Mendel. Georg Mendel. A Mendel törvények megalkotója. Igen. És még egyszer, hát ma is meg lehet nézni egyébként a szerzetesen be egy 5x4 méteres terület alatt ültetgette a borsóit. Tehát neki magának nem volt ez annyira fontos, tehát valamit csinálni kellett. Tehát a Morvaország vízrajzát, ő nagyon-nagyon büszke volt rá, mert úgy érezte, hogy ezzel ad a legtöbbet, hát akkor a fő tevékenység a kenyéradás volt. Tehát a kenyeret adjunk a népnek, és hogy a parasztok hogy vessenek, mikor, ha ebben a hónapban most eső van, vagy így áll a holdállás, nem tudom, most csak rögtönzök valamiket, akkor mi várható nyáron. És erre nagyon-nagyon büszke volt. Ezzel ő nem is törődött. És lám-lám. Tehát az ember sose tudja, hogy milyen kis megfigyelésből megváltozik, kicserélődik a föld.
1: És talán a 20. század második fele volt az már, amikor szédületes gyorsasággal fejlődött ez a tudományág. Lehet, hogy az orvostudományoknak az egyik leggyorsabban fejlődő ága?
2: Nem lehet, sajnos, és ez nem szeretném, hogy ilyen szakmai sovinizmusként hangzana. Én eredetileg gyerekorvos vagyok, most is gyerekorvos vagyok, és foglalkozok aktívan gyerekorvoslással is, csak közben alakult így. Pontosan így van, a genetika az átírta a teljes medicinát, tehát mindent átírt. És nem maga a DNS, amikor a Watson-Crick modell megszületett, ugye hát egy átütő valami volt, Nobel-díjat kaptak érte, aztán később még egyet is adtak érte, akkor még az ember csak azt tudta, hogy hát igen, ez egy fontos dolog. Utána kezdett el ez az egész egy exponenciális virágzásnak indulni, amikor rájöttek azt kell mondjam, hogy a fejlődés olyan ütemű volt, hogy egymás után jöttek azok a felismerések, hogy a wow érzés, hogy jaj, hát ez is összefüggött, jé, hát erre se gondoltunk volna. Olyasmikről derültek ki, hogy genetikai háttereik vannak, amiről nem is gyanítottuk.
1: Nagyon nehéz azt elképzelni, hogy a gyakorlatban hogyan folyik a genetikai kutatás. Egy kicsit avasd be bennünket ebben. Mik azok a módszerek? El lehet mondani?
2: El lehet mondani, és tehát tulajdonképpen a történet valójában nagyon egyszerű, hogy az előbb említett DNS, tehát az örökítő anyagunkat kapjuk és továbbadjuk. És akkor itt jön egy pár kulcs dolog, amit meg kell értsünk. A fejlődés az úgy jön létre, ez most valószínűleg a hallgatóságot kicsit meg fogja lepni, hogy ez a DNS-ünk, amíg élünk, mindig szerez valamiféle változást. Na most sajnos a többsége az káros. A többsége az káros, betegséghez vezet, olyasmire
1: ez
2: vezet.
1: Ez lehet öröklött is, meg lehet környezeti hatású is, nem? Ez a szerzett változás.
2: Mondom tovább. Tehát most csak rólunk beszélünk. Mondjuk rólad, meg rólam. Ugye? Tehát vannak DNS-eink, amiket kaptunk a szüleinktől, és már annak van egy jellegzetessége, amit ők is kaptak a szüleitől. És az életünk során mindig szerzünk változásokat, mutációkat. Tehát már nem ugyanazt adjuk tovább, mint amit hoztunk. És ugye úgy történik a keveredés, hogy mindig a felét adja az egyik szülő, a másik felét a másik szülő. És így jön létre az a mérhetetlen variabilitás, hogy statisztikailag sosem születhet meg két ugyanolyan egyed, mert akkor az eltérés, most nagyon nagy számot fogok mondani, 3,3-3,4 milliárd bázispár a DNS-ünk. Na most, hogyha ezt elkezd valaki számolni, tehát az permutáció analízis, tehát annak a valószínűsége, tehát ezerszer nyer valaki lottó ötöst, még egyszer statisztikailag ugyanaz a DNS állomány jöjjön létre. De nem ez a lényeg, mert egy vágányon vagyunk, egy úton vagyunk, ami tulajdonképpen az emberi fajon 130 millió évvel vált le. És utána voltak kitérők, volt a Denisovai ember, majd talán időnk engedi, meg érdekes, kitérünk rá, a Neandert völgyi ember, amely kihalt. Egy nagyon-nagyon okos ember volt egyébként, sokkal hosszabb ideig élt, 60 millió évig élt a Földön, ami egy hihetetlen nagy szám, tehát a Homo sapiens nem él olyan régen itt. És annak is van genetikai öröksége, ami bennünk van, de most menjünk vissza a fővonalra. Tehát mindig szerzünk valami variáns, szerzünk valami mutációt, na most sajnos ennek a nagyobbik hányada negatív betegség. Sok esetben halálos betegség. Na most, hát ezek a szegény emberek kiesnek a rostán. A fejlődés úgy jön létre, hogy egy kis hányada viszont pozitív. És mindig a pozitívat visszük olyan értelemben tovább, mert aki beteg, az kiesik a rostán. Ez nem egészen így van pontosan, de az elképzelhetőség kedvéért mondom ezt. És akkor ebből fakad az, hogy mindent vissza lehet nyomozni. Tehát ami az én DNS állományomban van, és akkor Kati, most mondom például, a szekvencia analízis, ami egy alapmódszer. Tehát, hogy megállapítsuk, hogy ez az abrakadabra, ATGC, stb. Hogy van valakiben. Mert azt a szekvenciát örököltük. És abba kell megtaláljuk azt az egy-kettő néhány eltérést, ami számunkra informatikus. Tehát még egyszer én gyerekorvos voltam, én ott kezdtem, hogy mi az, ami a betegségekkel összefüggésbe lehet, mi az, ami a betegség irányába adhat felvilágosítást. És ez a paletta nőtt, folyamatosan nőtt, nemrég volt egy előadásom, mindig felszoktam készülni tisztességesen az előadásokra, megnéztem a legújabb adatokat, változatlanul egy nagyon-nagyon emelkedő fázisban van, egyrészt az új betegségek megismerése, másrészt az új betegség okozó mutációk megismerése, és ez a tudományban egy nagyon büszke vagyok rá, hogy a mi szakmánk ilyen, ha rájövünk menet közben valamire, hogy jaj, ezt tévedtünk, mert nem így van, akkor azt korrigáljuk. Na most ez úgy elsőre a hallgatóság csodálkozhat rajta, hogy nem vettétek észre. Kicsit bonyolítom a képet, mert van olyan variáns, ami látszólag összefügg egy betegséggel. Tehát ha valaki, mit tudom én, az ötös kromoszómáján itt és itt ezt a mutációt örökíti, az beteg lesz. Most elképzelhető, hogy ez így van, és akkor egyszer csak később kiderül, hogy haha, nem egészen. Csak akkor, hogyha a 8-as kromoszómán ez így van. Tehát opcionális, feltételekhez kötött. És ezek napról napra bővülnek ezek az információk, és napról napra a palettánk nő, és én azt mondom, hogy aki most kezdi a genetikát, az egy olyan csodálatos fejezetnek néz elébe. A számokat nem szeretik az orvosok se, a hallgatók se szeretik, de hadd mondjak néhány számot még itt a továbbiakba. Azt mondják, hogy körülbelül egy olyan 10 000 úgynevezett ritka betegségünk van. Ritka betegség, mondhatnék belőle példákat, egyet emelek csak ki, mondjuk a House sorozatot elég sokan nézték, ugye a House a cinizmusával elnevezett ott egy hölgyet, akinek Huntington betegsége van, 13-asnak, ugye hát a cinizmus benne van, rossz számot húztál. Ugye miről szól ez a Huntington betegség? Megörökítjük a szülőnktől a beteg gént, aki nem tud róla, hogy ő beteg. Nem tud róla, mert a fertilis korában, tehát a 20 éves korában teljesen egészséges, 100%-ban egészséges, Nobel-díjas lehet, 100 méteres futó, világbajnok, minden, tehát teljesen egész. És valamikor a 4. X után kezdődik a betegsége, viszont akkor 10 éven belül rapinon, teljesen leépül, szegények, mint zárt osztályon, maga tehetetlen emberként, gyakorlatilag emberi lény, én már nem is tudom, hogy mondható-e szegény, tehát semmi, senkit nem ismer fel, semmit, tehát egy biológiai lény tulajdonképpen, de a gén már továbbadta.
1: Igen. Na most a tudomány által ezek a gének megtalálhatóak ebben a 20 éves állapotban, amikor ő még egészséges és nem tud róla?
2: Na most itt akartam ezt az egész fejezetet tovább mondani, hogy ezt már jól ismerjük, és ezt ki tudjuk mutatni. Tehát ez nálunk a rutin része. Sajnos ez is egy ilyen, úgy mondjuk, hogy founder mutation, ez valamikor 6-7 ezer évvel, jól hallják a számot, 6-7 ezer évvel ezelőtt keletkezett, azóta hurcolja az emberiség. Amint ha belegondolunk, teljesen érthető, még egyszer 20 éves koráig, teljesen tünetmentes, semmi baja nincsen. Elveszi a falu legszebb lányát, most beszéljünk 1815-ről, most csak hasonlítom egy számot, gyönyörű gyerekig születik, és mondjuk 40 éves korában elkezd butulni. Hát legyünk őszinték, akkor, tehát az volt az átlag életkor. Az, hogy szegény Józsi megbutult, meg szállta az ördög, meg mit tudom én, hát ezek teljesen idézőjelben normális voltak akkor, azokban az időkben. Ez most derült, most lett belőle probléma, mondjuk 1-2-3-5 évtizeddel ezelőtt. És hát a gén az megy tovább. És ugye a kérdésedre a válasz, hogy ki tudjuk szűrni, tehát meg tudjuk mondani, és ez egy nagyon komoly etikai dilemma. Minden országban már Európában rendelkezik úgynevezett genetikai törvénnyel, ahol ezeknek a sarokpontjait rögzítjük. Mindenkinek joga van a tudáshoz, és egy lényeges pont, mindenkinek joga van a nem tudáshoz. Tehát az megmondhatja az orvosának, hogy doktor úr, nem akarom tudni, hogy hordozak-e betegséget.
1: De újszülötteknél van egy, illetve magzati korban van egy genetikai vizsgálat, ez kötelező?
2: Így van. Van szűrés, van kötelező szűrés. Most ez egy külön fejezet lenne, mert ezt a szűrés gyakorlatilag hatalmas mértékben ki lehetne terjeszteni. Van úgynevezett államilag finanszírozott szűrés, amiben benne vannak, na most ez egy konszenzus egyesség Európa szerte, meg talán az Egyesült Államokban, bár ott államonként más szabályzás is lehetséges, hogy azokat a betegségeket szűrjük, amellyel tudunk valamit csinálni. Most ha belegondolunk, ez is változik persze, egy Huntington nem akarunk szűrni, tehát a társadalom nem akarja azt tudni, hogy beteg leszek. Nem akarja azt tudni, hogy én hordozó leszek. De ez is változhat. Ez is változhat, tehát pár évvel ezelőtt, még például egy másik, egy súlyos izombetegség, a Duchent, azt nem szűrtük. Viszont ma már néhány variánsának van kezelése. Ezért elkezdtük szűrni. Tehát ez egy nagyon-nagyon változó, hogy azt én mit mondok ma, hogy van egy kedvenc diám, a Dyson Freeman, amerikai publicista mondta egy előadása előtt, hogy kolléga urak, én most elmondok önöknek 50 percben egy csomó információt, 30 év múlva a fele lesz igaz, a fele megváltozik. Mondhatnák azt, hogy akkor osszuk el, csak az a baj, hogy nem tudom, hogy melyik fele. Tehát tulajdonképpen ez a változásnak egy lényeges eleme, hogy ami ma így van, az nem biztos, hogy holnap úgy lesz.
1: a ritka betegségek vizsgálatánál, mert ugye ez sem annyira régi, legalábbis én nem olyan régen tudom, hogy van ilyen egyáltalán, hogy ritka betegség, orvos, osztály, kórházi kezelés. A géntudomány, genetikai tudomány fejlődésével a gyógyszer fejlesztés megfelelő arányban kivitelezhető? Hát tudom, hogy ez okozza, és akkor elkezdem kifejleszteni rá a gyógyszert, és akkor már mindjárt nem lesz ritka betegség talán.
2: Ez így van koncepcionálisan, és ez nagyon is jól hangzik így, de tehát, hogy mondjam, csak hatalmas a fejlődés, de én is úgy érzem, és én is így vagyok vele, és mindenki így van vele, hogy kicsit türelmetlenek vagyunk. Gondoljunk bele, hogy ezek a dolgok 25 évvel ezelőtt még egy teljesen gyerekcipőben, még nem is ismertük az egyes betegségeket. Én emlékszem rá, alapító tagja voltam egy hatalmas nagy hálózatnak, IRDIRC, International Rare Disease Consortium. Azt tűzte ki célul, hogy 2020-ra 1000 betegségnek legyen terápiája, ugyanis akkor, amikor ez alakult 15 évvel ezelőtt, nem volt terápia. Tehát egy kézen meg lehetett számolni, hogy hány ritka betegségnek volt terápiája. Nos, hát ez még egyszer rakéta. Tehát egyszerűen olyan tempóval haladunk, gyűlik és nő, tehát manapság már olyan ritka daganatok vannak, hogy diagnosztizáljuk azt a speciális típust, speciális kezelés van arra, csak arra, másra már nem jó, hogy mondjuk egy tüdőráknak és egy nagyon ritka formájára, és megállítja a növekedést. Ugye ez furcsán csenghet, de hát ez hatalmas nagy előrelépés, megállítjuk a tumort. Az azt jelenti, hogy kis túlzással 100 éves koráig élhet, folytathatja azt a tevékenységét, gyakorlatilag zavartalanul, a tumora nem nő tovább, a tumora nem öli meg. Tehát ezek hatalmas nagy előrelépések, hogyha belegondolunk, már az is önmagában, hogy megállítja a folyamatot.
1: A genetika fantasztikus tudományáról beszélgetünk Meleg Béla professzor úrral, aki a Pécsi Genetikai Intézetnek a igazgatója, vezetője, nemzetközi hírű tudós, aki világszerte előadásokat tart a témában. De most lépjünk tovább, mert hát az idő nem mindig van velünk, hiszen a genetika tudománya más területeken is nagyon-nagyon hasznosan működik, például a populáció genetikája. Miről van itt szó?
2: Így van. Na most ez is egy nagyon érdekes dolog. Tehát az ember, az emberi psziché. Ugye engem is személy szerint érdekel az, hogy a családom honnan származik, holott tudom, hogy egy nagyon összetett családfám van, mert az édesanyám Kun vonal, édesapám Székely vonal, és az embereket ez érdekli. Ismét a hallgatóság nem szereti a számokat, de hogy érzékeltessem, főleg Amerikában, Európában is van néhány, vállalatok, cégek jöttek létre, amelyek ezt célozzák meg. Ugye az örökítő anyag, a DNS, az kinyerhető például a közönséges nyálból. Hát ezt valamennyien tudjuk, hiszen hát így buknak le bűnözők például. Tehát ezek a cégek küldenek egy kis dobozkát, hogyha megkapják.
1: Most már lehet borítékba is küldeni anyagot, tehát ez egy üzlet is lett tulajdonképpen.
2: Na, ezt akarom kihozni. Ez tavaly 5 milliárd amerikai dolláros üzlet volt.
1: Azt a minden.
2: Hát ez hatalmas nagy szám, és az előjelzés szerint 10 év múlvára 30 milliárdos üzlet lesz. Tehát érdekli. Most mondok egy számot, hogy az alapcsomag az egy ilyen cégnél, az kb. $50. Hát Amerikában az mennyi lehet most? 18 ezer forint, 15 ezer forint. Ez egy amerikai háztartásban nem összeg. Tehát a hétvégi bevásárlás ennek a 10-szerese, vagy talán többszöröse. Hát egyszerűen érdeklődik, és akkor elküldi a borítékba az ő nyálát, abból izolálják a DNS, és fölállítják neki azt, hogy te, barátom, ennyi százalékba innen származol, annyi százalékba innen származol, stb. És ez érdekli. És ugyanebben a csomagban, hát ezt a törvény sok országban szabályozza, még bizonyos betegségekre is adhatnak felvilágosítást. Még egyszer, ez nem mindenütt, mert ez sok országban a törvény tiltja.
1: De igen, például, hát azért sok etikai kérdés felmerül az egész hogyne, történettel kapcsolatban.
2: hogy nem, most nem akarom mellékvágányra vinni a beszélgetést, elejében volt ilyen, hogy szabad volt. Tehát elküldte a nyálat, és azon kívül, hogy megkapta a csomagba, hogy te mit, Írországból származol, 20%-ba, ennyi százalékba, innen, stb. De úgy mellesleg itt kaptál egy listát is, hogy ennyi százalékba Parkinsonod lesz, annyi százalék, sőt 99,9%, mert van, hogy teljesen meg tudják mondani. Az, hogy ilyen és ilyen nagyon komoly betegség, Alzheimered lesz például. És akkor mondjuk az Alzheimer volt a példa, úgyhogy rögtön azt felvették a kínai sarlatán céggel a kapcsolatot, amelyik 3000 dollárért a csodaterápiát rendelkezésre bocsátotta, ami természetesen teljesen hatástalan volt. Na ekkor léptek be az állami szabályzások, hogy ezeket leállították, hogy nem. Aki megkapja egyszer ezt egy ilyen negatív diagnózist valahonnan, vagy negatív leletet, sajnos annak már annyira bele lesz téve a bogára fülébe, hogy onnan nagyon nehéz kiszedni.
1: Mindent kihasznál.
2: Tehát ő azt mondja, drága doktor úr, maga azért mondja, hogy szépítse a helyzetet, de én tudom, hát itt az írás róla. És nem, szóval ez egy nagyon-nagyon nagy probléma, ezért szabályozták.
1: A harmadik vonulat, amire rá szeretnék térni, hogy hogyan vesz részt a genetika a régészetben. Hiszen meséltél nekünk az egyik találkozónkon egy olyan történetet, hogy a Mátyás templomban te vizsgálódtál. Mesélj nekünk erről, mert ez azóta is motoszkál a fejemben.
2: Igen, hát ez még a Kásler Miklós, akivel jó viszonyban voltam, vont be, mint genetikus, tehát a harmadik Béla királyunk, aki úgy, én szerintem kicsit a történelem oktatásunk hiánya, az egyik legnagyobb magyar királyunk volt. Az a harmadik Béla a bizánci udvarban nőtt fel, úgy volt, hogy ő lesz a bizánci trónörökös. És meggyőződésem, hogy ha ő a bizánci trónörökös, ő nem hanyagolja el a hadsereget, hanem előrelátó, és akkor ma Isztambul, nem Isztambul, de hát visszaforgatni kereket nem lehet. Tehát a bizánci császárnak lett utódja, vitatják, hogy ő az apuka, nem mindegy, ez most mégképp nem menjünk bele, és ezért ő csak magyar király lett. Viszont ne felejtsük el, hogy akkor az a magyar királyság Európa egyik leghatalmasabb ország volt. Tehát az összes paramétert, amit nézünk, a hadsereg nagysága, az éves bevétel, a hőbérurak száma, stb. Franciaországgal vetekedett. Tehát az európai egyik legnagyobb állam volt. Hát a harmadik Béla projektnek ez volt a lényege, hogy megnyitottuk, ugye ő a Mátyás templomban van elhelyezve, akkori, akivel meghalt felesége, több felesége is volt, Antiókiai Anna, aki külön történet egyébként, az Antiókiai, az édesapja, az egy nagyon véres kezű, hogy úgy mondjam, keresztes lovag volt, őt is vizsgáltuk, de most őt hagyjuk. Tehát harmadik Béla, és mi adott erre lehetőséget? Az előbb mondtam ezt a technikát, a szekvenálást. És egy nagyon érdekes egybeesés. Tehát a szekvenálás az úgy történik valakinek a DNS-ét, hogy idézőjelbe mi törjük össze darabokra. Tehát elküldjük, izoláljuk, levesszük a betegből, teljesen mindegy, hogy, és összetörjük megadott darabokra. És most jön a teremtés csodás ajándéka. Hát ugyanezt történik évtizedek, évszázadok alatt, hogyha valamit csak ott hagyok a szobahőmérsékleten. Úgyhogy az ő csontjába, ami benne volt DNS-e, az, hogyha kinyerjük, az tökéletes szekvenálásra. Tehát az ő adottságait, például én tudom, hogy harmadik Béla tudta inni a tejet, mert tudta emészteni. Azt tehát az ő gényeibe ez benne volt, ezt nem közöltük.
1: Nem volt laktózérzékeny még?
2: Nem volt laktózérzékeny, ezt mind mi ki tudjuk olvasni a gényeibe. Tudjuk azt, hogy szőke volt. Ami meglepő, ugye, de tudnunk kell róla, hogy neki két ugye, politikai ház, az Árpád ház Etelközig belülről házasodott, Etelköz után kezdték a politikai házasságokat, és ő neki két felmenője is viking. Hát ebből fakad az, hogy akkor, amikor az átlag magyarkák olyan 1,50 és 1,60 között voltak, harmadik Béla 187 centi volt, hát mindenki látta, ó, ott jön a király, ugye? Igen. Aki még mindennek a tetejében egy hatalmas nagy izmos ember volt, és szőke haja volt, tehát annyi eltérés volt.
1: Ez is vikinges vonás,
2: ezért emeltem ki ezt is szándékosan. És akkor itt jön a slusszpoén, ugye, tehát ugyanaz az elv, és ugye a populáció genetika, az Y-kromoszómát a férfiak mindig az édesapjuktól örökítik. Y nem kötődik betegséghez, hál' Istennek, tehát nem ismerünk olyan betegséget, amelyik legalábbis örökletes betegséget, amelyeket átörökíthetnénk, tehát az Y-on mindig csak variánsokat örökítünk. Ebből fakad az, hogy vissza lehet követni, hogy az adott illető honnan származik a térképről. Ugye, és ezt tudjuk, most nem szabad azt a következtetést levonni, hogy ez a teljes magyarságra vonatkozik, mert azt tudjuk, hogy szövetséges törzsek voltak, tehát több helyről. Tehát akkor úgy ment az élet, hogy ha te a barátom akarsz lenni, akkor te a szövetséges törzshöz tartozol. Ha nem, akkor jön Muhi puszta, és leölünk benneteket. Ha behódolsz, na, kicsit ugráltam az akkori történelemben, de hát ugye a szövetséges törzsek, és ők Üzbegisztán, Észak-Afganisztán, tehát azokon a területeken terjedt el ez az Y haplotípus, ami az Árpád-házban volt, ez az R1, A1, Z21, stb. 8 tagig megvan, nem tudom már fejből, ami szégyellek, mert valószínűleg ennyi tisztelettel kéne tartoznom a király felé, hogy megjegyeztem, de nem emlékszem már rá pontosan. Tehát így van, tehát ez egy populáció genetika, nem csak csontokkal csináljuk, ez csontokkal is lehet, hanem tehát ugyanezek idézelbe a játékszabályok érvényesek bárkire, ahogy említettem, mai élő ember is el tudja küldeni. Van egy projektünk, ami fut, a székelység. A székelység eredete, hogy hát engem személy szerint a családi dolgok miatt, de például csinálunk, ez egy teljesen új, most dolgozunk rajta éppen, a Schwab projekt, Donau Schwaben. Ugye Európa tanítómesterei. Ez egyszerűen tény, és ezt nem szabad szőnyeg alá söpörni. Tehát tatárjárás után is, amikor az országban alig voltak, mi hívtuk ide őket, az akkori király hívta őket ide, és egészen biztos, hogy az ország fejlődésének hatalmas előnye lett. És ugye, ahogy az általában szokásos, a magyarság is, amikor érkezett, hogy a történelemkönyvekben nem azt látjuk, hogy ide érkeztek a Kárpát-medencébe, és mindenkit legyilkoltak. Nem. Erről szó sincs. Tehát békésen letelepedtek, és hosszú ideig nem volt keveredés. Egymás mellett éltek különböző népcsoportok. A népcsoportok nem azért haltak ki akkor, szarmaták például, mondok egyet, mert meggyilkolták őket, hanem mert ők maguk rossz politikát választottak, és előbb-utóbb vagy kihaltak, vagy kényszerültek arra, hogy beolvadjanak. Tehát kis buta hasonlattal oda ment, hogy drága barátom, szeretnék veled dolgozni, mert hát kevesen is vagyunk már. Tehát el lehet képzelni az élet, ugye nyilván meg az összönök ráviszik erre az embert. És ugye ugyanez áll a németségre is, hogy eljöttek, több hullámba jöttek Magyarországra, és különböző helyeken telepedtek le, és például most is ezen a tanulmányon, amin dolgozok, van egy borsodi város, hogy ne említsem még egyelőre a nevét, illetve település tulajdonképpen, ahol svábok éltek, és teljesen más eredetük van, mint például több alföldi svábságnak. Ők maguk mondták azt, hogy kicsit hihetetlenül fogadtam, hogy frank birodalomhoz tartozó, meg ez a legenda, ő nekik nincs írott történelmük. Van ezzel
1: de
2: szemben?
1: Szájhagyományban ők ezek szájhagyomány... a nemzetiségiek nagyon őrzik ezeket a történeteket.
2: Na most nagyon-nagyon-nagyon fontos pontra tapintották, Kati. Például szájhagyomány. Ugye amikor a harmadik Bélának a csontja megvolt, az egy hatalmas nagy fölvilágosodás, ugye, mert egyszer csak a magyar történelem könyvekben megjelent ez a finnugor magyar rokonság, ami teljesen légből kapott. Semmi rokonságunk nincs a finnekkel. Ráadásul a finnek nem is homogén, ugye egy picike kis nemzet, talán vannak ma 5-6 millió, nem tudom.
1: Na hát, ha ezt egy genetikus mondja, akkor ez így van. Ez biztos, hogy így van.
2: Tehát egy pici nemzet, és ők két géncsoportra, északon a lappok, akik teljesen elkülönülnek egy országon belül, és délen a másik, ugye hát a Sztálin eléggé csúnyán megharapta őket, Karéliát elcsatolta mindenféle ürügyekkel, de ez nem politikai műsor, ne erről beszéljünk. Tehát ő nekik, mi attól függetlenül, hogy egy pár asztallal odébb, ha valaki finnül beszél, akkor az, ha úgy véletjük, hogy lehet, hogy magyarul beszél, ezen kívül nincs semmiféle rokonságunk. Mondakörre visszatérve. Hát ott volt a mondakörünkben hunor magyar két dalia. Hát ott van a fehér meg a fekete lovas. Igen. Hát az Y-kromoszóma, ez egy tökéletes evidencia volt. Úgy van. Tehát a hunokkal voltunk mi, ha nem is biztos, hogy rokonságban, de egymás mellett éltünk. Az egészen biztos.
1: Órák hosszat lehetne hallgatni. nagyon érdekes, és azt hiszem, hogy nagyon sok mindenkinek még ismeretlen ez a történet. Vajon a világ tudósai mennyire zártak össze ebben a tudományágban? Szóval napi kapcsolatban vagytok-e, vannak-e rivalizálások? Hogy történik? Hiszen egy olyan fontos tudományágról van szó, ami most biztos, hogy nem kis túlzás, azt mondom, hogy az emberiség túlélésének a kulcsa.
2: Ez egészen biztos, hogy így van, és a válasz az nem egyszerű, mert napi kapcsolatban
1: vagyok. Ugye milyen nekem... okos lettem, hogy hallgatlak?
2: Ennyi idő elég volt a genetikában. Tehát napi kapcsolatban állunk nekem is. Hát David Reich az egyik vezető amerikai tudós, akivel különböző projekteket csinálunk a mai napig. Ugyanakkor van kompetíció, hát nyilvánvalóan sikerorientált világ, pályázati pénzek elnyerése szempontjából, és van még egy pont, ami hát üzlet, ugye? Tehát maga ez a populációgenetikai vizsgálat, ahogy említettem, hatalmas nagy üzlet, és még egy poén jön, a genetikai betegségek kezelése, terápiája. Ez egy teljesen külön fejezet, a hallgatóság nagy valószínűség hallott róla, hogy ma már génterápiák közül van olyan, például ez a gerincvelői sorvadásos betegség, $1 millió fölött van az éves kezelés. Tehát hihetetlen nagy üzlet. Hihetetlen nagy üzlet, ebből fakad az, hogy titkolódzás van. Tehát ha valaki rájön valamire, hogy ez itt és itt használható, érthetően megpróbálja levédeni. Na most az általában a törvények úgy vannak megalkotva, hogy azt nem tudom levédeni, amit a természet csinált. Ugye az a természet terméke, de a felfedezés, hogy milyen terápiát építek rá, azt már le tudom védeni. És miután nem véletlen, hogy $1 millió, most ne így a hallgató, hogy ezek hasraütéses számok. Ugye az Egyesült Államokban, ez már a 30-as években, ugye a világválság után jött létre egy hivatal, ahol megmondják azt, hogy barátom, te ezt ennyiért adhatod, többé nem. Nem mondhatja azt, hogy csak nekem van kenyerem, és holnaptól $1000 kilója. Nem. Ez akkor buksz rajta, de akkor se adhatod többé. Tehát mindent alá kell támasztani adatokkal. Ennyibe került a fejlesztés, ennyi munkaórát, ennyi ezt, pénzt, stb. Tettem bele, ezért ennyiért szeretném adni. És hogyha ezt jóvá hagyják, akkor adhatja annyiért. Tehát a lényeg az, hogy ezek a fejlesztések tényleg iszonyatos pénzekbe kerülnek, és nyilvánvalóan azt is tudjuk, hogy haszonnak kell lenni a gyógyszeriparban, ugyanis időnként vannak kártérítések, amit ő neki ki kell tudni fizetni. És ez így van jól, ha belegondolunk, sokkal nagyobb baj lenne, hogy kárt csinál, és sajnos nem tudom kifizetni, mert nincsen pénzem.
1: Ebben a történetben mi magyarok hol vagyunk? Meleg Béla genetikusa, a Magyar Tudományos Akadémia doktora is. Hol vagyunk ebben a történetben mi, magyarok?
2: Hát azt hiszem, hogy itt a...
1: Mert kellő, itt azért az innováció, meg a támogatás, az biztos,
2: kellő
1: hogy
2: kellő szerénység, az sosem hátrányos. Én azt hiszem, hogy és ebbe semmi amerikamánia nincsen, de az amerikai tudomány vezet magason. Tehát én rendszeresen eljárok a Amerikai Humángenetikai Társaság éves ülésére, és mindig megdöbbenten látom, hogy megint mekkorát ugrottak. Most a jövő héten megyek az Európai Humángenetikai Társaság ülésére, mert nem hagyjuk ki. Tehát Európa is rendkívüli módon fejlődik, de azt kell mondjam, hogy a prioritás az messze az amerikaiaké. Tehát az ő szisztémájuk olyan, nem tudnék rájönni, hogy miért, de az ő szisztémájuk sokkal progresszívebb, és ezért sokkal jobban haladnak, mint Európa.
1: Végig hallgatva ezt a beszélgetést, én nekem az a gondolatom támad, hogy ez az a tudományág, amire szoktuk mondani, hogy igen, itt az elmélet, de hozzuk le a földre. Na hát ez az a tudományág, amit legjobban le lehet hozni a gyakorlatba.
2: Így van.

0: Ugyanakkor emberségesnek lenni mindig nagyon fárasztó. Hogyan tapasztalja, hogy az az orvos, az az ápoló, aki mindig emberséges, az később vagy hamarabb ég ki?
1: Szerintem embertelennek lenni fárasztóbb, mint emberségesnek lenni. Nagyon sok pozitív visszajelzés, illetve ha tudatosan egy ilyen kultúrában élünk, akkor egymás megerősítése is fakad ebből, és az egymásra való figyelem is. Az emberségesség a közösségbe kezdődik, az egymás közti viszonyba kezdődik, különben színjátszás. Hogyha én ezt nem belülről és nem megélten a saját munkatársaimmal, közösségemmel kezdem, és hát tulajdonképpen ennek a hangulatnak, ennek a módszertannak kell megjelenni egy kórházban. Talán nálunk nagyon sokszor eznek tud jelenni ez a visszajelzés a betegeinktől és a hozzátartozóiktól. Szerintem ez feltöltő és a kríziseken átvezető és a kiégés prevenciójához vezető ez a tapasztalatunk. Kiégni valójában egy magunkra hagyott önjáró visszajelzések nélküli világban sokkal inkább lehet.
0: A párbeszéd is ellene hat a kiégésnek. Na, ha valamiről, akkor az egészségügyről most nagyon élénk politikai, szakmai és társadalmi párbeszéd kezdődött el. Nyilván nem fogjuk ennek minden szegmensét végigvenni, de tartsunk egy kétszemélyes konzíliumot a fölött, hogy ön szerint túl sok kórház vagy túl sok kórházi osztály van Magyarországon?
1: Szerintem ez a kérdésfeltevés rossz, nem jól jelenik most meg. Nem, azért sincs értelme, mert provokatív a kérdés. Nagyon sokféle ellátásra van szükség, és az ellátások decentralizációjára, vagyis a lakosság közelébe való elvitelére, és centralizációjára, vagyis központokba szervezésére. Szakmákon belül is van, az egészségügyben száznyi különböző részszakma, és ezen belül is van, amit az országban alkalomattán csak egy helyen szabad csinálni, mást pedig el kell vinni lehetőleg minden térség, minden jelenlegében járás szintű helyre. És ehhez a kapacitásokat hozzá kell rendelni, vagyis ahol van egészségügyi intézmény, én nem tartom jó kérdésfeltevésnek, hogy azt bezárjuk-e, formáljuk olyanra, amire ott szükség van. Idős ellátásra nagyon nagy szükség van mindenhol, mert öregedik a társadalom. Szociális és egészségügy határterületein is szükség van. Bizonyos mértékű sürgősségi ellátásra szükség van. Szükség van járóbeteg szakrendelőkre. Nem normális dolog, hogy központokba utazzanak hatalmas tömegek buszokkal, vonatokkal, autókkal, azért az egy orvosért, aki ki tudna menni hetente, havonta a megfelelő szükséges időkbe a vidéki ellátóhelyekre járóbeteg rendelni. Közben pedig ott állandóan esetleg nincs rá szükség. Szóval egy jól szervezett kapacitás elosztásra van szükség, és a meglevő infrastruktúrának rá szükség van, és annak a jó kihasználására van szükség. Tehát ez nem is érdemes belemenni ebbe a vitába, hogy sok a kórház, mert azonnal provokatív, és minden önkormányzat, meg a lakosság, meg a főleg aztán a politikusok, mi mindent láttunk ebbe az ügybe, azonnal elkezdik a nagy érdekvédelmet. Van szükség, csak nem úgy, ahogy van most, nem azokkal a ellátásokkal.
0: Szülészet is mindenhová kell?
1: Szüléshezhet például semmiképpen nem kell mindenhova, mert nem tudjuk fenntartani. Nagyon biztonságos, jó szülészeti gondozás kell, nagyon jó betegszállítás kell, ennek sok eleme megvan, de nyilván rengeteg javítani való van rajta. És ugyanakkor a múltkoriban elmondtam egy beszélgetésbe, és aztán nagyon nagy publicitást kapott azt, hogy képzeljük el azt, hogy ahhoz, hogy megszülessen az a 2-3 naponta egy gyerek, mert olyan kevés gyerek születik manapság egy kiskórházban, ahhoz folyamatosan fenn kell tartani 6-7 szakembert, szülészorvost, anesteziológus orvost, háttérsebészt, mindegyiknek az asszisztensét, és tudnám sorolni, hogy ez 24 órában ott legyen, és várja 2-3 naponta megszülető gyereket, és ezt mind meg kell fizetni, és ki kell képezni. Ez lehetetlen. És ezért muszáj racionális szülészeti térképet felrajzolni. Van, ahol olyanok a szociális viszonyok és a közlekedési viszonyok, hogy annak ellenére kell szülészet, de máshol meg nem kell. Ez

0: egy nagyon a szemelvesz tervbe annak idején, a 2010-es évek elején nagyon jó modellel, a közlekedési viszonyok, a kórház szerkezettel lemodellezte az akkori egészségpolitika, ebbe én is szakértőként részt vettem, és nagyon jó térképet kaptunk szülészetre, sok minden másra, ezekhez a módszertanokhoz vissza kell nyúlni, ahol ezek a szempontok, a közlekedés, a kórház hálózat, tulajdonképpen a nagyon sokféle más faktor, nem akarok belemenni a részletébe, egy-egy ilyen kérdésre pontos válaszokat tud megfogalmazni.
1: Ha csak egyet lehet választani, akkor az egészségügy legnagyobb problémája a létszámhiány?
0: Az egészségügy legnagyobb problémája szerintem az ápolóhiány, és hozzáteszem még, hogy Magyarországon még az alulfinanszírozottság, és aztán jön sok minden más, az egészségkultúra hiányát is ide tudom tenni, az orvosok elosztásának bizonyos értelemben létszámának is a hiányát, és aztán nagyon sokféle bajról lehetne beszélni, és nagyon sok jóról is hozzáteszem, de hogyha így rangsorolni kéne, én ezt a sorrendet mondanám.
1: Mitől lenne több ápoló? Szokták mondani, legyen nagy a fizetés, de azért az egy nagyon nehéz munka. Nem biztos, hogy mindenki szívesen választja, hogy ezt csinálja. A munkakörülményeken kellene még valamit javítani, hogy több szakember akarjon kórházban dolgozni? Orvos is, ápoló is, meg mindenki, akire ott szükség?
0: Igen, én maradok először az ápolóknál. Az ápolóknál azt látjuk, mi most az elmúlt évtizedben a Betesdában nagyon nagy munkát fektettünk ebbe. Létrehoztunk a Károli Egyetemmel közösen az egyházi világunkban egy ápolóképzést, ami nagyon népszerű lett. Most már 100-nál több hallgató van a levelezőn és a nappalin együtt. Ezek nagyon jól képzett ápolóként elhelyezkednek a rendszerbe. A társadalmi megbecsülést mondanám az egyik legfontosabbnak, és az intézményi kultúrát, bármilyen furcsa, az, hogy az ápolóknak rangja legyen, az ápolói munka a helyén legyen értékelve. Ez egy fizikailag, szellemileg, lelkileg nagyon egyed ilyen megterhelő életforma szempontjából, 12 órás műszakok, éjjel, nappal, hétvégén mindig. Ez egy nagyon megbecsülendő dolog, és a belső kultúrában is ez a nagyon merev orvos-ápoló hierarchikus rendszer, ami még a kórházaink legtöbbjében megvan. Nekem, megmondom őszintén, most nem akarok mélyen belemenni, de nagyon rosszul esett, amikor az orvos béremelés ismételten megelőzte pár éve az ápolói béremelést, és nagyon nehezen éltem meg a mi kis kórházunknak az egyik legszebb története, hogy itt az orvosok a fizetéseik egy részéről lemondva az ápolóknak belül tudtak ebbe kompenzációt nyújtani. Szóval ennek a szemléletnek, ha meg tudjuk változtatni az alapjait társadalmi és kórházi szinten, ez nagyon sokat jelent. Egyébként nagyon sok más új program van, a képzés, ahogy mondtam, a skill labor, most mi elindítottunk, nem tudok a mélyére belemenni, de egy rezidens ápoló programot, ahol az ápoló ki tudja magát próbálni a diplomaszerzés utáni első években, hogy mire is való a sok elméleti képzés után, és megtalálja a helyét ő is, és a kórház is leméri, hogy hol lesz a helye, egy plusz képzést adva kicsit az orvos rezidens képzéshez hasonlóan. Én ezekben látom, és mellette nyilvánvaló egy olyan kiemelt bért kell kapni az ápolóknak, ami ezt a társadalmi rangot ezen a szinten is megmutatja. Nagyon nagy szükség van az ápolókra az idős ellátásban, szociális ellátásban is, nem csak egészségügyi kérdés. Tehát én úgy érzem, hogy messze túllép azon a jelentőségén, össztársadalmi szinten ez a kérdés, mint ahogy kezeljük.
1: A belső kultúrát említette, az orvosoknak kell minden egyes intézményben sokkal többet tenni azért, hogy az ápolók és az ő rendkívüli munkájuk jobban látszódjék?
0: Nem csak, hogy jobban látszódjék, hanem elsősorban azt mondanám, hogy egyenrangú team tagok, ahol mindenki tudja a maga szakmáját, hivatását, viszi, ami egymást kiegészíti. Ez egy nagyon erőteljes, radikális szemléletváltást igényel, a klasszikus, azt mondanám, hogy régi filmekben látott kórházi világhoz.
1: Nem csak a régi filmekre gondolok, arra vagyok kíváncsi, hogy ön szerint 10 magyar orvosból hány gondolja és csinálja ezt így?
0: Én remélem, egyre több a fiataloknál, már látom sokszor ezt a szemléletet.
1: itt is akkor váltásra van szükség. A hálapénzt azt megszüntették, ide most pontot raktam. Megszüntették? Tényleg nincs?
0: Látjuk, hogy kriminalizált a hálapénz, és ez annak a nagyon szorványos jelenlétnek, ami még megvan, azt hiszem, hogy végleg, és hála Istennek, nem mintha kriminalizálásnak az ember örülne, de ha ez az eszköz, hát ez az eszköz. Szóval nagyon jó. Ez egy fantasztikus eredmény, meg kell, hogy mondjam. Annyira deformálta a betegutakat, az egész rendszert, a belső kultúrát, a képzést, a szakorvos képzést, hogy nagyon sok szempontból, így mondanám, hogy detoxikálta az egész egészségügyet. A kivezetés módjában vannak hibák. Valójában az, hogy látjuk a pedagógusoknál milyen sok gonddal jár az, hogy teljesítményértékelés, az orvosi karban meg azt látjuk, hogy milyen sok gonddal jár, hogy nincsen valójában. Szóval egy jó teljesítményhez kötött bérezés, és erre lehetnek módszertanok. Nagyon szofisztikáltan ki kell dolgozni, nagyon hiányzik a rendszerből. Én megint azt mondom, hogy ez nagyon nehezemre esett. Annak idején volt ilyen ajánlásunk, világosan megfogalmazva, és nem ez nyert, amikor ez a kivezetés megtörtént, és a béremelés. Nagyon fontos volna, hogy ebbe lépjünk, de nagy dolog, ami ebbe történt. Még akkor is, hogyha szorványosan ennek van az gár bújtatott magánellátáshoz kötött formája. Én azt hiszem, hogy alapjaiban egészen más szinten van a probléma, mint volt.
1: Kórházigazgatóként hogyan várja a kórházi fertőzések adatainak kötelező nyilvánosságra hozatalát?
0: Nagyon fontos dolog az infekciókontroll és a kórházakban a higiénia javítása. Ezzel kapcsolatban nagyon örülök annak, hogy ez ennyire súlypontos, de nagyon-nagyon kell tudni az adatokat kezelni, hiszen azok a kórházak, akik a legsúlyosabb betegeket, sokszor a szövődményes, fertőzött betegeket látják el, azoknál csúnyább számok fognak megjelenni, mint akik a banális dolgokat csinálják, tehát ezt interpretálni kell. Azt mondanám, hogy úgy szabad közzé tenni az adatokat, hogy ott világos és nagyon, azt mondanám, hogy publikusan érthető interpretáció van hozzátéve.
1: Egy világos és publikus arénát hallottak a rádióban Velkei György János csecsemő és gyermekgyógyász, a Magyar Református Egyház Betesda Gyermekkórházának főigazgatója, az Egyházi Kórházak Egyesülésének új elnöke, a Magyar Kórház Szövetség elnök helyettese volt a vendégünk. Nagyon nagy hőségben. Köszönöm a beszélgetést, és hazafelé vigyázom magára a biciklivel.
0: Köszönöm én is.
1: Én Herczeg Zsolt vagyok. Köszönöm, hogy figyeltek ránk. Jó egészséget kívánok.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt, az Európa Rádióban. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit, Kocák Szilvia vagyok. A szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről döntött az országgyűlés. A törvényben rögzítették, hogy a szuverenitásvédelmi hivatal tényleges közfeladatot nem lát el, és létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált. Valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre. A hivatal, amely több mint két éve, 2024. február 1-től működik Magyarországon, az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba történő beolvadással szűnik meg, de a feladatait a minisztériumnak nem kell közfeladatként ellátnia. A szuverenitásvédelmi hivatal elnökének és elnökhelyetteseinek megbízatása a jogszabály hatályba lépésével megszűnik. Végkielégítésre nem jogosultak, és a hatályba lépést követő 15 napon belül záró vagyonnyilatkozatot kell tenniük. Megszűnik a hivatal foglalkoztatottjainak jogviszonya is, őket a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló törvényben megállapított összeg és végkielégítés illeti meg. A jogviszonyok megszűnésével összefüggő munkáltatói intézkedéseket az igazságügyi minisztérium hozza meg. Megdőlt az abszolút nyári áramfogyasztási csúcs hétfőn a hitelesített adatok alapján. A kora esti órákban elérte a 7488 megawattot a hazai villamosenergia hálózat terhelése. Ez 452 megawattal haladta meg az eddigi nyári rekordot, közölte a Mavir Magyar Villamosenergiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT. Magyarországon az eddigi abszolút nyári csúcsot 2024. július 16-án regisztrálták, akkor a rendszerterhelés legmagasabb értéke 7036 megawatt volt. A hazai téli áramfogyasztási csúcsok általában magasabbak, de előfordult már, hogy a nyári csúcsterhelés meghaladta a télen mért maximumot, 2015-ben például a nyári csúcs 6457 megawatt, míg a téli csúcs 6447 megawatt volt. A valaha mért legnagyobb értéket Magyarországon idén január 13-án regisztrálták, akkor elérte a villamosenergia rendszer terhelése a 8182 megawattot. Országszerte 90 egyetemi tantárgy válik digitálisan elérhetővé a hallgatók számára a Nemzeti Innovációs Ügynökség most lezárult programja révén. A hazai felsőoktatás digitális megújítását támogató fejlesztés eredményeként országszerte közel 500 egyetemi oktató, kutató és szakértő közreműködésével több mint 35 ezer oldalnyi tananyag, kézirat és 25 ezer média elem készült el. A program célja a digitális tananyagok és előadások fejlesztése, amelyek moduláris felépítésének köszönhetően a felsőoktatási intézmények igényeihez igazíthatók. A fejlesztés 7 kiemelt képzési területre az egészségtudományi, a műszaki, az informatikai, a gazdaságtudományi, az agrár, a pedagógus és természettudományi képzésekre fókuszált. A digitális tananyagok a nyár folyamán válnak elérhetővé. A projekt a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz támogatásával valósult meg 2023. július 1-e és 2026. június 30-a között. Egész évben hasonló intenzitással toboroznak a vállalatok diákokat, akik átlagosan csaknem bruttó 2200 forintos órabérrel kalkulálhatnak, közölte a profession.hu. A cégek diákmunka iránti igényét egyre kevésbé jellemzi a szezonalitás. A nyári időszakot megelőző hetekben ugyanis közel azonos mennyiségű hirdetést adtak fel diákok számára az állásportálon, mint az év első hónapjaiban, és ez a tavalyi trendekkel is összhangban van. Kis Péter Alma, a profession.hu senior toborzási és kiválasztási szakértője elmondta, egyre több munkáltató tekint egész éves erőforrásként a fiatalokra. A rugalmas foglalkoztatás mindkét fél számára előnyös. A cégek gyorsan tudnak kapacitást bővíteni, a diákok pedig tanulmányaik mellett szerezhetnek tapasztalatot és jövedelmet. Idén is a vendéglátásban kínálják a legtöbb diákmunkát, az év első felében a hirdetések csaknem 20%-a ehhez a területhez kapcsolódott. A második legnagyobb kategória az adminisztráció és a dokumentumkezelés volt 13%-os arányjal. A legnépszerűbb pozíciók közé tartoznak a hostess munkák, a felszolgálói, pincéri és pultos állások, a bolti eladói és pénztárosi feladatok, valamint a logisztikai ügyintéző, adminisztrátor, adatrögzítő és betanított munkakörök.
2: Az időjárásról.
3: A sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor-zivatar többfelé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiségű csapadék hullhat. Az északi szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 39 fok között alakul, hajnalban 18 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Ádám Zsolt evangelizációja Kárpátalján.
2: Ugye egy pár héttel ezelőtt már elkezdtem forgatni magamban a témát, a közelségnek a témáját, és hogy az Úr közel, és hogy mennyire közel van, és úgy vívódtam is ezzel a kérdéssel egy kicsit. És szeretném, így ahogy rájuk nézek majd itt a lelátón, és ahogy szólok majd hozzájuk, szeretnék egy kicsit mind a két oldalról beszélni, arról is, hogy milyen megélni azt, hogy esetleg az Úr nincs közel, vagy nem érzem magamhoz közel.
1: Befejeződött a Tiszanán református templom torony és az előcsarnok látványos felújítása.
3: Ahogyan jöttünk ide a hálaadó Isten tiszteletre Kömőből, akkor itt feltűnt egy templom torony, és akkor mondtam is a főgondnok úrnak, hogy most akkor torony iránt megyünk, és az igéhirdetés elején valóban összekapcsoltam a 84. Zsoltár 6. versét, és ezt az élményemet, a torony az nem csak egy építészeti elem, hanem egyszerre irányt mutat. Itt gyűlik össze Isten népe, itt található Krisztus, itt tesznek róla bizonyságot, és fölfele is mutattál, ami azt jelenti, hogy emelt föl a tekintetedet a terhekről, a hétköznapokról, a munkáról.
1: Családnap és gyermeknap aranyos egerbegyen.
4: Körtepánkot készítettünk, majd lesz töpöttyűs pogácsa, és a gulyás. Nekifogtunk, 10 órakor már itt voltunk is.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Kárpátalján tartott evangelizációt Ádám Zsolt, a Királyhágó melléki református egyházkerület ifjúsági lelkésze, a KRISZ koordinátora. A kárpátaljai református ifjúsági szervezet által megtartott lendület egyik kiemelt alkalma az evangelizáció volt, amelynek középpontjában az állt, hogy Krisztus ma is képes új lendületet adni az ember életének. Az igei üzenetet Ádám Zsolt, Királyhágó melléki református ifjúsági lelkipásztor, a KRISZ koordinátora hirdette, aki az Úr közelségéről beszélt a fiataloknak. A következőben vele beszélgetünk.
2: Ádám Zsolt vagyok, Királyhágó melléki református egyházkerületnek az ifjúsági lelkipásztora, a KRISZ-nek, a Királyhágó melléki KRISZ-nek a koordinátora.
1: Hogy került ide Beregszázba június 27-én a KRISZ lendületére, de a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet lendületére, mint meghívott előadó?
2: Hát ugye Tóni jó barátom, már azt hiszem Csillagpont fesztiválon találkoztunk legelőször sok évvel ezelőtt Magyarországon, és ott ismerkedtünk meg, mint önkéntesek voltunk mind a ketten, körülbelül mint most itt a résztvevők ebben a korban, 10 évesen. Aztán a teológián még találkoztunk, és erősödött egy kicsit a barátságunk, meg ez a közös szál, és mostanában ugye, mint akik ilyen szervezetvezetők is vagyunk, gyakran találkozunk ilyen gekibeken, ezek a Kárpát-medencei magyar református ifjúsági szervezeteknek, vezetőknek a találkozója évente kétszer, és hát testvérek is vagyunk ugye az Úrban, és jó kapcsolatot ápolunk, és így kerültem ide, hogy meghívott, hogy szolgáljak ezen az alkalmon.
1: Hogyan érzi itt magát, mit tapasztalt eddig?
2: Hú, nagyon jól érzem magam itt a színpadról, ahogy énekeltek, ugye még nem olyan rég kezdődött, akkor az tűnt fel nekem, hogy jó itt lenni, és főleg azzal kontrasztban, ahogyan utaztunk Dáviddal, az önkéntes munkatársunkkal, az úton ugye a határátkelésnél egy kicsit nehezebb volt, és hát elég rosszul éreztük magunkat emiatt, de nyilván nem paráztunk emiatt, viszont itt egészen más, tehát egészen azt érezzük, hogy itt otthonos, itt testvérek vannak, ugyanolyan rokon lelkű emberek, és amikor a bizonyságtevőt is hallotta ugye a fiatal bizonyságtevőt, akkor nagyon repesett a szívem az örömtől, hogy közös az Istenünk, közös az Urunk, aki munkálkodik, és ez tényleg nagyon-nagyon jól éreztem magam. Hát a lábamat egy kicsit pirította a nap, ez kellemetlen volt, de azon kívül nagyon jó.
1: Mivel készül itt ma a fiataloknak, milyen előadást hozott számukra?
2: Ugye egy pár héttel ezelőtt már elkezdtem forgatni magamban a témát, a közelségnek a témáját, és hogy az Úr közel, és hogy mennyire közel van, és úgy vívódtam is ezzel a kérdéssel egy kicsit, és szeretném így, ahogy rájuk nézek majd itt a lelátón, és ahogy szólok majd hozzájuk, szeretnék egy kicsit mind a két oldalról beszélni, arról is, hogy milyen megélni azt, hogy esetleg az Úr nincs közel, vagy nem érzem magamhoz közel. Most egy elég ilyen nehéz időszakban vagyunk, a nevelőapámról kiderült, hogy rákos daganata van, úgyhogy ez úgy bennünket is egy kicsit megpróbál, épp most a napokban küzdünk ezzel, és ilyenkor úgy felmerül az emberben, hogy Uram, hogy vagy jelen, de annyit akkor elárulhatok, hogy az üzenetemnek az egyik központi része az, hogy az Úr közel van a megtört szívűekhez, és közel van azokhoz, akik nehézségeken mennek keresztül, és ezt látjuk a Bibliában is, de nagyon sok keresztény ember életében, hogy a mélységekben ott lehet igazán az Istennel találkozni. Úgyhogy bátorítani szeretném ezeket a drága fiatalokat, és alig várom, hogy így szemből is lássam őket, és hát úgy nem fizikailag, de úgy megöleljem őket.
1: Mi a helyzet önöknél, a fiataloknál? Mert azt tudjuk és látjuk, hogy azért ma itt Kárpátalján még mindig meg lehet szólítani azokat a fiatalokat, akik itthon maradtak, és meg is kell, mert valóban ez nagyon fontos. De mi a helyzet önöknél? Mennyire tudják megszólítani a fiatalokat? Hogyan lehet őket bevonzani ma az egyházba?
2: Ugye Tónival és másokkal is, Sipi Tiszivel, meg a többi kárpátaljai lelkésszel is találkozva, megbeszélgetve, azt látom, hogy nagyon-nagyon sok szempontból hasonló a helyzet a kárpátaljai és a Királyhágó melléki emberek és fiatalok gondolkodásmódjában, hozzáállásában, hit megélésében. Úgy látom, hogy a közösség megélés, azok a szokások, azok a gyakorlatok, azok a hozzáállások, azok nagyon-nagyon rokon lelkűek. Főleg én szilágysági vagyok, és ott még intenzívebben érzem ezt, hogy ez a fajta hozzáállás van, hogy van egy tradíció is, ami az egyházhoz köti a fiatalokat még mindig, és ugyanakkor van egy ilyen tényleg személyes megélése a hitnek. Tehát, hogy ebből a szempontból azt szeretném mondani, hogy úgy látom, hogy nagyon hasonló, és amit pedig nagy örömmel tudok mondani, az, hogy az elmúlt években mi azt tapasztaljuk, hogy van egyfajta megújulás, egyfajta lendület, egyfajta lelkesedés nálunk is, és egyfajta buzgóság az Úr ügye iránt. Nagyon sok helyen buzdulnak fel fiatalok az Isten követésére, és ezt mi a Kriszben is, amit én képviselek, ugye, illetve az egyházkerületünkben is megéljük. Most én így fogalmazom meg magamnak már évek óta, és másokkal is, mikor közben beszélgetünk, akkor ezt mondjuk, hogy úgy érezzük, hogy kegyelmi időket élünk. Régen is megvoltak ugyanezek a szolgálatok, régen is oda tették magukat, akár a lelkészek, akár más hívő emberek, de most úgy érezzük, hogy Isten nagyon gyümölcsözővé teszi, és áldott legyen az ő neve, hogy ezeket a jó dolgokat tapasztalhatjuk meg.
1: Hát a digitális misszió is fel van írva a pólójára. Ma kell, szükséges, hogy a digitális eszközökön keresztül is szóljunk a fiatalokhoz, és akár ott is megjelenjen a hit, Isten, Jézus, hogy igen, itt vagyunk, és akár most itt próbálunk titeket megszólítani.
2: Hát, mit is mondhatnák egy rádió műsorban más, mint hogy kell. Ugye mindig is voltak az évszázadok, évtizedek folyamán, amikor új technológiák vagy új váltások jöttek be, eleinte szkeptikusan voltak, akár keresztjén konzervatívabb körök, hogy jaj, most a rádió bejön, vagy bejön a televízió, vagy bejön az internet, és akkor ez a sátán eszköze, és akkor nem nyúlunk hozzá, nem foglalkozunk vele, de aztán azt látjuk, hogyha jól kezelik ezeket, mint eszközöket, ugye akár mint egy késnek a példája, amit lehet nagyon hasznosan és jól is használni, akkor igenis segíthet. Hogyha a mai világban, főleg a fiatalokra értve, de nem csak, mert ezt látjuk, hogy akár a középkorúak is és az idősek is sok-sok-sok-sok órát töltenek a telefonok előtt, az interneten, vagy akár a rádiót is hallgatva, hát akkor, ha ott vannak nagyon-nagyon sokan, akkor hogy ne próbáljunk ott is szólni hozzájuk, és megkeresni őket ott, ahol vannak. Egy pár évvel ezelőtt nem olyan sokkal pont a digitális misszióról volt szó egy ilyen gekiben, egy ilyen vezetői találkozón, és akkor úgy jöttem haza onnan, hogy frissen megválasztott ifjúsági lelkészként, hogy ebben nagyon bele kell állni. Úgy is fogalmazott az ottani vezető, Ablonci Áron, hogy ma az internet a legnagyobb missziós terület, mert hogy sokkal többen vannak az interneten, mint bármelyik másik országban, és igenis ki kell ezt használni, és keresni kell a lehetőséget. Ha egy fiatal ma 6, 8, 10, 11 órát van TikTokon, Instagramon és más helyeken, akkor azokat, akiket már nem érünk el esetleg gyülekezetben, ifi közösségben, vagy egy ilyen fantasztikus ifi nap szervezésében, főleg azokat, de nem csak, a többieket is próbáljunk meg elérni ott, ahol vannak, és hívni, vonzani őket egy lépéssel közelebb. Az egyházhoz, gyülekezethez, nyilván elsődlegesen Jézus Krisztushoz.
1: Mit üzennem a kárpátaljai fiataloknak, de nem csak a kárpátaljai fiataloknak?
2: Hát most az üzenet járja át a szívemet, amivel készültem az esti evangelizációra, és ez pedig az, hogy az Úr közel van, és az Úr nagyon szeret bennünket. Keressük őt, amíg megtalálható.
1: Többen mennek el a mieink, úgymond, akik magyar alkúak még itt maradtak. Akkor is érezhetjük ezt?
2: Hát igen, összeszorul egyrészt a szívem ezekre gondolva, és valóban évek óta már szívünkön hordjuk mi is ezeknek a fiataloknak és ezeknek az embereknek a sorsát, akik itt élnek. És tényleg szívesen azt tenném, amit mondtam az imént is, hogy beülnék oda közéjük, megölelném őket, vagy mint ahogy Jobbnak is a barátai ugye leültek a porba mellé, és közösen sírtak, és tényleg a szívem ezzel együtt dobban, illetve velük együtt dobban, és szomorúvá tesz mindez. De a legnagyobb reménységünk is ebből van, hogy Isten a legeslegnagyobb mélységbe, még ennél is nagyobb mélységbe lement, és a legeslegnagyobb áldozatot hozta meg értünk, amikor önmagát adta értünk, fiát áldozta fel értünk, és ennél nagyobb áldozat nincsen. És ha látva ezt a hatalmas szeretetet, akkor szerintem azt is látjuk, hogy Isten együtt érez velünk, és nem ellenünk van, és velünk dobban az ő szíve is, úgyhogy ettől meg tudunk vigasztalódni, és erőt tudunk kapni.
1: Az elmúlt percekben Ádám Zsolttal, a Királyhágó melléki Református Egyházkerület ifjúsági lelkészével, a KRISZ koordinátorával beszélgettünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Befejeződött a tiszanánai református templom torony és az előcsarnok látványos felújítása. A helyi gyülekezet tagjai és a meghívott vendégek ünnepi istentiszteleten adtak hálát a helyreállítási munkáért, és ekkor áldották meg az új imaösvényt is. Az ünnepi alkalmon Barna Sándor püspök hirdetett igét, a programot a hittanosok műsora, valamint a testvérgyülekezetek köszöntései tették teljessé. Helyszíni összeállításunkban elsőként Gordos Attilát, az Egervölgyi Református Egyházmegye esperesét hallják, a riporter Sütő Dávid Pellé.
2: A templom torony, amelyik ég felé mutat, egyfajta jel arra, hogy minek is kell lenni az egyháznak. És éppen a tegnapi igény mondja azt, hogy ébredj fel, aki aluszol, és felragyog néked a Krisztus. Tudjátok, van egy apró kis történet, amikor egy gyermek megkérdezi a szüleit, hogy katolikus helyzetben vagyunk, hogy kik a szentek. És azt mondja neki az apukája, hogy a szentek, akik a templom ablakon is berakott templom ablakok vannak, és akik ott vannak. És akkor megkérdezi a kisfiú, hogy akkor a szentek azok, akiken átragyog a nap. És tudjátok, mi az egyetemes egyház, a Communio Sanctorum, a szentek közössége vagyunk, és ahogy a templom tornya Isten felé mutat, úgy nekünk a gyülekezetnek kell, annak a közösségnek lennünk, akin átragyog az Istennek ez a kegyelme. Az elfogadás, a szeretet, az odafigyelés, a megbocsájtás. És én hiszem azt, hogy a tiszanánai gyülekezet számára akárhányszor a templom tornyára néz, az jut eszébe, hogy mi azok vagyunk, akiken átragyog a Isten szent lelke, csodája, reménysége.
3: Barna Sándorral, tiszánineni református egyházkerület püspökével beszélgetek. Milyen alkalomra gyűltünk itt össze ma, miket tekinthetett meg itt püspök úr?
4: Főrészben a tiszanánai templom torony külső megújulása volt, ami összehívott bennünket egy háladó Isten tiszteletre, de megtekintettünk imasétányt is, megkoszoroztuk a Kálvin szobrot is, tehát egy szép közös ünnepség volt.
3: És az ige hirdetés erején kiemelte a templomtorony fontosságát, hogyan látja püspök úr, miért is jelentős ebből a szempontból, úgymond nem feltétlen építészeti szempontból a templomtorony.
4: Hogyan jöttünk ide a hálaadó Isten tiszteletre Kömőből, akkor itt feltűnt egy templom torony, és akkor mondtam is a főgondnok úrnak, hogy most akkor torony iránt megyünk, és az ige hirdetés elején valóban összekapcsoltam a 84. Zsoltár 6. versét, és ezt az élményemet, a torony az nem csak egy építészeti elem, hanem egyszerre irányt mutat. Itt gyűlik össze Isten népe, itt található Krisztus, itt tesznek róla bizonyságot, és fölfele is mutattál, ami azt jelenti, hogy emelt föl a tekintetedet a terhekről, a hétköznapokról, a munkáról, és néz fel arra, aki az élet ura. 84. Zsoltár 6. verse pedig úgy is fordítható, hogy boldog az az ember, akinek a szívében zarándok utak vannak. És ennek kapcsán tulajdonképpen az Isten tiszteletre való készülésünkről beszéltem, arról, hogy mi történik az Isten tiszteleten, hogy hogyan éljük meg. Már ott eldől, amikor mi tulajdonképpen elindulunk az Isten tiszteletre, hogyan készülünk, esetleg csak megszokásból jövünk, nem várunk esetleg semmi különöset, vagy pedig szent kíváncsiság hoz minket, az Istennel való találkozás, de várjuk a Szentlélektől való megérintetést, várjuk, akkor nyilván hasonló lesz a mi vágyakozásunk, a zsoltárosai az, aki sóvárog az Isten után, sóvárog a templom után, az Ószövetség embernek a templom magát az Istennek a jelenlétét jelentette, hogy az egész országban egyetlen templom volt, és általában nagy ünnepen, azért Páska ünnepére igyekezett minden család elmenni, és az a vágyakozás, az a sóvárgás, az tulajdonképpen olyan, mint amikor a kisgyermek, a kicsi baba esetleg éhes és sír, és akkor egész testébe beleremeg, úgy vágyakozik, valahogy ezt adja vissza ez a szó, hiszen maga az Isten tisztelet, ha olyan, ami ennek azt Isten elrendelte, tervezte, akkor ott az mennyországnak az előízét kóstolhatjuk, hiszen a mennyország egy szüntelen Isten tisztelet, ezt pedig a Jelenések könyvéből tudjuk.
3: Milyen hangulatban, tehát püspök úr, hogyan, miként érzi magát itt ezen a háladó Isten tisztelten, Tiszanánán?
4: Egy áldott alkalom. Éltem meg, nem jártam még Tiszanánál, itt ez a Tisza-tó környéke, amely inkább már alföldi jegyeket hordoz, mint táj. És itt voltak a gyülekezet testvérkapcsolatai Koltóról, Pirosról, tehát Szerbiából és Romániából. Együtt voltunk, együtt adtunk hálát, ez csak jó lehet.
3: Orbán Károllyal, a tiszanánai gyülekezet gondnokával folytatom az összeállítást. Kedves gondnok úr, a gyülekezet hogyan élte meg ezt a felújítást? A templomról mit tudhatunk, mi is a története?
5: Természetesen ugye számolnunk kell azzal, hogy ez egy több mint 250 éves templom, és ennek most egy része, egy úgymond kis része, azt is mondhatom, a homlózati része lett felújítva. Természetesen hát nagyon örömmel fogadtuk ezt az egészet, hogy egyáltalán lehetőségünk nyílt arra, hogy ez megvalósuljon. De az is nyilvánvaló számunkra, hogy azért lenne még itt teendő a templom felújítása kapcsán, de hát belátjuk, hogy ugye a anyagi lehetőségek mindig is szűkösek voltak, meg szerintem mindig is azok lesznek, legalábbis az én életemben biztos. A gyülekezet ehhez természetesen minden erővel, vagy amit tudtunk, azt hozzátettük, hogy ez megvalósuljon. A másik dolog meg ugye egy imaöstvényt alakítottunk ki, az szintén pályázati pénzből. Hát eddig a templom kertünk úgymond egy, most mondjam azt, hogy egy síralmas látványt nyújtott. Most meg azért úgy néz ki, hogy ha az ember bemegy, akkor úgy szétnéz, és akkor érdemes úgy körbejárni, hogy mik is valósultak itt meg. Ehhez is nyilván pályázati erő kellett, az volt szükséges, hiszen a gyülekezetünk olyan mértékben lecsökkent már, legalábbis ugye a egyház fenntartó járulékot fizetők száma, hogy már az is gondot okoz, megmondom őszintén, hogy a lelkészünket eltartsuk, mert ugye egy gyülekezet így működik, egy református gyülekezet, hogy az ott élők, a református közösség az eltartja a lelkészét. Célunk nyilván azt, hogy minél méltóbb módon tudjuk ezt megvalósítani, hát ez manapság már egyre nehezebb, és tényleg csak a pályázati lehetőségek nyújtanak arra lehetőséget, hogy ilyeneket meg tudjunk valósítani, de hát én, mint gondnok, ugye már több mint 16 éve azért sikerült létrehoznunk olyan dolgokat, amik az utókor számára is maradandóak. Ezen kívül, amit most itt felavattunk, ugye, vagy ezt a projektet lezártuk, korábban már a parókia is megújult azért energetikai felújítás, meg mindenféle szempontból egy nagyon szép emlékhelyet állítottunk a templommal szembe, ugye a Kálvin szobor, erről tanúskodik, amit most meg is koszorúztunk. Meg hát azért még van több kisebb dolog, amit azért sikerült összefogással, önerőből létrehoznunk.
3: A gyülekezet hogyan fogadta, hogy a templom egy része megújult, milyen hangulatban telt a mai hálaadó Isten tisztelet?
5: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyszerű alkalom volt. Természetesen az, hogy eljött a püspök, ugye azért nem sűrű látogat el egy ilyen kis településre a egyházkerület püspöke. Itt volt ugye az Esperes úr is, aki utalt is rá beszédével, hogy valaha ugye itt kezdte a szolgálatát, és erre mindig szívesen emlékezik, meg őt amúgy is hát szeretjük, úgymond. Legalábbis én személyesen is jó viszonyban vagyok vele azóta is. Természetesen örültünk annak, meg hát eljöttek ugye a testvértelepülési gyülekezetek, és annak meg különösen éppen örültünk. Ugye van egy szerbiai testvér gyülekezetünk, aminek az a apropója, nem azért hívtuk ki, meg ki választottunk a térképen egy települést, hanem azért, mert 1776-ban, amikor innét Tiszanánáról elvándoroltak református hát gazdák, azért, mert a megélhetésük itt ugye már bizonytalanná vált, akkor egy részük ott telepedett le ugye a Vajdaságba, és ott ezen a Piros nevű településen a tiszanánai gazdák egy része hozta létre a református gyülekezetet. Ez az apropója annak, hogy ők itt voltak, és mi meglátogattuk őket ugye 2017-ben a reformáció 500. évfordulóján, fölvettük a kapcsolatot, és azóta velük ugye egy élő kapcsolatot folytatunk. A másik pedig ugye a koltói gyülekezet, akik szintén itt képviselték magukat, ők meg megint csak egy testvér gyülekezetünk, nekik nincs ilyen történet, ami ehhez kapcsolódna, de hát természetesen őket is nagyon örömmel fogadtuk, hogy itt voltak, és részesei lehettek ennek az eseménynek.
3: Botos Judittal, műemlékre specializálódott szakemberrel, építésszel beszélgetek, hiszen az ő nevéhez fűződik itt a tiszadánai templom mostani renoválása, felújítása. Hogyan alakult ki a kapcsolat, hogyan emlékszik vissza, hogyan kereste meg önt a gyülekezet?
6: Tulajdonképpen katolikus, római katolikus építész vagyok, és a református egyháznak tervezni az mindig egy kirándulás és egy izgalmas feladat. Ennek ellenére nem újdonság számomra, mert már az egri református templom bővítésén is dolgoztam, Átányba is terveztem református iskolát, tehát volt már kapcsolatom a református egyházzal. Azt hiszem, hogy ez a fajta kapcsolat, és az egri ferences templom és a sarudi katolikus templom felújítása így együttesen vezethetett el oda, hogy megtiszteltek ezzel a feladattal.
3: Itt milyen munka volt, milyen feladat volt, mit kellett elvégezni a templomon?
6: Itt egy olyan templomot találtam, aminek egy nagyon lelkes közösség a gazdája, és egy olyan templomot, amit az idő már jócskán megkoptatott, amire sok réteget ráraktak az évek, évtizedek, évszázadok, és ami nagyon jó alapanyag volt ahhoz, hogy a református valláshoz köthető egyszerűséget, puritanizmust visszaállítsuk az épületbe.
3: Miket talált, hogyan kezdődött a munka, úgymond miről kellett elkezdeni, és miket újítottak fel?
6: Most az első ütem valósult meg, ez pedig a toronynak és a főhomlokzatnak a felújítása volt. Természetesen az egész templomot mértük, az egész templomban együttesen gondolkodtunk. Homlokzat felújításról beszélünk egyébként, a belső térről még nem volt szó. A főhomlokzatnál a torony és ez a főhomlokzati bejárati rész, ez egy rosszul színezett, megkopott, párkányaiban profilvesztett, sérült, bádogozásában hiányos, rozsdás, lábazati köveiben elporlat, nedves, a falaiban vizes területe volt a templomnak. Ebből kellett kiindulni.
3: Így már most már mikor készen van, mit szól hozzá, hogyan látja a gyülekezet, hogyan fogadta, illetve ön hogyan érte meg, hogy ezekkel elkészültek?
6: Úgy érzem, hogy egy ilyen felújítás mindig az erőt és az elszántságot mutatja, tehát pont azt, amire egy gyülekezetnek szüksége van, főleg a mostani évtizedekben, amikor nagyon fogyatkoznak a hívek, és nagyon kevesen járnak templomba. Én azt gondolom, hogy egy ilyen felújítás demonstrálja az egyház túlélő képességét, szeretetét, befogadó készségét a hívek iránt. Szóval én nagyon boldog vagyok, hogy elindult ez a felújítás, és bízom benne, hogy folytatódni fog a további oldalakkal, és esetleg még a belső térrel is.
3: És említette, hogy hithű katolikusként újította fel ezt a templomot. Mennyivel másabb mondjuk egy református templom, vagy egyáltalán mondjuk egy templomot felújítani, mint mondjuk egy irodai épületet, vagy akár egy katolikus templomot? Milyen különbségek vannak?
6: Hát az érzés az mindenképpen. Az Isten hit és a felfelé nézés az mind a kettőben ott van, de a különbséget a római katolikus és a református között talán ott tudnám megfogalmazni, hogy amikor az ember belép egy római katolikus templomba, akkor úgy olyan alázattal és megilletődöttséggel ül le és néz körül, és a mérhetetlen pompában az évezredeknek a továbbélését látja. A református templomban pedig, bár amint mondtam, nem vagyok református, ha belépek egy református templomba, az otthonosság érzete ragad meg, az egyszerűség, a keresetlenség és pont azoknak a hiánya, amiket egyébként a katolikus templomban annyira szeretek.
3: Esperes úr, püspök úr, gondnok úr is említette, hogy azért egy torony megújítása nagyon fontos egy templom szempontjából. Amúgy ezt hogyan látja, hogy akár egy katolikus, római görögkatolikus vagy református templom szempontjából a torony mit jelent, mit jelképez ezen építészként, ezt hogyan látja?
6: A torony, én azt gondolom, hogy a funkcionalitásán kívül a összeköttetés, a létre a földi emberek és Isten között, a tornyával, rajta a jellel, ami megmutatja, hogy melyik hitnek, melyik vallásnak a templomáról beszélünk. A most még hiányzó órával, ami remélem szintén el fog majd a tervek alapján készülni. Szóval azt gondolom, hogy a templomnak a legfontosabb része már megújult.
3: És kikkel, hogyan tudtak együttműködni?
6: Azon túl, hogy a megbízóimmal kiváló volt a kapcsolat, talán legfontosabbnak tartanám megemlíteni a kivitelező csapat részvételét. Gőz Attila és fiai, annak a cégnek a tulajdonosai, amelyik cég ezt a felújítást készítette, példaértékű minden egyes négyzetcentiméter, amit ők felújítanak.
1: Befejeződött a tiszanánai református templomtorony és az előcsarnok látványos felújítása. Ünnepi istentisztelet keretein belül adtak hálát érte, erről készült összeállításunkat hallhatták.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, együttműködési megállapodást kötött a Sátoralja Újhelyi Református Hittudományi Egyetem, valamint a Sátoralja Újhelyi Fegyház és Börtön. A dokumentumot dr. Engi Sándor, az egyetem rektora, és Szél Roland BV alezredes, a Büntetés Végrehajtási Intézet parancsnok helyettese írták alá. Az eseményen részt vett dr. Rácsok Gabriella, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem oktatási rektor helyettese és dr. Nagy Károly Zsolt tudományos rektor helyettes, illetve Pavlics Tamás büntetés végrehajtási főhadnagy, a Sátoralja Újhelyi Börtön Múzeum főelőadója. Az eseményen elhangzott, a megállapodás mindkét intézmény számára többféle előnyt hoz majd. A mostani megállapodás tartalma szerint egyebek mellett együttműködnek az egyetemi beiskolázásban, valamint a tovább tanulást elősegítő események szervezésében. Humán erőforrásaikat kölcsönösen biztosítják egymás oktatási képzési tevékenységében, sőt az egyetem kihelyezett tanórákat is tarthat a Börtön Múzeumban és az intézetben. Összeállításunk elején Pavlics Tamás arról beszél, hogy a két intézmény közötti kapcsolat már jóval korábbra nyúlik vissza.
2: Az együttműködési megállapodás a Sátorai Fegyház és Börtönnek, valamint a most már Sárospataki Református Hittudományi Egyetemnek az évekre nyúlik vissza, még amikor teológiai főiskolaként működött az intézet, és számos olyan program volt, ami már eddig is megtöltötte az együttműködést, akár azt, hogy fogva tartottak jóvátételi munkában szkennelést végeznek, úgy a főiskolának, mint a tudományos gyűjtemény részére is. Így akkor voltak ezek a Finkei Ferenc tudóshoz kapcsolódó megemlékezések. Ezeknek a közös megrendezésében például szintén együttműködtünk, akár konferencia, akár temetői megemlékezés, a temetőnek a rendben tartása címén, és amikor pedig az egyetem egyetemmé vált, akkor fölmerült annak a lehetősége, hogy ezt próbáljuk egy picit talán magasabb szintre emelni, ezt az együttműködésünket, hiszen itt volnának olyan lehetőségek, amelyek például az oktatás területén is kiteljesíthetnék ezt az együttműködési keretet. És itt például van ez a közösségi szervezet. Van ez a református közösség szervező szak, amiben nagyon sok BV-s kollégánk vesz részt. Számukra ez egy lehetőség a kiugrásra, a továbbtanulásra, és így lehetősége van annak Börtönnek is, hogy tulajdonképpen ezekben az oktatásokban valamilyen módon bekapcsolódjon, különböző területeken, akár oktatási célra, akár mondjuk csak szakértői munkaként, bármilyen más módon.
1: Dr. Engi Sándor rektor szerint az együttműködés mindkét intézmény számára sok lehetőséget biztosít. A Hittudományi Egyetem természetesen elsősorban hitéleti alapon közelíti meg a kapcsolatot.
3: Mi arra is büszkék vagyunk, hogy az állam, a társadalom kész a megoldásra. Mi is készek vagyunk a megoldásokra a magunk módján. Természetesen az, amikor Jézus az utolsó ítéletről beszél, és önmagáról beszél, amikor megcselekedtétek velem a legkisebbek közül, hogy börtönben voltam, és meglátogattatok. Számomra, mivel a grammatikai problémáival foglalkozom a Bibliának az Új Szövetség görög fordításában, Jávó élaj, az egy olyan jiktól forma, egy olyan igealak, amely a megértendőre helyezi a hangsúlyt, magyarul hozzám jöttetek el, magyarul

0: a legkisebbek, ez amikor velem cselekedtétek meg, akkor a legkisebbekkel cselekedtétek meg. Amikor eggyel megtettétek, akkor velem tettétek meg. Hát a teológia, ha nem vesz részt a társadalom megjobbító szándékában, akkor rossz úton jár. Mi a magunk erejével, az Isten ránk bízott küldetésének a tudatában járunk ebben a küldetésben.
1: Kedves hallgatóink, együttműködési megállapodást kötött a Sáros-Pataki Református Hittudományi Egyetem, valamint a Sátoralja újhelyi fegyház és börtön. Erről hallhattak az imént.
2: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan a híreink következnek, majd arról hallhatnak, hogy elismerő szavakkal méltatta a Magyar Akkreditációs Bizottság a Sáros-Pataki Református Hittudományi Egyetemen folyó munkát. Az akkreditáció az egyetem, valamint a hathitéleti képzés számára 5 évre szól. A bizottság testülete döntésében megállapította, hogy az intézmény működése összhangban áll az európai felsőoktatási minőségbiztosítási sztenderekkel, minőségpolitikája kapcsolódik küldetéséhez és stratégiai céljaihoz.
3: Szerintem legalább 2 dolog miatt fontos. Az egyik az önmagunk miatt, tehát amikor egy intézmény úgynevezett önértékelést kell, hogy készítsen magáról, egy megadott szempontrendszer alapján, akkor ez mindig egy tükröt tart az intézmény elé, hogy egyrészt az, ami történik az intézményen belül, az megfelele annak a küldetésnek, amit az intézmény vállalt, megfelele vagy kiszolgálja azokat a stratégiai célokat, amelyeket az intézmény magára vállalt, és hogyha végigmegyünk egy ilyen önértékelési szemponton, akkor látjuk, hogy ez most valóban így van-e, hol vannak hiányosságok, ez egy sokkal tudatosabb rálátás vagy önreflexiót tesz lehetővé az intézmény számára, mint amikor mondjuk egyik napról a másikra, vagy egyik tanévről a másikra éljük itt az életünket. Másrészt pedig úgy gondolom, hogy ez fontos kifelé is, akár a jelenlegi hallgatóink, vagy a jövendőbeli hallgatóink felé, hiszen ez egy ilyen hitelességi pecsét az intézményen, hogy itt valóban a vállalt célok felé halad az intézmény, itt szabályszerűen folynak a dolgok.
1: Kedves hallgatóink, kérem maradjanak velünk a továbbiakban is.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad, hogy Tokaj-hegyalja nem csupán egy borvidék, hanem a jövőt forrása is?
2: Tokaj-hegyalja Egyetem Sárospata,
1: ahol a tudás élménnyé válik.
3: Turizmus,
4: gazdaság,
3: informatika,
4: pedagógia,
3: borászat.
1: Alapképzés, mesterképzés és specializációk. Itt nem csak tanulsz,
2: itt jövőt építesz.
1: Tokaj-hegyalja Egyetem Sárospatak. A tudás forrása.
2: A tudás forrása.
0: Reklámot hallottak. 16 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
5: Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. A 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató már elérhető. A kormány előreláthatólag az októberi időszakot határozza meg, a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére, közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Kármán András kifejtette, az előző években a stabilitás hiányzott, a költségvetés nem volt transzparens, úgy került a parlament elé, hogy a tárgy évig akár még 8 hónap is hátra volt. Ez nem felelős tervezés, hangsúlyozta a politikus. A kapkodásnak és felkészületlenségnek meglettek a következményei, a hibák, a bizonytalanság és a kiszámíthatatlanság. Az idei költségvetést például még tavaly nyáron fogadták el, de már 2025-ben, tehát még mielőtt a költségvetési év egyáltalán elkezdődött volna, 8-szor módosították, hangsúlyozta a tárcavezető. A pénzügyminiszter hozzátette, a Tisza kormány szakít a rossz gyakorlattal, ahogy a tervezési dokumentumban is leírják, a kormány kezdeményezni fogja az államháztartási törvény módosítását úgy, hogy egy egyértelmű őszi idősávot előreláthatólag az októberi időszakot határozza meg a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére. Így közelebb kerül a tervezési és a tervezett időszak, és több megbízható adat áll majd rendelkezésre. Az élő környezetért felelős miniszter az ország teljes területére elrendelte a tartósan vízhiányos időszakot 2026. július 2-ai kezdettel. Az erről szóló közlemény kedden jelent meg a hivatalos értesítőben. Gajdos László közleményében egyúttal a 2025-ben elrendelt tartósan vízhiányos időszak végét 2026. július 1. napjával állapította meg. A tartósan vízhiányos időszakot a vízgazdálkodásról szóló törvény alapján a mezőgazdasági művelésre használt talaj-vízháztartási adatai és a hidrometeorológiai előrejelzések figyelembevételével rendelte el a miniszter. Az országgyűlés elfogadta az Interparlamentáris Unió rövid nevén az IPU magyar nemzeti csoportjának megalakításáról szóló határozati javaslatot. Az indoklás szerint az újonnan megalakult országgyűlés az elmúlt 9 ciklushoz hasonlóan kinyilvánítja, hogy az IPU 9 alapító országának egyikeként közreműködik a parlamentek legrégebbi globális világszervezetének, az Interparlamentáris Uniónak a munkájában és valamennyi országgyűlési képviselő részvételével megalakítja az IPU magyar nemzeti csoportját. Az országgyűlés felkéri a házelnököt, hogy hívja össze a nemzeti csoport alakuló közgyűlését és a képviselő csoportok véleményének mérlegelését követően terjesszen elő javaslatot a nemzeti csoport alapszabályára. Az IPU magyar csoportja megtartotta alakuló ülését, elfogadta alapszabályát, valamint megválasztotta az elnököt, az első alelnököt és a további alelnököket. Az IPU magyar csoportjának elnöke Kulcsár Krisztián lett. Kovács László, a Magyar Vendéglátóipar Testületének elnöke levélben fordult Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterhez a műanyag italtartó poharak vendéglátóhelyi forgalmazását tiltó szabályozás felülvizsgálata, illetve a forgalomba hozatallal kapcsolatos tiltó rendelkezés hatályba lépésének elhalasztása érdekében. Tájékoztatások szerint július 1-től életbe lépett a műanyag italtartó pohár forgalomba hozatalát tiltó szabályozás, amely a jelenlegi piaci viszonyok között komoly nehézséget okozhat a vendéglátóhelyeknek, ezért az érdekképviselet a probléma megoldása érdekében a kormányzat segítségét kéri. Az egyes egyszer használatos, valamint egyes egyéb műanyag termékek forgalomba hozatalának korlátozásáról szóló kormányrendelet alapján 2026. július 1-től tilos az italtartó pohár forgalomba hozatala, beleértve annak fedelét is. A jogszabályi előírással kapcsolatban több gyakorlati probléma is felmerült a szervezet szerint. Ezek között kiemelték, hogy a vendéglátóipar szereplői számára a polipropilén és a polietilén bevonatos papírpoharak jelenleg nélkülözhetetlen termékek. Az elmúlt két évben az ország leghátrányosabb helyzetű településein élő 2200 rászoruló családnak nyílt lehetősége, hogy a felzárkózó települések program révén átálljon környezetbarát és biztonságos fűtésre, közölte a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával 2022-ben indult, csaknem 11 milliárd forintból megvalósított szociális energetikai program révén 2026-ra több lépcsőben és több helyszínen összesen 24 szociális naperőmű és egy energiatároló épült fel a Szeretetszolgálat alapítványának segítségével. A programhoz kapcsolódó Zöld Fűtés nevű pályázaton nyertes háztartások a kiépített elektromos csatlakozásnak és az előre fizetős villanyóráknak köszönhetően tiszta és biztonságos módon fűthették otthonukat. A projekt révén összesen 171 településre jutott el a támogatás.
0: Az időjárásról.
5: A sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor, zivatar többfelé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiségű csapadék hullhat. Az északi szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 39 fok között alakul, hajnalban 18 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következőkben a kalendáriumból tudhatjuk meg azt, milyen jeles évfordulókra emlékezhetünk ma, amelyet református gondolatunk az útra való követ. Ezután arról hallhatnak, hogy elismerő szavakkal méltatta a Magyar Akkreditációs Bizottság a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen folyó munkát. Az akkreditáció az egyetem, valamint a hat hitéleti képzés számára 5 évre szól. A bizottság testülete döntésében megállapította, hogy az intézmény működése összhangban áll az európai felsőoktatási minőségbiztosítási sztenderekkel, minőségpolitikája kapcsolódik küldetéséhez és stratégiai céljaihoz.
2: Szerintem legalább 2 dolog miatt fontos. Az egyik az önmagunk miatt, tehát amikor egy intézmény úgynevezett önértékelést kell, hogy készítsen magáról, egy megadott szempontrendszer alapján, akkor ez mindig egy tükröt tart az intézmény elé, hogy egyrészt az, ami történik az intézményen belül, az megfelele annak a küldetésnek, amit az intézmény vállalt, megfelele vagy kiszolgálja azokat a stratégiai célokat, amelyeket az intézmény magára vállalt, és hogyha végigmegyünk egy ilyen önértékelési szemponton, akkor látjuk, hogy ez most valóban így van-e, hol vannak hiányosságok, ez egy sokkal tudatosabb rálátás vagy önreflexiót tesz lehetővé az intézmény számára, mint amikor mondjuk egyik napról a másikra, vagy egyik tanévről a másikra éljük itt az életünket. Másrészt pedig úgy gondolom, hogy ez fontos kifelé is, akár a jelenlegi hallgatóink, vagy a jövendőbeli hallgatóink felé, hiszen ez egy ilyen hitelességi pecsét az intézmény, hogy itt valóban a vállalt célok felé halad az intézmény, itt szabályszerűen folynak a dolgok.
1: Kedves hallgatóink, további kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Július 1-én az Anna Máriák és Tihamérok ünnepelnek névnapot. Az Anna Mária az Anna és a Mária nevek összekapcsolódásából jött létre, jelentése kegyelmezett. A név a 2000-es évek elején még szerepelt az első 100 legnépszerűbb név között, 2010-ben már ritka női névnek számított. A Tihamér szláv magyar eredetű, a Tihomir névből ered, jelentése csendes béke. Július 1-e Semmelweis nap, a magyar egészségügy napja, Semmelweis Ignác a gyermekágyi láz okának felfedezője, az anyák megmentője születésének emlékére. Semmelweis Ignác 1818. július 1-én született Budán, 1844-ben avatták orvosdoktorrá, pályáját a Bécsi Szülészeti Klinika asszisztenseként kezdte. Elsőként mondta ki, hogy a gyermekágyi láz nem önálló kórkép, hanem bomlott szerves anyagok okozta fertőzés következménye. Július első napja a köztisztviselők napja is. A Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete 1996-ban kezdeményezte, hogy a köztisztviselői törvény 1992. július 1-i életbe lépésének emlékére Magyarországon ez a nap legyen a köztisztviselők napja. 1997-ben tartották meg először. 1506-ban ezen a napon született II. Lajos, jagellóházi magyar és cseh király, aki a mohácsi csatából menekülve esett el. 1798-ban e napon Napóleon Bonaparte elfoglalta Alexandriát Egyiptomban. 1838-ban, július első napján Pesten kinevezték az első országos állatorvost. A helytartó tanács 1836-ban pályázatot hirdetett egy Pesten felállítandó országos állatorvosi állomás létesítésére és annak vezetői állására. A pályázat egyik feltételeként a magyar nyelv ismerete szerepelt, ezért nem jelentkezett rá senki. Két évvel később újra meghirdették az állást, és egyúttal felkérték Zlamál Vilmost, adja be pályázatát. 1838. július 1-én őt nevezték ki első országos állatorvossá Pesten. 1844-ben megszületett Kisfaludi Strobl Zsigmond, kétszeres Kossuth díjas szobrász, a budapesti szabadságszobor alkotója. 1913-ban ezen a napon született Szabó Iván, Munkácsi Mihály díjas szobrászművész. 1961. július 1-én született Lady Diana, walesi hercegné, Károly herceg első felesége. 2004. július 1-én halt meg Marlon Brando, Oscar és Golden Globe díjas amerikai színész.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallott.

A harag csillapítása. Haragszom rád, mert nem szeretsz, dalolta az énekes a valamikori slágerben. Ha jobban belegondolunk, a legtöbb harag alapja az, hogy ami történik, az nekem nem jó, vagy szerintem nem jó. Ebből az érzésből születik a rosszallás, felháborodás és a harag. Haragudni rossz dolog, nem kellemes érzés. Valahogy túl kellene lépni rajta, meg kéne szabadulni tőle. A világ egyik fele úgy szabadul meg, hogy kiéli, szabadjára engedi. Erőszakkal válaszol erre az érzésre, és úgy próbálja csillapítani a haragját, hogy fájdalmat okoz, szóval és tettel. Sajnos egyre gyakrabban halljuk, hogy vétlen, ártatlan, a haragvó számára idegen embereket sújt az indulat, a bosszú. Bár csípőből tüzelni, még a vadnyugati filmek szerint is kockázatos dolog. A számolj fiam százig, mielőtt haragból mondanál valamit, hasznos tanács, sokat segíthet a konfliktusok kezelésében. S még jobb, ha nem csak számolunk, hanem gondolkozunk is. Mérlegelünk, és megpróbáljuk a másik szemszögéből is látni a dolgokat. Rossz tanácsadó a harag. Csillapítsuk hát a magunkét és a másokét. Van egy régi bevált recept. Ha miattad van, kérj bocsánatot. Ha te haragszol, benne tombol az indulat, te bocsáss meg. Ha érte haragszol, nem ellene, akkor se húzd fel az orrod, beszéld át a dolgokat, s meglátod, jobb lesz. Valahol azt olvastam, nem jó másnapra átvinni ezt az érzést. Ma még elviselhető, de holnapra eltéve egyre erősebb lesz, mint a csili, s végül élvezhetetlenné válik tőle az életed.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, Önök 2026. július 1-én, szerdán délután 16:30-kor a Régió Krónikát hallják, Bódisz Attila vagyok. Tóth Árpád korábbi kórházigazgatót, egészségügyi szakértőt nevezte ki országos kórházi főigazgatónak Magyar Péter miniszterelnök, olvasható a június 30-án megjelent magyar közlönyben. Hegedűs Zsolt az egészségügyért felelős miniszter javaslatára meghozott határozat július 1-én, azaz ma lép hatályba, áll a dokumentumban. Elismerő szavakkal méltatta a Magyar Akkreditációs Bizottság a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen folyó munkát. Az akkreditáció az egyetem, valamint mind a 6 hitéleti képzés számára 5 évre szól. Az Akkreditációs Bizottság egyebek mellett értékelésében kiemelte a hallgatóközpontú tanulás és tanítás gyakorlatát, az oktatók szakmai felkészültségét, a képzési programok szabályozott működését. Az akkreditáció tovább erősíti a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem elkötelezettségét a minőségi értékalapú református felsőoktatás mellett. Dr. Rácsok Gabriella, a Hittudományi Egyetem oktatási rektor helyettese arról beszélt rádiónknak, miért is fontos egy felsőoktatási intézmény életében az akkreditációs folyamat és az általa szerzett jogosítványok.
2: Szerintem legalább két dolog miatt fontos. Az egyik az önmagunk miatt, tehát amikor egy intézmény úgynevezett önértékelést kell, hogy készítsen magáról, egy megadott szempontrendszer alapján, akkor ez mindig egy tükröt tart az intézmény elé, hogy egyrészt az, ami történik az intézményen belül, az megfelele annak a küldetésnek, amit az intézmény vállalt, megfelele vagy kiszolgálja azokat a stratégiai célokat, amelyeket az intézmény magára vállalt, és hogyha végigmegyünk egy ilyen önértékelési szemponton, akkor látjuk, hogy ez most valóban így van-e, hol vannak hiányosságok, ez egy sokkal tudatosabb rálátás vagy önreflexiót tesz lehetővé az intézmény számára, mint amikor mondjuk egyik napról a másikra, vagy egyik tanévről a másikra éljük itt az életünket. Másrészt pedig úgy gondolom, hogy ez fontos kifelé is, akár a jelenlegi hallgatóink, vagy a jövendőbeli hallgatóink felé, hiszen ez egy ilyen hitelességi pecsét az intézmény, hogy itt valóban a vállalt célok felé halad az intézmény, itt szabályszerűen folynak a dolgok. Mi is úgy láttuk, hogy nagyon pozitív értékelést kaptunk, aminek nagyon örülünk, csak hogy rálássunk néhány területre, ugye ez azt jelenti, hogy a felvételitől elkezdve egészen a végzésig, az oklevél megszerzéséig átlátható folyamatoknak válik részesévé egy hallgató, tehát rendben vannak azok a szabályzatok, amelyet mentén ő itt elvégzi, vagy elvégez egy képzést, megfelelő az oktatói összetételünk, tehát elegendő, minősített, azaz doktori fokozattal rendelkező oktatónk van, arányosnak mondható az oktatók óra és kredit terhelése egy-két kivételtől eltekintve, megfelelőek az úgynevezett hallgatói támogató szolgáltatásaink, akár az ösztöndíjak, akár a könyvtárszolgáltatás, akár a hallgatók egyéni mentorálása. Számomra azt jelenti, hogy azért az erőfeszítésnek van eredménye, talán szabad ezt mondani, a jó munkának akkor időnként meg is van a jó gyümölcse, és ez egyben szerintem egy jó reklám is lehet nekünk, hogy érdemes idejönni, mert aki tanul, vagy itt tanít, az azért ilyen átlátható folyamatokkal találkozhat.
1: A következő években új alapokra helyezzük Magyarország vízpolitikáját, a vízmegtartás lesz a magyar vízgazdálkodás alapelve, mondta Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő hangsúlyozta, átfogó programot indítanak a vízi közműhálózat megújítására, hogy megszüntessék azt az elfogadhatatlan állapotot, amelyben jelenleg minden negyedik ötödik liter ivóvíz elvész, mielőtt eljutna az emberekhez. Rendbe teszik a tározókat, hogy az őszi és a téli csapadékból minél többet megőrizhessenek, országos vízmegtartási programot indítanak, fejlesztik az öntözési rendszereket és felkészítik a magyar mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályokra, sorolta. Kifejtette, megalkotják Magyarország új klímatörvényét, amely a tudomány eredményeire épül és a magyar emberek, valamint a következő nemzedékek biztonságát szolgálja. A vízügyben ismét a szakértelemé lesz az első szó, a döntéseket a vízügyi szakemberekkel, a gazdákkal, az önkormányzatokkal és a tudomány képviselőivel együtt hozzák meg, közölte. Hatodik évadánál tart az Adj hálát mindenért című koncert sorozat, amelyet Dombóvári János Brácsán és Bojti Eszter zongorán ad elő Zemplén, a Bodrog köz és Hegyalja református és görög katolikus templomaiban. Az idei évad Tolcsván kezdődött és Pálházán ért véget. A két zeneművész tanár ősszel folytatja a muzsikálást a hetedik évaddal, hálát adva a teremtőnek a tehetségért, a megélt sikerekért, a mindig lelkes befogadó közönségért. Dombóvári Jánost hallják.
3: Bizony a hatodik évadot kezdtük el május 1. vasárnapján, mert hogy ennek haza az előzménye, hogy a kerek születési évfordulóinkat az 50, 60, 65, 70. születésnapot mi hangversennyel tettük emlékezetessé magunk számára is. Igen ám, de 70 után a 75 nem tűnt túl közelinek, és akkor elhatároztuk Eszterrel, hogy ezután minden évben új repertoárral, és valóban a Pál apostolnak az efezusziakhoz írt második levelében olvasható Adj hálát mindenért kezdetű gondolatait választottuk egyfajta jelmondatként, és hát ennek már bizony hatodik évada. Szerintem az egyház községeket kétféle módon lehet megkülönböztetni. Egyik, ahol már hallották a zenés áhítatunkat, és említem, hogy visszatérő vendégek vagyunk. A másik csoportba tartozik, akik majd fognak hallani bennünket. Úgyhogy mi feltétel nélkül szívesen ellátogatunk mindenhová. Tehát így kezdődött ez az Adj hálát mindenért sorozat, és az idén Tolcsva volt az első állomásunk május elején, aztán Erdőbénye, majd pünköstkor Mezőzombor görögkatolikus temploma, aztán jártunk Bodroghalmon, Nyírinben és Füzérkomlóson, és a tegnapi volt, amint mondottam, a befejező alkalom a nyári szünet előtt Pálházán.
1: A károsult mezőgazdasági termelők terheinek enyhítése érdekében megteremti a kárenyhítési rendszerből az előleg fizetés lehetőségét a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítása, amelyet kedden nyújtott be a kormány az országgyűlésnek. A javaslat indoklása emlékeztet. A szélsőséges időjárás már az elmúlt években is jelentős károkat okozott a mezőgazdaságban. Ez a probléma a klímaváltozás következtében állandósulni látszik, sőt az idén a kilátások tovább romlottak. A tavaszi fagykárral érintett területek nagysága 2026. júniusáig meghaladta az előző évit. A módosítás szerint a károsult mezőgazdasági termelők terheinek enyhítése érdekében meg kell teremteni a kárenyhítési rendszerből az előleg fizetés lehetőségét, ezért a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítása szükséges. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bódisz Attilától hallották a mai nap híreit. Köszönöm a figyelmüket!
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, elismerő szavakkal méltatta a Magyar Akkreditációs Bizottság a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen folyó munkát. Az akkreditáció az egyetem, valamint a 6 hitéleti képzés számára 5 évre szól. A bizottság testülete döntésében megállapította, hogy az intézmény működése összhangban áll az európai felsőoktatási minőségbiztosítási sztenderekkel, minőségpolitikája kapcsolódik küldetéséhez és stratégiai céljaihoz. Az akkreditációs bizottság értékelésében kiemelte a hallgatóközpontú tanulás és tanítás gyakorlatát, az oktatók szakmai felkészültségét, a képzési programok szabályozott működését. Az akkreditáció tovább erősíti a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem elkötelezettségét a minőségi, értékalapú református felsőoktatás mellett. Dr. Rácsok Gabriella, a Hittudományi Egyetem oktatási rektor helyettese, először arról beszélt rádiónknak, miért is fontos egy felsőoktatási intézmény életében ez az akkreditációs folyamat és az általa szerzett jogosítvány.
2: Szerintem legalább két dolog miatt fontos. Az egyik az önmagunk miatt, tehát amikor egy intézmény úgynevezett önértékelést kell, hogy készítsen magáról, egy megadott szempontrendszer alapján, akkor ez mindig egy tükröt tart az intézmény elé, hogy egyrészt az, ami történik az intézményen belül, az megfelele annak a küldetésnek, amit az intézmény vállalt, megfelele vagy kiszolgálja-e azokat a stratégiai célokat, amelyeket az intézmény magára vállalt, és hogyha végigmegyünk egy ilyen önértékelési szemponton, akkor látjuk, hogy ez most valóban így van-e, hol vannak hiányosságok, ez egy sokkal tudatosabb rálátás vagy önreflexiót tesz lehetővé az intézmény számára, mint amikor mondjuk egyik napról a másikra, vagy egyik tanévről a másikra éljük itt az életünket. Másrészt pedig úgy gondolom, hogy ez fontos kifelé is, akár a jelenlegi hallgatóink, vagy a jövendőbeli hallgatóink felé, hiszen ez egy ilyen hitelességi pecsét az intézmény, hogy itt valóban a vállalt célok felé halad az intézmény, itt szabályszerűen folynak a dolgok.
1: Milyen stációi vagy milyen elemei vannak ennek az akkreditációs folyamatnak, kik ellenőrzik azt, hogy minden úgy megy, ahogy az intézmény is a saját maga értékelésében megfogalmazza?
2: Ugye ez egy európai minőségbiztosítási rendszernek a része, vagy folyamatnak a része. Ennek a magyarországi intézménye, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, ők képviselik azokat a európai felsőoktatási közös sztenderdeket, illetve irányelveket, amelyeknek meg kell felelnünk. És ez úgy történik, ugye minden intézmény 5 évente köteles ilyen intézményi önértékelést készíteni. Abból indulunk ki, hogy meddig szólt az előző akkreditációnak a hatája, és akkor ahhoz képest egy rektori szándéknyilatkozattal jelezzük, hogy ismét jelentkezünk erre az eljárásra, tehát erre nekünk kell ügyelni, és nem emlékeztetnek bennünket. És akkor ezek után tulajdonképpen a MAB részéről, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság részéről megtörténik a határidőknek a kijelölése. Ugye megkapjuk ezt az útmutatót, aminek a kitöltése tulajdonképpen maga a folyamat, vagy az intézmény önértékelésnek az elkészítése, ez nem lehet 70 oldalnál terjedelmesebb. Kis intézményeknél is könnyű egyébként a 70 oldalt elérni, tehát erre nem úgy kell gondolni, hogy hú, de sokat kell írni, mert valójában nagyon hamar összejön ez a 70 oldal, és egy több ezres egyetem is csak 70 oldalban írhatja le azt, hogy hogyan látja a saját működését. Ezt elkészítjük, benyújtjuk, nem csak az intézményről, hanem hitéleti képzést folytató intézmények esetében minden egyes szakról is kell egy önértékelést készíteni. Ezt benyújtjuk. Ekkor már létezik az az úgynevezett látogató bizottság, ami felsőoktatási szakértőkből, többnyire felsőoktatásban tanító oktatókból, vagy minőségbiztosítással foglalkozó szakemberekből áll. Általában egy 5-6 fős bizottságról van szó. Ők megkapják ezt az értékelést, ezt áttekintik. Annyit kell tudni még erről az önértékelésről, hogy ebben nagyon sok hivatkozás van az intézmény különböző dokumentumaira, szabályzataira, eljárásrendjeire, amelyeket hát attól függően, hogy ezek milyen jellegűek, ugye nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni, általában az intézménynek a honlapján, és akkor a bizottság tulajdonképpen elkezdi ezeket az anyagokat, dokumentumokat, járulékos részeket is vizsgálni, és egy adott időpontban látogatást tesznek, személyes látogatást.

0: Ami számomra azt jelenti, hogy azért az erőfeszítésnek van eredménye, talán szabad ezt mondani, a jó munkának akkor időnként meg is van a jó gyümölcse, és ez egyben szerintem egy jó reklám is lehet nekünk, hogy érdemes idejönni, mert aki tanul, vagy itt tanít, az azért ilyen átlátható folyamatokkal találkozhat.
1: Kedves hallgatóink, elismerő szavakkal méltatta a Magyar Akkreditációs Bizottság a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen folyó munkát. Az akkreditáció az egyetem, valamint a hat hitéleti képzés számára 5 évre szól. A bizottság testülete döntésében megállapította, hogy az intézmény működése összhangban áll az európai felsőoktatási minőségbiztosítási sztenderekkel, minőségpolitikája kapcsolódik küldetéséhez és stratégiai céljaihoz. Az akkreditációs bizottság értékelésében kiemelte a hallgató központú tanulás és tanítás gyakorlatát, az oktatók szakmai felkészültségét, a képzési programok szabályozott működését. Az akkreditáció tovább erősíti a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem elkötelezettségét a minőségi értékalapú református felsőoktatás mellett. Dr. Rácsok Gabriellát, a Hittudományi Egyetem oktatási rektorhelyettesét hallották.
2: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm mai figyelmüket. Már a búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, a viszont hallásra.
2: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
3: Isten igéjét hallgassuk meg, Lukács evangélium a 16. fejezetének 19. és azt követő verseiből szól hozzánk. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Egy Lázár nevű koldus ott feküdt a kapuja előtt fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Szembetűnő az, hogy a koldus meg van nevezve. Pedig általában a nagyoknak a nevéről emlékeznek meg, és a szegényekről és a koldusokról csak annyit mondanak, hogy egy koldus, egy szegény, egy nyomorult, egy senkiházi. És még lehetne folytatni a sort. Mennyire nagy itt az ellentét? A gazdagnak még a neve sincs megörökítve, és az, aki enyhületet keresett volna, aki morzsalékot keresett volna a gazdag ember asztalánál, aki ott gyötrődött fekélyeiben azon az udvaron, ahol mások nap mint nap lakomáztak, nagy ünnepségeket, dínomdánomokat tartottak, ő Lázár, őt az életkönyve, a Biblia névleg említi. Azt mondja itt az Úr Jézus Krisztus, hogy ez a példázatbeli gazdag ünnepeken öltözött bíborba és patyolatba, mert talán ő ezt megtehette volna, hogy csak ilyenkor vegye fel a szép, a gazdag ünneplő ruhát, hanem nap mint nap. És ebben van a hivalkodás. Ő mutatja a gazdagságát, hivalkodik a gazdagságával, henceg. És aztán az asztalánál ott vannak a jobb módú emberek, a külön kiválasztott baráti körnek kiváltságos tagjai. Közben ott van egy koldus, de észre sem veszik. És az sem, amikor már nincs ott, amikor meghal, az sem feltűnő. Igen, ám csak, hogy az események más fordulatot vesznek. Az, aki azelőtt minden nap ilyen fényes öltözékekbe öltözött, és aki lakomákat rendezett, ez az ember a pokolra kerül, és kínok között gyötrődve, felemelve tekintetét meglátja az Ábrahám kebelére került Lázárt, ahová angyalok vitték. Ekkor felkiált: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam! Küldd el Lázárt, újja hegyét márcsa vízbe, hűsítse meg a nyelvemet, igen gyötrődöm elánkban. Nem kell nekünk nyilván szó szerint vennünk, mert ha példázat, akkor annak a képisége, a mondani valója legyen itt előttünk. Emlékezzünk az Úr Jézus szavaira: szegények mindig is lesznek közöttetek. Ahogyan ott volt koldus, és volt szegény, mindig is lesz olyan ember, aki vár a segítségre. És ami

0: Ellentétes, ott nem adatott meg a segítség, ott nem adtál segítséget, nem nyújtottál segítőkezet, nem voltál irgalmas. Irgalmatlanul fogsz gyötrődni. Ha könyörtelenek, irgalmatlanok vagyunk, akkor Isten könyörületességét, hozzánk való irgalmasságát nem becsüljük. Boldogok azok, akik irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. A mai égemagyarázat a Köröstárkányban szolgáló Sebestyén László Edel lelkipásztor nevéhez fűződik.
1: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Megdőlt az országos és a fővárosi abszolút maximum hőmérsékleti rekord is kedden, közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Széchenyben 42 Celsius fokot mértek, ezzel megdőlt az abszolút melegrekord Magyarországon. Megdőlt a fővárosi abszolút maximum hőmérsékleti rekord is, Budapest 11. kerületében Lágymányoson 41 fokot regisztráltak. Az eddigi abszolút csúcsérték 41,9 fok volt, amit 2007. július 20-án mértek Kiskunhalason. A fővárosi rekordot is ezen a napon regisztrálták, 40,7 fok volt Budapesten. A károsult mezőgazdasági termelők terheinek enyhítése érdekében megteremti a kárenyhítési rendszerből az előleg fizetés lehetőségét a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítása, amelyet kedden nyújtott be a kormány az országgyűlésnek. A tervezet kiegészíti a törvényt egy új alcímmel, amely a kárenyhítési előleg törvényi szabályozási szintet igénylő előírásait tartalmazza. Továbbá felhatalmazást ad miniszteri rendelet megalkotására a magasabb szabályozási szintet nem igénylő részletszabályok tekintetében. A javaslat megteremti annak a lehetőségét, hogy a kárenyhítő juttatás előrehozott kifizetése a kárenyhítési alapban rendelkezésre álló forrás terhére megvalósítható legyen, rögzíti az előleg igénybevételének alapvető feltételeit. Előleg igénylésére az a termelő lesz jogosult, aki a kockázat közösségben tagsággal rendelkezik, az egységes kérelme alapján legalább 1 hektár termő szőlő, illetve gyümölcsültetvénnyel rendelkezik, és az agrárkár megállapító szerv által igazolt kára következett be a tavaszi fagy miatt. Országszerte 90 egyetemi tantárgy válik digitálisan elérhetővé a hallgatók számára a Nemzeti Innovációs Ügynökség most lezárult programja révén. A hazai felsőoktatás digitális megújítását támogató fejlesztés eredményeként országszerte közel 500 egyetemi oktató, kutató és szakértő közreműködésével több mint 35 ezer oldalnyi tananyag, kézirat és 25 ezer média elem készült el. A program célja a digitális tananyagok és előadások fejlesztése, amelyek moduláris felépítésének köszönhetően a felsőoktatási intézmények igényeihez igazíthatók. A fejlesztés 7 kiemelt képzési területre az egészségtudományi, a műszaki, az informatikai, a gazdaságtudományi, az agrár, a pedagógus és természettudományi képzésekre fókuszált. A digitális tananyagok a nyár folyamán válnak elérhetővé. A projekt a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz támogatásával valósult meg 2023. július 1-e és 2026. június 30-a között. Első Mátyás aranyforintja megnevezéssel bocsátott ki arany emlékérmét a Magyar Nemzeti Bank idei emlékérme kibocsátási programja keretében. Az emlékérmék a középkori magyar aranyforintok sorozat 9. elemeként jelennek meg. Az 1 dukátos, vagyis csaknem 3,5 grammos, valamint 4-szeres súlyú vastag veretes változatban megjelenő érmék mellett a jegybanki kibocsátások hagyományaihoz híven az 50 ezer forintos névértékű nemesfém érme színesfém változata is megjelenik 5 ezer forint névértékkel. Az emlékérme tervezője Király Fanni iparművész mesterjegye az emelt sík fölött a bal oldalon található. A kibocsátással az MNB a magyar pénztörténeti értékekre, a nemzeti fizetőeszköz történelmi előképeire hívja fel a figyelmet. A sorozat eddig megjelent elemei első Károly, első Lajos, Mária, Zsigmond, Albert, első Ulászló, Hunyadi János és ötödik László által veretett aranyforintoknak állítottak emléket. Az emlékérmék elsődleges szerepe az érték, közvetítés és a figyelemfelhívás. Az érmék fizetőeszközként való használata kerülendő, a rajtuk szereplő névérték, a gyűjtői értékük megőrzését szolgálja. Megerősítette a kőrisrontó karcsú díszbogár jelenlétét június végén Beregsurány térségében a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriumi vizsgálata. A bogár akár tömeges kőrispusztulást is okozhat, ezért a NÉBIH a szükséges növényegészségügyi intézkedések részeként fokozott ellenőrzést rendelt el. A beregsurányi erdőségben kihelyezett feromon csapda a kiemelt jelentőségű zárlati károsító két kifejlett példányát fogta meg. A kőrisrontó karcsú díszbogár észlelése nem csak Magyarországon, de az egész Európai Unióban a károsító első igazolt előfordulása. A kőrisrontó karcsú díszbogár Ázsiából származó invazív faj, amely a kőris fajok egyik legsúlyosabb károsítója. Észak-Amerikában és Kelet-Európában már jelentős kőrispusztulást okozott, ezért megjelenése komoly növényegészségügyi, természetvédelmi és erdőgazdálkodási kockázatot jelent. A kártevő elsősorban a kőrisfákat veszélyezteti. Lárvái a kéreg alatt a fa szállító szöveteiben fejlődnek, ezzel akadályozva a növény tápanyag és vízellátását, ami idővel a fák pusztulásához vezethet.
0: Az időjárásról.
1: A sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor, zivatar többfelé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiségű csapadék hullhat. Az északi szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 39 fok között alakul, hajnalban 18 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez az Európa Rádió Kitekintő című műsora. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Ma egy tudományos és morális szempontból is nagyon izgalmas témát boncolgatok, hiszen mindenki természetesnek veszi, hogy az életfeltételek folyamatosan változnak bolygónkon, és azt is, hogy fajok képződnek és halnak is ki, olykor tömegesen. Hozzáértők véleménye szerint mára már kihalt a Földön valaha élt fajok több mint 99%-a. Szinte szemünk láttára tűnt el például 1690-ben a dodó galamb, 1936-ban az erszényes farkas, 87-ben a pikkelyes torkú mohó, 2000-ben a pireneusi kőszáli kecske, vagy 2022-ben a kardorrútok. De miként lehetne feltámasztani a már kihalt fajokat? Mik a feltámasztás elvi lehetőségei és korlátai? Milyen gyakorlati megoldások jöhetnek számításba? Nos, ezekről beszélgetek mai vendégemmel, Szabad Jánossal, a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Biológiai Intézetének emeritus professzorával.
2: Az első ilyen próbálkozás, hogy egy kihalt fajt támasztanak föl, az csak 2003-ban történt meg, amikor is egy pireneusi kőszáli kecskét támasztottak fel. Az utolsó példánya 2000-ben halt meg egy nemzeti parkban, Spanyolországban. Ez egy dőstény kőszáli kecske volt, pireneusi kőszáli kecske, amelyeket egy fáról letört ág üzött agyon. Tehát az ő bőrsejtjéből kezdték el először létrehozni egy vásolatát. Szíviának hívták ezt az aranyos kis nőstényt, és ez sikerült is, meg is született egy ilyen kis élőlény, de ez összesen csak 7 percet élt, mert hogy a tüdeje fejletlen volt. Tehát tulajdonképpen bátran kijelenthetem azt, hogy olyan faj, amelyik kihalt, és sikerült feltámasztani, ilyen nincs.
1: Remélem most is sikerült felkelteni az érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: 2025. április 7-én repítette világgá a hírt a Colossal Biosciences. Feltámasztottuk az óriás farkast. Néhány héttel később már újjászületésről szóltak. Valójában azonban csak a farkas génszerkesztett változatát készítették el. De valóban fel lehet támasztani kihalt fajokat? A Jurassic Park film alapján sokan úgy vélik, igen. Ám Szabad János, a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Biológiai Intézetének emeritus professzora szerint nem. Példaként a 2000-ben kihalt pireneusi kőszálikecskét hozza, amelynek egyetlen feltámasztott példánya 3 évvel később mindössze 7 percet élt. A kihaltnak vélt fekete lábú görény 3 feltámasztott nőstény példánya közül pedig csak egynek születtek utódai. A professzor szerint jobb a bajt megelőzni, mint orvosolni, vagyis könnyebb a veszélyeztetett fajokat megóvni, mint feltámasztani.
2: 4 milliárd évvel ezelőtt jött létre itt a Földön egyszer és csak is egyszer. Ez a tudomány mai álláspontja. Azok az elképzelések, hogy valahonnan, máshonnan, esetleg valamelyik üstökösről keveredett ide, ezek abszolút nem bizonyítottak. Viszont mindenféle tudományos kísérletek azt jelzik, hogy a Földön voltak arra alkalmas körülmények, hogy itt alakuljon ki a Földön. A Föld miután 4,5 milliárd évvel ezelőtt megszületett, időzőjelben éve, azóta folyamatosan változik. Az életkörülmények ennek megfelelően folyamatosan változnak. Ma azt becsülik a szakértők, hogy a Földön valaha élt összes faj több mint 99%-a már kihalt. Valahányszor hirtelen változnak a Földön az életkörülmények, annyiszor hal ki sok-sok faj rövid időn belül. Ezért van az, hogy a Földtől térett elmúlt 600 millió évében 5 tömeges kihalás történt. A megdöbbentő az egészben az, hogy most éljük meg a 6. tömeges kihalást, amely tömeges kihalásba az ember jócskán besegít. Az ember összesen csak körülbelül 200 ezer éves, ezek a tömeges kihalások pedig ezek az elmúlt 600 millió éven belül történtek. Tehát tulajdonképpen az ember az utolsó tömeges kihalás utáni nagyjából 200 ezer évben képződött, viszont időközben annyira elszaporodott és annyira megváltoztatott az életkörülményeket, amelyek nem hatnak kedvezően sok-sok faj életben maradásához. És hogyha természetesen halnak ki fajok, akkor az ember szomorkodik, és ezeket szeretné valahogy újra teremteni, szeretné őket valahogyan föltámasztani.
1: Ez valahol még érthető mondjuk a mostani élőlényeknél, de miért akar az ember föltámasztani egy olyan állatfajt, amelyen mondjuk a modern ember találkozott, és be is segített a kiveszésükbe, hogy ilyen a gyapjas mamut, a gyapjas orrszarvú, a barlangi medve, a kardfogú tigris, az óriás szarvas, vagy az óriás farkas. Egyáltalán föl lehet egy ilyen élőlényt támasztani?
2: Nem lehet föltámasztani. Tehát ezek csak lázálmak. Amit a Spielberg filmekben is láttunk, az is mind-mind-mind csak vágyálom. Semmi esély nincs arra, legjobb mostani tudomásunk szerint, hogy a régen kihalt állatok közül valamelyiknek is egyetlen példáját is meglássuk ezen a Földön. Nincs erre lehetőség. Azok a dinoszauruszok, amelyek 66 millió évvel ezelőtt haltak ki, azoknak megmaradtak a csontjai, megmaradtak mindenféle megkövült maradványai, ezeket meg lehet nézni, ezek ki vannak állítva sok-sok helyen. De hát ez 66 millió évvel ezelőtt élt, és a legősi DNS maradványok, azok körülbelül csak 1,5 millió évesek. És az sem egyfajból származó DNS minta, hanem az egy koktél, sok-sok fajnak a DNS-e van benne együtt. Tehát az esély arra, hogy DNS, mint örökítő anyagot a 66 millió évvel, vagy még annál korábban is kinyerjünk, és azt valahogyan életre bírjuk, erre nincs esély.
1: És akkor akik azt mondják, hogy feltámasztották az óriás farkast, Akkor ez így nem igaz.
2: Az sem igaz, az egy hangzatos, egy fellengős kijelentés volt, amit aztán a hozzáértő szakemberek azonnal megtámadtak, úgyhogy ők kételek voltak az állításokat módosítani, és aztán utána most már nem azt mondják, hogy feltámasztották, hanem csak életre keltették, valahogyan visszahozták. De nem. Azok tulajdonképpen genetikailag módosított farkasok, amelyeket úgy módosítottak, hogy hasonlítanak a kihalt óriás farkasokra. Tehát tulajdonképpen ők azt csinálták, hogy az óriás farkas fogát, ami 13 ezer évvel ezelőtt volt, meg a koponyáját, azokból szedtek ki DNS-t, meghatározták a DNS-ben a bázispároknak a sorrendjét, úgy szoktuk mondani genetikailag, hogy megszekvenálták, és ezeket a szekvenciákat összehasonlították rokonfajoknak a szekvenciájával, jelesen a rókáival, aztán a farkaséval, egyáltalán a közeli rokonokért kutyáival, és akkor az derül ki, hogy tulajdonképpen 14 génben van 20 olyan különbség, amelyikben az óriás farkas a mai farkastól, rókáktól, meg a rokonoktól különbözik. És akkor a génszerkesztés módszerével a farkas genetikai állományát úgy módosították, amelyikben ezt a bizonyos 14 génben ezt a 20 változást hozták létre. És miután voltak ilyen sejtek, amelyek még egyszer genetikailag módosított farkas sejtek, ezekből hozták vissza aztán azt a farkast, ami hasonlít az óriás farkasra, de ez valójában egy genetikailag módosított farkas.
1: És egyébként életképesek lehetnek ezek hosszú távon, és mondjuk életképes utódokat is hozhatnak létre?
2: Hogy, de persze. Három ilyen farkas született, Romulus, Remus, akiket Róma alapítói után neveztek el, és egy Kalézi nevű nőstény, tehát van két kan, meg van egy szuka. Ezeket lehetne minden tovább nélkül szaporítani, de ez nem fog megtörténni. Ezek egy óriási nagy területen, 3 méter magas kerítéssel vannak elkerítve a fiúkutyák. A nőstények a létéről semmit sem tudunk, pontosabban nem lehet tudni, hogy hol tartják, de akik elkészítették ezeket a genetikailag módosított kutyákat, ígérték, hogy sose fogják őket szaporítani. Na de hát viszont ezzel a módszerrel, tehát a génszerkesztés módszerével bármely faj, bármely génjét lehet módosítani ott, ahol akarjuk, és ilyen fajta élőlények léteznek a Földön. A genetikusoknak ez egy bevett módszere, hogy tudnélik ezzel a génszerkesztés módszerével hoznak létre újfajta változatokat, amelyeket aztán szaporítanak, amelyeket aztán lehet tenyészteni tetszőleges mértékben.
1: Ugye így akarják életre kelteni a gyapjas mamutot, a tasmántigrist, a dodó madarat is. De akkor ezek nem igazán azok lesznek, amelyek kihaltak?
2: Persze, hogy nem. Ez valami egészen más. Tehát tulajdonképpen most azon dolgozik egy nagy csapat, hogy az elefánt genetikai állományát módosítják úgy, mint amilyen a gyapjas mamuté szokott volt lenni, és akkor ezt a módosított elefántot akarják majd valahogyan életre kelteni, annak a reményében, hogy az hasonlítani fog a gyapjas mamusra, de az lényegében megint csak egy genetikailag módosított elefánt lesz.
1: Arról beszéltünk, hogy nagyon sok faj kihalt. Nagyon sok olyan faj van, amelyeknek állatkertben halt meg az utolsó példánya. Akkor még nem volt arra lehetőség, hogy megpróbálják őket szaporítani, akár mesterséges módon?
2: Nem, akkor ilyen még lehetőség nem volt. Ezek csak a legújabb fejlemények, amiket kezdenek aztán utána alkalmazni. Az első ilyen próbálkozás, hogy egy kihalt fajt támasszanak föl, az csak 2003-ban történt meg, amikor is egy pireneusi kőszáli kecskét támasztottak fel. Az utolsó példánya 2000-ben halt meg egy nemzeti parkban, Spanyolországban. Ez egy nőstény kőszáli kecske volt, pireneusi kőszáli kecske, amelyeket egy fáról letört ág üzött agyon. Tehát az ő bőrsejtjéből kezdték el először létrehozni egy vásolatát. Szíviának hívták ezt az aranyos kis nőstényt, és ez sikerült is, meg is született egy ilyen kis élőlény, de ez összesen csak 7 percet élt, mert hogy a tüdeje fejletlen volt. Tehát tulajdonképpen bátran kijelenthetem azt, hogy olyan faj, amelyik kihalt, és sikerül feltámasztani, ilyen nincs.
1: Tehát csak olyan faj van, amelyet klónoztak. Erre jó példa a klónozott béka Dolly, Szemi és társai Piráz.
2: Így van, de ezek nem kihalt fajok.
1: Igen.
2: Tehát tulajdonképpen az afrikai karmos békán kísérletezték ki az 1960-as években ezt a technikát, Sir John Gurdon, aki ezért Nobel-díjat is kapott 2012-ben, és ez a fajta megoldás, hogy tudniillik, testi sejtek magjából kiindulva teremtsünk egy élőlényt, ez működik. Ez egy bevált módszer, amit nem csak arra használnak, hogy klónozzunk élőlényeket, tehát egyből készítsünk többet, egynek a másolatait készítsük el, hanem ezt másra is használják. Ez annyira működik ez a fajta megoldás, hogy már bárki klónozhatja a kedvenc házi állatát, a macskáját, a kutyáját, és hát a legismertebb példa az Barbara Streisand-dal történt meg, akinek elpusztult a kedvenc kis kutyája, akit Száminek hívtak, egész pontosan 2017-ben, de mielőtt elpusztult volna, dél-koreai céget kért meg arra, hogy a kedvenc kutyájának készítsék el a példányait. Lett is belőlük kettő, ezeket úgy hívják, hogy Miss Scarlet, a másikat úgy hívják, hogy Miss Violet. Tulajdonképpen ezt bárki megteheti, akár melyik kedvenc jószágával. Ez a fajta technológia, megy lóval, megy macskával, kecskével, stb. Ez egy rutin, de itt minden esetben ugyanaz történik, hogy egy testi sejtnek a magját ültetik be egy olyan petesejtbe, amelyiknek a magját kivették. Tehát készítenek egy úgynevezett mesterséges zigótát. És aztán, hogyha alkalmas módon kezelik ezt a mesterséges zigótát, akkor lehet belőle egy élőlény. Hozzá kell persze tenni, hogy ennek az egésznek a hatásfoka az rendkívül csekély. Elmondom például, hogy azt, amikor annak idején John Gurdon ezeket a nagyszerű kísérleteket végezte, akkor 726 mesterséges zigótából összesen csak 10-ből lett béka, amelyek közül csak 2 volt termékeny, 8 nem. Vagy például, amikor Dolly-t készítették, az első klónozott emlős volt, és született 1996-ban, akkor 277 mesterséges zigótából lett összesen csak 1 állat, ez volt persze Dolly.
1: És ott van Víja a fekete lábú görény esete is, hogy ott összesen 122 embriót ültettek vadászgörények mélyébe, és a 122-ből 2 utód született, de ott is elutasították a hímeket, tehát nem tudtak szaporulatot létrehozni.
2: Így van, tehát az is egy ilyen probléma, hogyha például valamelyik dinoszaurus sikerülne klónozni, akkor annak az összes utódja a genetikai értelemben ugyanaz, mint amelyikből kiindultunk, hogyha az lány volt, akkor az összes utódja lány, ha fiú volt, az összes utódja fiú, nincs partnere és nincs folytatás.
1: És erre nem találtak még megoldást?
2: Erre nincs megoldás.
1: Erre nincs megoldás.
2: Lehetne a megoldás, hogyha ökmegtermékenyítő lenne, ami hát előfordul a gyíkoknál, meg alacsonyabb rendű országoknál, de emlősöknél ez nincs.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Szabad Jánossal, a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Biológiai Intézetének emeritus professzorával. Előtte azonban kollégáim még hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
0: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
3: Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket! Megdőlt az abszolút nyári áramfogyasztási csúcs hétfőn a hitelesített adatok alapján. A kora esti órákban elérte a 7488 megawattot a hazai villamosenergia hálózat terhelése. Ez 452 megawattal haladta meg az eddigi nyári rekordot, közölte a Mavir Magyar Villamosenergiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT. Magyarországon az eddigi abszolút nyári csúcsot 2024. július 16-án regisztrálták, akkor a rendszerterhelés legmagasabb értéke 7036 megawatt volt. A hazai téli áramfogyasztási csúcsok általában magasabbak, de előfordult már, hogy a nyári csúcsterhelés meghaladta a télen mért maximumot, 2015-ben például a nyári csúcs 6457 megawatt, míg a téli csúcs 6447 megawatt volt. A valaha mért legnagyobb értéket Magyarországon idén, január 13-án regisztrálták, akkor elérte a villamosenergia rendszer terhelése a 8182 megawattot. Átfogó programot indít a vízi közműhálózat megújítására a kormány, jelentette be a parlamentben a miniszterelnök. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában úgy fogalmazott, meg kell szüntetni azt az állapotot, amelyben minden ötödik liter ivóvíz elvész, mielőtt eljut az emberekhez, ezért új alapokra helyezik a vízpolitikát, a vízmegtartás lesz a vízgazdálkodás alapelve. Közös állásfoglalást fogadtak el a visegrádi országok parlamenti bizottságainak vezetői az Európai Unió jövőjét érintő legfontosabb kérdésekről. Ezek között van a következő 7 éves uniós költségvetés, a biztonságpolitika, az EU bővítése. A résztvevők kiemelték az agrár és kohéziós politika, valamint a versenyképesség támogatását is. A visegrádi országok, valamint Bulgária, Horvátország, Románia és Szlovénia is közös fellépést sürget a mezőgazdasági válságok hatékonyabb kezelése érdekében. A résztvevők szerint a gazdálkodókat érintő kockázatokra gyorsabb, rugalmasabb és hatékonyabb uniós válaszokra van szükség. Csütörtökön Magyarországra látogat a Velencei Bizottság delegációja, hogy megvizsgálja az államfő elmozdítását célzó alkotmánymódosítást. A testület az Európa Tanács alkotmányjogászokból álló tanácsadó szervezete, amely azt értékeli, megfelel-e a jogszabály, a jogállamiság és a demokratikus normák elvárásainak, de döntései nem kötelező érvényűek. Tóth Árpád korábbi kórház igazgatót, egészségügyi szakértőt nevezte ki országos kórház főigazgatónak Magyar Péter miniszterelnök. Olvasható a június 30-án megjelent magyar közlönyben. Hegedűs Zsolt az egészségügyért felelős miniszter javaslatára meghozott határozat július 1-én lépett hatályba, áll a dokumentumban.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. És ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Szabad Jánossal, a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Biológiai Intézetének emeritus professzorával arról, hogy miként lehetne feltámasztani a már kihalt fajokat, mik a feltámasztás elvi lehetőségei és korlátai, milyen gyakorlati megoldások jöhetnek számításba. Mi a helyzet a terápiás klónozással?
2: A terápiás klónozás az is egy bevált és egy kitűnően működő megoldás. Ott pedig az történik, hogy valakinek a testi sejtjéből kivesznek egy magot, ezt a sejtmagot beültetik egy üres petesejtbe, üres, mert kitették az előzőleg az ő saját sejtmagját, készítenek egy ilyen mesterséges zigótát. Ezt a mesterséges zigótát rá lehet bírni arra, hogy kezdjen osztódni, és amikor egy egészen fiatal embrió, akkor a sejtjeit ki lehet belőle venni, azokból lehet készíteni egy sejtenyészetet. Ezeket a sejteket lehet szaporítani alkalmas közegben, és lehet belőlük bármennyit készíteni. A nagyszerű hír az, hogy ezek a sejtek, hogyha úgynevezett növekedési faktorral kezelik őket, akkor elkezdenek differenciálódni. Hogyha olyan növekedési faktorral kezelik őket, aminek alapján belőlük szívizomsejtek lesznek, akkor ki lehet pótolni az elveszett szívizomsejteket, és nincs kilökődési reakció, hiszen ezeknek a beültetett sejteknek a genetikai tartalma pontosan ugyanaz, mint azért a testi sejté, amelyikből kiindultunk. Ez a terápiás klónozás, ez működik, egy bökkenő van vele, hogy tudnélik, ez borzasztó költséges. Költséges azért, mert magasan képzett szakemberek szükségesek hozzá, akik ezeket a technikákat rutinszerűen végig tudják hajtani, és ez az egész folyamat egyébként is a különféle eszközök meg vegyszerek miatt, ez meglehetősen költséges. De hogy működik, az mi sem mondhatnál jobban, mint az, hogy aki ezt az egészet kidolgozta, őt úgy hívják, hogy Shida Yamanaka, aki egy japán származású nagyszerű kutató San Franciscóban dolgozik, ez egy Nobel-díjat kapott 2012-ben.
1: De mégis támadják ezt az egészet. Miért? Mert hogy az ember nem játszhat Istent?
2: Persze, hogy támadják, hiszen minden, ami szokatlan, az úgy szokott lenni, hogy először elutasítják. Minden, ami idegen, ami a bevett elképzelésünkkel ellentétes, azt az emberek szeretik elutasítani. De ez tulajdonképpen egy ilyen, mondhatnám, hogy beleszületett emberi tulajdonság. Persze, hogyha az ember úgy utána gondol, akkor rájön, hogy hát ez egy értelmes dolog, ezt érdemes csinálni. Hadd mondjak még egy további példát. Vannak olyan embertársaink, olyan asszonyok, akik azért meddők, mert hogy a petesejtjeiket nem tudják úgy felkészíteni, mint ahogy azt szeretnék. Ennek egyszerűen csak az oka, hogy az ő genetikai állományuk mindenféle felmenőikből leszármazóan, de őtőlük függetlenül olyan, hogy a petesejtjeik nincsenek normálisan felkészítve. Emiatt nekik nem is lehet gyerekük. De hogyha van egy petesejtje, amelyik megtermékenyült, amelyikből aztán sose lenne semmi, hogyha ennek a magját kiveszik, és beültetik egy olyan ember petesejtjébe, aminek a magját előzőleg kivették, készítenek egy mesterséges zigótát, ebből nagyszerű gyerekek születhetnek. Tehát, hogyha annak a megtermékenyült petesejtek a genetikai állományát megfelelő környezetbe teszik, ott meg tudja mutatni, hogy ő mire képes, és lehet belőle egy kis emberpalánta. Nos, az első ilyen 2016-ban született New Yorkban, és úgy hívják, hogy ez egy háromszülős gyermek. Háromszülős azért, mert a genetikai állománya három forrásból ered. Egyrészt a sejtmagban hordozza az édesanyja genetikai állományát, a sejtmagjában hordozza az édesapja genetikai állományát, viszont a citoplazmában lévő mitokondriumokban lévő DNS meg attól az asszonytól származik, aki adta a petesejtjét. Ennek a mitokondriális DNS-nek az aránya az összes DNS-hez képest, ez nagyjából 0,1%. De ez a technika működik, a második gyerek ezzel a háromszülős technikával Kievben született 2017-ben, aztán született 2019-ben Athénban, a negyedik 2023-ban Oxfordban, Angliában, és azóta ott már 7 további ilyen gyerek is született. Úgyhogy azoknak a családoknak, akiknek ezzel a háromszülős technikával tudtak segíteni a gyermekáldásban, azoknak ez egy igazi áldás. A technika azért is szokatlan, mert például amikor az első ilyen háromszülős gyereket elkezdték időzőjelben téve elkészíteni New Yorkban, akkor ezt nem tehették meg, mert George Bush ezt a technikát betiltotta. Azt mondta, hogy ez klónozás, pedig ennek semmi köze nincsen ahhoz. Úgyhogy ezt a manipulációt, ezt valahol Mexikóban végezték el, ahol a törvények megengedték, aztán visszamentek New Yorkba, és ott született ez a kis gyerek. Tehát valójában csak arról van szó, hogy ami új, attól szeretünk idegenkedni mindenféle indok nélkül.
1: De lehetnek egyébként hátulütők? Tehát ugye a klónozásnál is Barbara Streisandnak a kutyáját is, hogyha nézzük, akkor nem teljesen ugyanolyak lettek a klónok. Tehát azért vannak különbségek.
2: Így van. A biológia az ilyen. Tehát az az állítás, hogy minden attól függ, hogy milyen a genetikai állománya, ez nem teljesen igaz. Gondoljunk csak abba, hogy ott vannak ezek a gyönyörű szép vörös, fekete, fehér tarka macskák. Ezeknek majdnem mindegyike nőstény macska. 3000 közül egy, ami úgy néz ki, mint hogyha kangúr lenne, de valójában azok meddők. És ahány macska, annyiféle a mintázat. Tehát mindegyik vörös, fekete, fehér tarka, de a mintázatuk mégis ahány, annyiféle. Amivel az látszik, hogy az, hogy milyen ez a bizonyos vörös, fekete, fehér tarka mintázat, az nincsen genetikai meghatározva. Ami persze abszolút nem meglepő, hiszen valamiféle környezetben élünk, mindenféle hatások is érnek bennünket. Szegény Barbara Streisand is csalódott abban, hogy tudnélik a két kis lány kutyája nem olyanok, mint amilyen az annyit szokott volt lenni.
1: És mi van azokkal a fennhangokkal, akik a természetes szelekciót hozzák föl, érnek? Ha az állatvilágot nézzük, akkor ott jelen van a természetes szelekció, tehát mindig a legerősebbek tudnak életben maradni.
2: Így van. Viszont van egy mesterséges szelekció is, amit az ember hajt végre.
1: Így van, erre gondoltam.
2: Mert hogy az ember mindig azokat válogatja ki, amelyek neki legjobban tetszenek. Az embernek van egy olyan nagyszerű tulajdonsága, hogy egy fajban benne lévő képességet szereti kibontani és úgy alakítani, ahogy neki az megfelelő. Egy példát hagy mondjak, csak egy igazán szemléletes, a vadkáposzta, ez egy közönséges gyomnövény, a mediterrán országokban bárki bele is botolhat. Na hát ebből a vadkáposztából nemesítette ki az ember a karalábét, a brokkolit, a díszkáposztát, tehát a mesterséges szelekció az egy olyan fajta megoldás, amivel az ember azokat szaporítja tovább, amelyek neki tetszőek, amelyekből neki haszna lesz. És hát a génszerkesztés, meg a genetikai módosított élőlények is tulajdonképpen ebbe a képbe illenek bele. A legtöbb genetikailag módosított élőlény, hogyha magára hagynánk a természetben, villámgyorsan kiszelektálódna, éppen úgy, mint ahogy a különféle haszonállatfajták, gondolok a tehenekre, gondolok a lovakra, stb. Ezek is mind mesterséges szelekciónak az eredményei, emberi gondoskodás, pátyolgatás nélkül a vad természetben ők kiurlanának.
1: És hogyha az embert nézzük, és a génmódosítást, mert egyre jobban fejlődik a technológia, és tudósok, rákkutatók azon dolgoznak, hogy a betegségeket vagy meg tudják előzni, vagy gyógyítható legyen, kezelhető legyen. És ugyanakkor itt van vele a párhuzam, hogy több mint 8 milliárdan vagyunk a Földön. Tehát már így is túlnépesedés van. Tehát, hogy a génmódosítás, a génszerkesztés még mindig nagyon megosztja azért az emberiséget a Földön.
2: Pontosan így van. Ez is a világ legtermészetesebb dolga. Van, akinek ez tetszik, van, akinek ez nem tetszik. A valóság az, hogy hihetetlen hasznára van az embernek. Ha visszatérnénk azokba az állapotokba, amik az ipari forradalom előtt voltak, akkor a Föld népessége egy néhány százmillió szinten megmaradt volna. Gondolja, hogy lenne, aki erre vágyna. Az embernek az a nagyszerű képessége, hogy érdeklődik, szeret kipróbálni dolgokat, szeret olyan dolgokkal előállni, amelyekkel életben tud tartani Beethovent, életben tud tartani Karikó Katalinnak a nyomán nagyon sok embertársunkat, meg egyáltalán keres olyan fajta megoldásokat, amelyekkel szebbé, tartalmasabbá lehet tenni az életünket.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. A 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató már elérhető. A kormány előreláthatólag az októberi időszakot határozza meg, a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére, közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Kármán András kifejtette, az előző években a stabilitás hiányzott, a költségvetés nem volt transzparens, úgy került a parlament elé, hogy a tárgy évig akár még 8 hónap is hátra volt. Ez nem felelős tervezés, hangsúlyozta a politikus. A kapkodásnak és felkészületlenségnek meglettek a következményei, a hibák, a bizonytalanság és a kiszámíthatatlanság. Az idei költségvetést például még tavaly nyáron fogadták el, de már 2025-ben, tehát még mielőtt a költségvetési év egyáltalán elkezdődött volna, 8-szor módosították, hangsúlyozta a tárcavezető. A pénzügyminiszter hozzátette, a Tisza kormány szakít a rossz gyakorlattal, ahogy a tervezési dokumentumban is leírják, a kormány kezdeményezni fogja az államháztartási törvény módosítását úgy, hogy egy egyértelmű őszi idősávot előreláthatólag az októberi időszakot határozza meg a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére. Így közelebb kerül a tervezési és a tervezett időszak, és több megbízható adat áll majd rendelkezésre. Az élő környezetért felelős miniszter az ország teljes területére elrendelte a tartósan vízhiányos időszakot 2026. július 2-ai kezdettel. Az erről szóló közlemény kedden jelent meg a hivatalos értesítőben. Gajdos László közleményében egyúttal a 2025-ben elrendelt tartósan vízhiányos időszak végét 2026. július 1. napjával állapította meg. A tartósan vízhiányos időszakot a vízgazdálkodásról szóló törvény alapján a mezőgazdasági művelésre használt talaj-vízháztartási adatai és a hidrometeorológiai előrejelzések figyelembevételével rendelte el a miniszter. Az országgyűlés elfogadta az Interparlamentáris Unió rövid nevén az IPU magyar nemzeti csoportjának megalakításáról szóló határozati javaslatot. Az indoklás szerint az újonnan megalakult országgyűlés az elmúlt 9 ciklushoz hasonlóan kinyilvánítja, hogy az IPU 9 alapító országának egyikeként közreműködik a parlamentek legrégebbi globális világszervezetének, az Interparlamentáris Uniónak a munkájában és valamennyi országgyűlési képviselő részvételével megalakítja az IPU magyar nemzeti csoportját. Az országgyűlés felkéri a házelnököt, hogy hívja össze a nemzeti csoport alakuló közgyűlését és a képviselő csoportok véleményének mérlegelését követően terjesszen elő javaslatot a nemzeti csoport alapszabályára. Az IPU magyar csoportja megtartotta alakuló ülését, elfogadta alapszabályát, valamint megválasztotta az elnököt, az első alelnököt és a további alelnököket. Az IPU magyar csoportjának elnöke Kulcsár Krisztián lett. Kovács László, a Magyar Vendéglátóipar Testületének elnöke levélben fordult Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterhez, a műanyag italtartó poharak vendéglátóhelyi forgalmazását tiltó szabályozás felülvizsgálata, illetve a forgalomba hozatallal kapcsolatos tiltó rendelkezés hatályba lépésének elhalasztása érdekében. Tájékoztatások szerint július 1-től életbe lépett a műanyag italtartó pohár forgalomba hozatalát tiltó szabályozás, amely a jelenlegi piaci viszonyok között komoly nehézséget okozhat a vendéglátóhelyeknek, ezért az érdekképviselet a probléma megoldása érdekében a kormányzat segítségét kéri. Az egyes egyszer használatos, valamint egyes egyéb műanyag termékek forgalomba hozatalának korlátozásáról szóló kormányrendelet alapján 2026. július 1-től tilos az italtartó pohár forgalomba hozatala, beleértve annak fedelét is. A jogszabályi előírással kapcsolatban több gyakorlati probléma is felmerült a szervezet szerint. Ezek között kiemelték, hogy a vendéglátóipar szereplői számára a polipropilén és a polietilén bevonatos papírpoharak jelenleg nélkülözhetetlen termékek. Az elmúlt 2 évben az ország leghátrányosabb helyzetű településein élő 2200 rászoruló családnak nyílt lehetősége, hogy a felzárkózó települések program révén átálljon környezetbarát és biztonságos fűtésre, közölte a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával 2022-ben indult, csaknem 11 milliárd forintból megvalósított szociális energetikai program révén 2026-ra több lépcsőben és több helyszínen összesen 24 szociális naperőmű és egy energiatároló épült fel a Szeretetszolgálat alapítványának segítségével. A programhoz kapcsolódó Zöld Fűtés nevű pályázaton nyertes háztartások a kiépített elektromos csatlakozásnak és az előre fizetős villanyóráknak köszönhetően tiszta és biztonságos módon fűthették otthonukat. A projekt révén összesen 171 településre jutott el a támogatás.
0: Az időjárásról.
1: A sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor, zivatar többfelé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiségű csapadék hullhat. Az északi szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 39 fok között alakul, hajnalban 18 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió Találkozások című magazin műsorát hallják. Kisnéveres Viktória vagyok. Kedves hallgatóink, ebben az órában Kovács Róbert Péternével, a miskolci Szalai Sámuel református két tanítási nyelvű általános iskola és óvoda főigazgató helyettesével beszélgetünk. Erika matematika, technika szakos pedagógusként és szaktanácsadóként is tevékenykedik, csak nem 4 évtizede. Szakmai elhívásról és magánéleti kérdésekről is beszélgetünk mai magazinunkban, de arról is megosztja velünk megélését, gondolatait, főigazgató helyettes asszony, hogy életében, családjuk életében a hit megélésének milyen szerepe van.
2: Ma már abszolút meghatározó, de nagyon sokáig nem volt ez így. Keresztény családban nőttünk fel a férjemmel mindketten, egyházi esküvőnk is volt, gyermekeink is meglettek keresztelve, de igazából ez nem volt az életünkben más, mint hagyománytisztelés, azt kell gondolnom így visszagondolva. Felnőttként értünk meg, ebben nagy szerepe volt az idősebbik lányunknak. Neki lehetősége volt egy fél évet az Egyesült Államokban cserediákként tanulni, és barátai vitték el egy ottani luteránus templomban, és hazatérve addig erősködött, míg mi is templomba mentünk együtt a család, és ott ige hirdetést hallva olyan élményben volt részünk, ami vissza-vissza vitt minket folyamatosan, és évekig tartott az a folyamat, amivel azt mondhattam, hogy én most már Isten gyermeke vagyok a családdal együtt. Felnőttként konfirmáltunk a Tiszaújvárosi Református Gyülekezetben. Az intézmény is, amiben dolgoztam, közben református fenntartásúvá vált, tehát úgy gondolom, hogy Isten munkálkodó lelke mindenben a hit felé vezetett, és egészen másképpen látóvá tett onnantól, amikor a hit ajándékát megkaptuk a család együtt, és ezért nagyon hálás vagyok az Úrnak, hiszen mindenben az ő csodáját látom.
1: Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk Önök is, kellemes rádiózást kívánok!
0: Találkozások. Emberek, történetek, életutak.

0: vállalkozások, emberek, történetek, életutak.
1: Kedves hallgatóink, Kovács Róbert Péterné Erikát, a Szalai Sámuel Református Kéttanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda főigazgató helyettesét, matematika-technika szakos tanárt, szaktanácsadót köszöntöm műsorunkban. Áldás békesség, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat a beszélgetésre.
2: Áldás békesség, örömmel jöttem.
1: Mielőtt az elmúlt évek, az elmúlt évtizedek szakmai munkájáról szólunk, hadd kérjem meg Erikát, hogy a gyermekkor éveit idézze vissza nekünk először, hogy mi az, ami a pedagógusi pályára hívt, amikor érezte ezt az elhívást az életében, illetve mint pedagógus, hogy emlékszik vissza, hogy gyermekként az ön életében a pedagógusok szerepe mit jelentett.
2: Tiszaújvárosban nőttem fel, az általános iskolát és a középiskolát is ott végeztem el, és biztos mindenkinek vannak a gyerekkorában meghatározó pedagógusok. Nekem az elsős, másodikos tanítónéni most is emlékeimben van a higgadt, nyugodt, nagyon kedves személyiségével, és gyakran játszottam én is a barátaimmal tanárnéniset, biztos sokan voltak így mások is. Aztán később a középiskolában a matematika fakultációt választottam, bár igazából tulajdonképpen minden tantárgyban úgy gondoltam, hogy szívesen tanulok, de ez valamiért közelebb állt a szívemhez, így aztán a választásban is ez segített, és jelentkeztem a Bessenyei Jött tanárképző főiskolára, Nyíregyházára, és ott végeztem ezt el, a 4 évből 3-at nappali szakon, az utolsó évet pedig levelezőn.
1: Mielőtt itt a középiskola és a felsőoktatási intézményben töltött évekről szólnánk esetleg picit részletesebben, hadd kérjem meg, hogy még a gyermekkor éveire tekintsen vissza, hogy mik voltak akkor azok az értékek, amelyek formálták a személyiségét, hogy emlékszik vissza a gyermekkorára, hogy teltek a mindennapok?
2: Nagyon egyszerűek voltak, az édesanyám egyedül nevelt. 2 éves voltam, amikor elhunyt az édesapám egy infarktusban, és egyedüli gyermek voltam. Nagy korkülönbséggel 40 évesen szült engem, de ez valamilyen szinten nyugodt és nagyon biztos háttért is biztosított számomra. Rendkívüli szeretettel és odaadással nevelt föl. Egészen 1989-ig volt vele lehetőségem élni, hiszen akkor őt egy hirtelen haláleset szólította el, egy műtét után kapott tüdőembóliát, úgyhogy 24 évesen szüleimet már sajnos a jó Isten kegyelmében kellett tudnom. De a gyermekéveim nagyon nyugodtak voltak, átlagosak, semmi különöset nem tudnék erről mondani, de az értékek azok szerintem már akkor keresztény értékek voltak, az édesanyám hívő volt, és bár akkoriban ez még úgymond titok volt, hogy járjunk vasárnapi iskolába és templomba, de ennek ellenére ő engem mindig elvitt a sajószögedi templomba, hiszen Tiszaújvárosban, az akkori Leninvárosban templom sem volt. De fontosnak tartotta, hogy az értékek azok keresztény értékek legyenek. Ezt gyermekként nem fogtam még fel, ehhez kellett majd a felnőttkori megtérésem.
1: Ugye, ahogy hallhattuk korábban, a középiskola évei alatt már körvonalazódott, hogy a matematika lesz az a szakterület, ami felé orientálódik. Általános iskolában esetleg a reáltantárgyak felé való nyitottság mennyire mutatkozott meg?
2: A másik kedvenc tantárgyam a biológia volt. Mindig az összetett dolgok, amit így rendszerben lehet látni, azok érdekeltek, különösképpen például a genetika, vagy éppen a fizika is, tehát ezek, amiben az összefüggéseket lehetett meglátni, így most visszagondolva, akkor én nem éreztem ezt így, ez természetes volt, ez érdekelt, de így visszagondolva ezekre az időszakokra, azok a tantárgyak érdekeltek, amiben a kapcsolatokat, az összefüggéseket lehetett meglátni.
1: A középiskola megválasztása hogyan történt?
2: Ez is olyan természetes volt, Tiszaújvárosban, az akkori Leninvárosban, a lakóhelyünkhöz közel volt az általános iskola is, és közel volt a középiskola is, egy gimnáziuma volt akkor a városnak, és akkor az természetes volt, hogy ott maradok a városban, és azt választottam. Olyan magától értetődőek voltak ez akkoriban, igazából nem is gondolkodtunk gyerekként ezen, az édesanyám pedig támogatott mindenben.
1: A kortársi kapcsolatok mennyire voltak erősek, akkor együtt mentek úgymond tovább egyik intézményből a másikba?
2: Igen, akkoriban a magas osztály létszámok voltak a jellemzőek, általános iskolában is 30 fölött és a középiskolában is, és az általános iskolai osztályból jó fele került körülbelül a középiskolában is, tehát van olyan kortársam, akivel 12 évig is jártunk együtt iskolába, általános iskolába és középiskolába is, és még megmaradt utána is a barátság, ismerettség, sőt, voltunk valamilyen szinten kollégák is a városban. Sőt, egy nagyon érdekes dolgot is el tudok árulni. Évfolyam társam volt a középiskolában, a nászasszonyom. Tehát akkoriban még nem is sejtettük, hogy az ő fia és az én fiatalabbik lányom majd egyszer összeköti az életét. Tehát csak amikor megismerkedtek a fiatalok, akkor döbbentünk rá, és mosolyogtuk meg, hogy milyen kicsi a világ, és hozta össze az életsorsokat.
1: Még hogyha az ön középiskolai éveiről néhány gondolatban összefoglalóan szólna. Mind a tanulmányok, mind az emberi kapcsolatok tekintetében.
2: Egy nagyon jó osztály volt a miénk. Szerintem a 95%-a felsőoktatásban tovább is tanult, nagyon jó pedagógusokkal. Az osztályfőnök is egyébként matematikát is tanított, szerintem ez is meghatározó volt. Az ő nyugodt személyisége, az, ahogyan tanított a diákokhoz való kapcsolata, tehát ez is befolyásolt abban, hogy én jó úton vagyok, amikor ezt a pályát választom, és volt egy hétfős baráti társaságunk is lányokból, akikkel délután mindig összejártunk a tanulás után, és volt, akivel aztán a felsőoktatásban is hasonló szakon tanultunk tovább, ugyanazon a főiskolán, a Nyíregyházi főiskolán. Ezek a kapcsolatok azt gondolom, hogy talán akkor az ember életében nem is tűnnek fontosnak, de így később visszagondolva biztos, hogy meghatározóak voltak abban, hogy hogyan tovább. Tehát egymást támogattuk a döntéseinkben.
1: Ezek az évek sok szempontból meghatározóak voltak az ön életében, ahogy itt a korábbiakban már ezt megosztotta velem. Hadd kérjem meg, hogy hallgatóinkkal is osztam meg azt a pillanatot, ami innentől kezdve a magánélet területén is változást hozott az életében.
2: A középiskolai évek lezárása, ugye az érettségi banket, ez az egyik legfontosabb esemény, és az én életemben ez azért is volt nagyon fontos, mert itt ismerkedtem meg a férjemmel. A baráti társaságból az egyik barátnőmnek a ismerettségi köréhez tartozott, és a technikai hátteret biztosította az érettségi banketten, a stúdió, a zene volt a feladata neki és a barátjának, és ott ismerkedtem meg vele. Az érettségi banketről már ő is ért haza, és azóta töretlen a kapcsolatunk, 43 éve történt ez.
1: A megismerkedés után ön pedig más városban folytatta ugye a főiskolai éveket. Ezt az időszakot hogy foglalná össze? Ugye azért ez egy kihívás is volt, gondolom, egy kapcsolat elején.
2: Igen, támogattuk egymást, én is tanultam, a férjem is tanult még akkor, és hétvégenként mindig siettem haza, vagy volt, amikor ő látogatott meg, volt már akkor egy motorja, amivel rápattant, akkor a 60 kilométeres távolságot leküzdötte, de egyébként a mai szemmel nézve igen, sokkal nehezebb volt, mint a mai fiataloknak, hiszen nem volt mobiltelefon, sőt vezetékes telefon is csak az intézményen, a kollégiumon belül volt, otthon nem volt egyikünknek se vezetékes telefon, maradt a levelezés, ami azért néhány napig tartott a levélváltás, illetve a hétvégenkénti találkozás. A nyarat aztán mindig együtt töltöttük.
1: És akkor itt szóljunk a tanulmányokról. Nyíregyháza?
2: Hát az is egy más világ, mint a mostani felsőoktatás, tehát nem igazából voltak választható tantárgyak, adott volt egy szerkezete a képzésnek, melyik képzésen milyen tantárgy csoportokat tanul. Csoportok voltak, volt egy matematika-technika szakos csoport, 16-17 főből állt ez a csoport, és ahogy elkezdtük, be is tudtuk fejezni mindannyian, tehát nem volt akkoriban jellemző az, hogy éveket halasztanak, vagy úgy eltávolodnak egymástól a csoporttagok, és úgy nem volt ez a rostálódás, mint ahogy ma látom a felsőoktatásban. Nagyon nyugodt, kiegyensúlyozott évek voltak, a vizsgaidőszak az akkor is egy kicsikét ugye rázósabb volt, mint a mai világban, de voltak jó programok, amiken közösen részt vettünk, szakestek, közös kirándulások, programok, és ott is egy összerázódott jó kis csapat volt. 4 éves a főiskola, de 3 évig végeztem a nappali szakon, és az utolsó évre azért is jöttem ki levelező tagozatra, mert Tiszaújvárosban adódott egy lehetőség, technikaszakos tanári állás, amit tanárjelölként már megpályázhattam, és így az sikerült is megszereznem, és így aztán úgy döntöttem, hogy az utolsó évet levelezőn folytatom, és össze is házasodtunk azon a nyáron, amikor a 3 év letelt, és az utolsó évben már feleségként és aktív dolgozóként éltem a mindennapjaimat. A férjemet akkor elvitték katonának is, az esküvő után nem sokkal, és ő másfél évig ő még ott katona volt, azok is nehéz időszakok voltak. de ezt követően született meg az első gyermekünk.
1: Itt maga az oktatás elméleti és gyakorlati részből is állt. Igen. Ennek a jelentőségét miben látta, hogy élte meg akkor ezt az oldalát a tanulmányoknak?
2: Akkoriban is nagyon fontos volt a gyakorlati képzés, már első évfolyamosként hospitáltunk, illetve a tanulók között pszichológiai gyakorlatokat végeztünk, és utána a következő évektől folyamatosan voltak gyakorlati tanításaink is. Az utolsó év igazából már erről szólt leginkább, ezért is mertem azt választani, hogy a levelező tagozaton fejezem be, hiszen addigra már voltak tapasztalataink. Nagyon jó gyakorlatvezető tanáraink voltak, akiktől a módszertant megtanulhattuk, sőt olyan tanáraink voltak a matematika szakon, akik nevesek a matematika tankönyv írásban is, a Hajdú matematika tankönyv csomagot említjük, akkor az első évben, amikor a főiskolát végeztem, akkor Hajdú tanár úr még ott volt a főiskolán, utána ment el a pedagógiai intézetbe, de még vizsgáztunk nála, de az államvizsgán például Ceglédi tanár úr, aki társszerzője a matematika könyveknek, a Hajdú matematika tankönyv családnak, ő volt a vizsgabizottság elnöke, sőt módszertant is ő tanította nekünk, úgyhogy igazán nagy nevek mellett sikerült tanulni, sőt a technika tanszéken akkoriban igazából csak műszaki tanszék volt ez, nem is volt a háztartástan része az oktatásnak, ott pedig Vágyi Péter volt a tanszékvezető, aki szintén nagy név volt ebben a szakmában, és hálás vagyok a jó Istennek, hogy ilyen pedagógusoktól, ilyen tanároktól, képzőktől tanulhattam, amit aztán később kamatozhattam a munkámban is.
1: Mik azok a pedagógiai módszerek, amelyeket kiemelne, amit fontosnak tartott így az elmúlt évtizedekben is a pedagógusi munka terén? Vagy változott esetleg ez az évtizedek alatt, amikor ugye fiatalként elindult, és hogyan formálódott ez esetleg?
2: Hát nagy mértékben ebből az elmúlt 40 évben nagyon sokat változott a módszertan, hiszen amikor a pályámat kezdtem, akkor a technikai eszköz, a oktatástechnikai háttér még nem olyan volt, mint a mai világon. A legkorszerűbb technika az az írásvetítő volt, és nagyon sok fóliát írtunk, illetve papírral dolgoztunk, hatalmas nagy plakátszerű, plakátméretű papírokon, de a csoportmunka, a páros munka, az egyéni munka, a differenciálás akkoriban is nagyon fontos szerepet kapott már, tehát igazán az volt a fontos, hogy minden tanulóhoz megtaláljuk a hozzávezető utat, a személyiségét, az egyéniségét fejlesztő módszereket. Igazából, ami változott ebben az évtizedek alatt, az, hogy milyen eszközökkel valósítjuk meg ezeket a különféle módszereket. De ebben már itt a Miskolci iskolában szerezhettem nagyon sok tapasztalatot, rengeteg pályázatban vehettem részt, amiben különféle módszertani eszközöknek a használatát tanulhattuk meg, sőt fejlesztői, implementálói lehettünk a pályázat során korszerű eszközöknek, például a Lego robottal történő probléma megoldó képességet fejlesztő módszereknek az alkalmazásában. Ebben sokat publikáltam is a Nemzeti Köznevelési Portálon fent található 30 óravázlatom. Ebben a pályázatban implementálóként vettem részt kollégákkal együtt. Tehát a módszertani fejlődés az a 40 év alatt folyamatos volt napról napra, képzésről képzésre. Rengeteg képzésen vettünk részt, folyamatos volt akkoriban is a pedagógus továbbképzés, ahogy ez most is tapasztalható.
1: Ennek részleteiről is, vagy hogy milyen képzéseken, milyen tanulmányokban vett még részt, szólunk hamarosan. Még itt, hogyha az emberi oldalról gondolkodunk, akkor mik voltak azok az értékek, amelyek meghatározták a pedagógusi munkáját, és az azóta eltelt idő alatt?
2: Hát igen, érdekes, hogy a 86. szeptember 1-én kezdtem el dolgozni, és akkor még jó néhány évig úttörőket is neveltünk, úgymond, tehát más volt az ideológia, aztán ez folyamatosan valahogy diák önkormányzattá alakult át szép lassan, tehát megmaradt a diákok önszerveződése, és megmaradt, hogy ezt mi pedagógusok támogassuk, a kapcsolat ugyanúgy meglegyen. De nagyon fontos a szülőkkel való kapcsolat, hogyha nincs meg ez a napi szintű támogatása, együttműködés, a szülőkkel történő együttműködés, akkor nem tudunk sikeresek lenni a tanulókkal való munkában, a tanulók fejlesztésében. Ha a tanuló azt érzi, a diákok azt érzik, hogy a szülő és a pedagógus összefogott az ő érdekében, akkor ő is sokkal motiváltabb és sokkal eredményesebb lesz a tanulásban, illetve eredményesebb lesz a fejlődése és a mi munkánk is.
1: Ennek részleteiről hamarosan folytatjuk a beszélgetést Kovács Róbert Péterné Erikával, a Szalai Sámuel református kétanítási nyelvű általános iskola és óvoda főigazgató helyettesével. Ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: Találkozások. Emberek, történetek, életutak.
1: Kedves hallgatóink, Találkozások című magazinműsorunk mai vendége Kovács Róbert Péterné Erika, a Szalai Sámuel Református Kéttanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda főigazgató helyettese, aki, amint a korábbiakban már hallhattuk, a Tisztaújvárosi Iskolában kezdte meg pedagógusi munkáját erre az időszakra, hogy emlékszik vissza.
2: Fiatal házasként és még igazából főiskolai hallgatóként 1986-ban szeptember 1-én kezdtem meg a munkámat a Tiszaújvárosi akkori 3-as számú általános iskolában, ami később Kazinczy Ferenc nevét vette föl. Először ugye főként technikát tanítottam, illetve matematikát kevesebb óraszámban, és a főiskolát befejezve 87 után gyermeket is vállaltunk, aki 88-ban született meg. A Gyedről visszatérve osztályfőnöki feladatokat is kaptam. Egészen igazgatóhelyettesi megbízásom még folyamatosan voltam osztályfőnök, illetve a matematika és a technika munkaközösségeknek az aktív tagja. Technikából versenyeket is szerveztünk, regionális versenyeket. Az ottani szaktanácsadó kolléga szervezte ezt mindig. Nagyon jó kis munkaközösség működött a városban. Akkoriban 5 iskola is volt, amikor a pályámat kezdtem Tiszaújvárosban, mind külön intézményként működött 2000-ig. És nagyon jó munkaközösségek működtek intézményeken kívül is, tehát nem csak egy intézményen belül, hanem a városon belül működtek a szakmai munkaközösségek. Házi versenyek, városi versenyek, regionális megyei versenyek is. Technikából jutottak megyei versenyre is tovább gyermekek, az általam tanított gyermekek, illetve kerékpáros versenyekre is, ide Miskolcra is jutottak tovább megyei versenyre, kapott külön díjat az egyik általam tanított kisfiú is. Ezek az évek nagyon szépek voltak.
1: Az első gyermekük megérkezése hogyan formálta a családjukat, hogy mit jelentett az önök életében szülővé válni?
2: Én úgy gondolom, hogy minden házaspár az első gyermekük érkezését egy csodaként éli meg. Ezt mi is így éltük meg. Nagyon nagy öröm volt az életünkben, és azt gondolom, hogy pedagógusként is az embert megváltoztatja, amikor gyermeke születik. Igazán pedagógussá szerintem akkor válik valaki, egy hölgy, amikor anya is lesz, illetve egy férfi, amikor apa is lesz, hiszen akkor napi szinten gyermeket fejleszt, ha nem is ilyen tudatosan, hanem ösztönösen, a családban hozott értékeket továbbadva, ezek nagyon fontosak. Itt is rendkívüli hálával gondolok édesanyámra vissza, a férjemre, aki támogatott végig, hiszen támogató család háttér nélkül nem hiszem, hogy itt tudnék most ülni, és ezt a beszélgetést nem hiszem, hogy ilyen békésen, ilyen visszagondolva az elmúlt 40 évre hálával tudnánk megtenni. Sok minden szerepet játszotta az életünkben az elmúlt 40 évben. A gyermekek születése az igen, ilyen rendkívül fontos volt, és változtató erejű.
1: Milyen korkülönbség van a gyermekek között?
2: 5,5 év. 88-ban született Edina lányunk, és 93-ban Zsófia lányunk. Tehát Edina után visszamentem dolgozni, osztályfőnök lettem. Őket 3 év után kellett rá bízni más kollégára, mert akkor lettem várandós a második gyermekünkkel, de utána, amikor Zsófia után mentem vissza dolgozni a Gyedről, akkor onnantól folyamatosan osztályfőnök voltam egészen 2012-ig.
1: És említette, hogy talán a pedagógusi munkáját is picit más szemmel végezte innentől kezdve?
2: Mindenképpen. Innentől nem csak pedagógusként tekint egy gyermekre az ember, hanem egy picit második szülőként is, és úgy is tudnak fordulni. Befordult már elő olyan, hogy véletlenül azt mondta egy diák, hogy anya hirtelen, és aztán ő is belegondolt, hogy ez most csak tanárnéni, nem anya, de igen, úgy tudnak fordulni az emberhez szeretetre vágyóan, és mi is szeretettel tudunk hozzájuk fordulni, és ez az anyaság ebben többet ad az embernek, én úgy gondolom. Másként nézünk egy diákra, miután mi is anyává váltunk, mint előtte.
1: És itt, ahogy hallhattuk, folyamatosan képezte magát.
2: Igen, és egyre több feladatot is bíztak rám. Osztályfőnöki munkaközösség vezető lettem Tiszaújvárosban. Ez 2000 után történt. 2000-ben volt egy nagy intézményi átszervezés a városban, ahol az akkori 5 intézményt egy általános iskolába, egy összevont intézményé alakították át, és akkoriban 75 osztályfőnök volt, és ennek a 75 fős osztályfőnöki munkaközösségnek a vezetését bízták rám, amit 2012-ben azért adtam át más kollégának, mert akkor viszont az önkormányzat egy iskoláját, a Kazinczy iskolát a Tiszaújvárosi Református Gyülekezet fenntartásába adta át, és mi ebben a tantestületben dolgoztunk a kollégákkal akkor, és onnantól igazgatóhelyettesi feladatokat kaptam az akkori igazgatomtól, Dorony Attilánétől, amit 5 évig volt lehetőségem végezni. A továbbképzések, tanulmányok mellett hagyj említsem azt meg, hogy az igazi továbbképzés tanulás az napi szinten történt azokban a tantestületekben olyan vezetők mellett, akik mellett dolgozhattam 31 évig Tiszaújvárosban. Durony Attiláné igazgatótól igazán nagyon sokat tanultam, hogy milyen egy jó stratégia a vezető szemlélet, hogyan látunk előre, illetve olyan tantestületben, akik magas színvonalon dolgoztak a kollégák. Hálás vagyok ezért a 31 évért, de ugyanazt mondhat el, itt a Miskolci Szalai iskoláról is, hogy módszertani gazdagságban, szakmai megújulásban ezek a szempontok mindig fontosak voltak ebben a tantestületben, a módszertani megújulása, a szakmai minőség, a szülők és a gyerekek felé az elhivatottság, és ezekért az évekért is azért vagyok hálás, mert minden nap tanultunk egymástól. Ujjás Ágnes igazgatóasszony ösztönzése nélkül nem lennék mesterpedagógus, tehát neki is csak hálás lehetek azért a elmúlt 9 évért, amit itt töltöttem a Szalai iskolában. Folyamatosan tanultunk egymástól nap mint nap, és mindig jó szívvel fogok visszaemlékezni a 40 év minden napjára.
1: Magánéletről, szakmai munkáról is szóltunk a korábbiakban. A hit az milyen szerepet tölt be a családjuk életében, az ön életében?
2: Ma már abszolút meghatározó, de nagyon sokáig nem volt ez így. Keresztény családban nőttünk fel a férjemmel mindketten, egyházi esküvőnk is volt, gyermekeink is meglettek keresztelve, de igazából ez nem volt az életünkben más, mint hagyománytisztelés, azt kell mondanom így visszagondolva. Felnőttként értünk meg, ebben nagy szerepe volt az idősebbik lányunknak. Neki lehetősége volt egy fél évet az Egyesült Államokban cserediákként tanulni, és barátai vitték el egy ottani luteránus templomban, és hazatérve addig erősködött, míg mi is templomba mentünk együtt a család, és ott ige hirdetést hallva olyan élményben volt részünk, ami vissza-vissza vitt minket folyamatosan, és évekig tartott az a folyamat, amivel azt mondhattam, hogy én most már Isten gyermeke vagyok a családdal együtt. Felnőttként konfirmáltunk a Tiszaújvárosi Református Gyülekezetben. Az intézmény is, amiben dolgoztam, közben református fenntartásúvá vált, tehát úgy gondolom, hogy Isten munkálkodó lelke mindenben a hit felé vezetett, és egészen másképpen látóvá tett onnantól, amikor a hit ajándékát megkaptuk a család együtt, és ezért nagyon hálás vagyok az Úrnak, hiszen mindenben az ő csodáját látom, mindenben az ő támogatását érzem, és ha visszagondolok az életemre, minden szakaszában ott volt velem, akkor is, amikor én még nem vele jártam, és nem láttam az ő munkálkodását, de megváltoztatott, ahogy az igében is van, más emberré kellett lenni, és most már egészen más értékrend szerint élünk, és más fontos az életünkben. Hálás vagyok, hogy igével kezdhetjük a napot. Folyamatosan van hova vinni a terheket. Én nem állítom, hogy könnyebb lett attól az életem, hogy hitre tértünk, de más lett, mert érezhetem mindenben Isten támogatását a családdal együtt, és azért külön hálás vagyok, hogy együtt a férjemmel térhettünk meg, aki annyira aktív már a gyülekezetben, hogy 2018 óta a presbiteri tagzsákot is magára tudta vállalni, és aktív gyülekezeti tagként tudunk szolgálni, ezért is hálás vagyok az Úrnak. Nagyon jó a gyülekezetünk, épülő gyülekezet, több lelkészünk is van, és ez azért jó, mert több lehet a gyülekezeti alkalom is, és épülhet a gyülekezet hétről hétre, napról napra, hálásak vagyunk a lelkészeinknek, akik segítenek a mindennapi életben a hitet megélni, és a igét közvetítik velünk, és táplálják segítségükkel, Isten munkáját végzik, ők is szolgálnak, és csak hálával tudok róluk szólni. köszönöm az Úrnak, hogy ilyen lelkészek támogatnak nap mint nap bennünket és a gyülekezetet.
1: Van esetleg olyan ige szakasz, vagy vissza tud olyan alkalomra gondolni, ami különösen sok erőt adott onnantól kezdve, hogy megérintette az az üzenet, vagy egy-egy találkozás?
2: Igen, a Filippi levél az gyakran köszön az én életembe vissza, semmiért se aggódjatok, vagy a János evangéliumából a ne aggodalmaskodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben és higgyetek én bennem, ezek nap mint nap itt vannak az életemben, és tulajdonképpen a napi ige az mindig. És a napunk úgy kezdődik, hogy a reggeli kávé mellett én szoktam olvasni az igét, és együtt imádkozunk, és ugyanez este is megvan, hogy számot vetek. Úgy indulok a napnak mindig, hogy Uram, adj erőt, hogy ma jobb legyek, mint tegnap, hogy a bűnt elkerüljem. És hát ugye, ha valaki ezt így próbálja, akkor se biztos, hogy sikerül. Legtöbbször azért a nap végére mindig van mit letenni terheket, de ez a jó, hogy van hova vinnem. És akkor így úgy tudom a következő napot elkérni, vagy az éjszakát az Úrtól, hogy megpihent a lelkem, és nem aggodalommal van tele. Tehát a ne féljetek, a ne aggodalmaskodjatok, mondják is, hogy 365-ször van benne a Szentírásban, hogy ne féljetek, és én ezt próbálom az én életemben, mert egyébként én egy alapvetően aggodalmaskodó típus tudok lenni. Rögtön általában meg ijedek, hogyha valami olyan élethelyzet adódik, de a következő gondolatom tud az lenni, hogy most is itt van velem az Úr, és ez a probléma, vagy ez a feladat is megoldható az ő segítségével, és ez így szokott lenni. Tehát például Dávid élete, Dávid királyi azért nagyon fontos a mi életünkben, mert annak ellenére, hogy ő az egyik legnagyobb király volt, a legfontosabb a Ószövetségben, mégis súlyos bűnöket kellett cipelnie, de az a példa, ahogyan ő a zsoltárokban az Úr elé viszi a bűneit, és ahogyan meg tudja alázni magát és az Úrtól a megbocsátást kérni, az mindannyiunknak példa lehet, és ez segít nekem is a mindennapokban. Egyébként van egy olyan filmsorozat, 2 évada van már meg, hogy Dávid háza, ezt tudom mindenkinek ajánlani. Csodálatos, ahogyan bemutatják benne, hogy egy egyszerű pásztorfiúból hogyan válik hatalmas királyá valaki, egyedül Istenhez való fordulással és az ő támogatásával, neki semmi sem lehetetlen, csak nekünk, embereknek.
1: És ahogy itt említette, 2018 óta a presbitere a férje a Tiszaújvárosi Református Egyházközségben, de a 2018-as esztendő az ön életében is egy fontos mérföldkő, hiszen más intézményben kezdte meg ugye itt a munkáját.
2: Igen, 2017-ben történt ez, az szeptembertől, az akkori tanévtől. Ugye egy 5 éves ciklusban voltam igazgatóhelyettes Tiszaújvárosban, az ottani igazgató akkor nyugdíjba ment, és mint említettem, ott technikát tanítottam. Igazgató helyettesként csak ezt a feladatot tudtam vállalni, mert korlátozott a helyettesek óraszáma, és egyedüli technika szakosként ezt a feladatot kellett vállalnom. Viszont 2017-ben, amikor nyugdíjba ment a igazgató Tiszaújvárosban, pont ugyanakkor adódott egy lehetőség itt Miskolcon a Selyemréten, ahol matematika szakos tanárt kerestek, és úgy gondoltam, hogy ez az Úr hívása, hiszen mindig is hiányzott a matematika tanítás, és itt 20 órában is matematikát tudtam tanítani, úgyhogy úgy döntöttem, Istenhez fordulva és tanácsot kérve akkor is tőle, bár hónapokkal előtte még ezt egyáltalán nem terveztem, hogy akkor jövök ide Miskolcra, a Selyemrétre, majd itt nyugdíjba ment a igazgató helyettes kolléganő, és akkor 2018-ban kaptam meg ezt a feladatot, és azóta folyamatosan végzem is, hogy őt pótolva igazgató helyettesi munkát is végezzek, amellett, hogy matematikát tanítok folyamatosan, és a szakmai továbblépésre is itt ebben az intézményben volt lehetőségem. Míg 2016-ban Tiszaújvárosban minősültem pedagógus 2 kategóriába, ugye valószínűleg sokak előtt ismert az, hogy 2013-tól lépett be a pedagógusok életébe az életpálya modell, ami azt jelentette, hogy akkor 2013. szeptember 1-én mindenkit, akinek 2 vagy 6 évnél több munkaviszonya volt, pedagógus 1 kategóriába soroltak be, és elindultak a pilot minősítések, akkor abban azok vehettek részt, akiknek volt már pedagógus szakvizsgájuk, és bizonyos meghatározott éveik. 25 éve én is a pályán voltam már akkor, de éppen végeztem a közoktatás vezetői szakvizsgát, így a pilotban nem volt lehetőségem részt venni, de elsőként minősültem az intézményben, többiek számára is igyekeztem példát adni ebben. Aztán amikor 2017-ben ide a Miskolci Szalai Sámuel Református iskolába kerültem, akkor itt a igazgatóasszony ösztönzésére is és biztatására is a mesterpedagógusi minősítésbe is jelentkeztem, és 2020-ban a COVID időszak

0: Az Európa Rádió hallgatók, ezen a héten a jazz műsorban a Caribbean Jazz Project, The Caribbean Jazz Project című lemezet hallgatották meg, mely az In Acoustic gondozásában 1995-ben jelent meg Németországban. A lemez 11 felvétele részben talán belefért a műsoridőnkbe, hát részben lejátszásra került, a 11-es felvétel már talán meg lett húzva egy picit. Mindenesetre, akit ez érdekel, nyugodtan menjen fel az internetre, járjon utána a Caribbean Jazz Project, tehát a Caribbean Jazz Project névre rákeresve meg fogja találni a YouTube-on, vagy más helyeken ezeket a dolgokat láthatja, hallhatja és élvezheti. Remélem sikerült az évszakhoz, és hát ugye a váltáshoz megfelelő forró, és egyben ugye hát sűrű levegőjű, forró égvi zenét adnom, amely talán egy ilyen viharos, lehűléses, felhőszakadásos időszakban szól a rádióban, vagy talán még az irtozatos hőhullám végén. Ezt megjósolni nem tudom, az biztos, hogy mindenképpen nagyon trópus a hangulat most mindenhol. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszönöm az Európa Rádió hallgatók figyelmét. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra, sziasztok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Hírek az Európa Rádióban.
2: Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. A 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató már elérhető. A kormány előreláthatólag az októberi időszakot határozza meg a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére, közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Kármán András kifejtette, az előző években a stabilitás hiányzott, a költségvetés nem volt transzparens, úgy került a parlament elé, hogy a tárgy évig akár még 8 hónap is hátra volt. Ez nem felelős tervezés, hangsúlyozta a politikus. A kapkodásnak és felkészületlenségnek meglettek a következményei, a hibák, a bizonytalanság és a kiszámíthatatlanság. Az idei költségvetést például még tavaly nyáron fogadták el, de már 2025-ben, tehát még mielőtt a költségvetési év egyáltalán elkezdődött volna. 8-szor módosították, hangsúlyozta a tárcavezető. A pénzügyminiszter hozzátette, a Tisza kormány szakít a rossz gyakorlattal, ahogy a tervezési dokumentumban is leírják, a kormány kezdeményezni fogja az államháztartási törvény módosítását úgy, hogy egy egyértelmű őszi idősávot előreláthatólag az októberi időszakot határozza meg a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére. Így közelebb kerül a tervezési és a tervezett időszak, és több megbízható adat áll majd rendelkezésre. Az élő környezetért felelős miniszter az ország teljes területére elrendelte a tartósan vízhiányos időszakot 2026. július 2-ai kezdettel. Az erről szóló közlemény kedden jelent meg a hivatalos értesítőben. Gajdos László közleményében egyúttal a 2025-ben elrendelt tartósan vízhiányos időszak végét 2026. július 1. napjával állapította meg. A tartósan vízhiányos időszakot a vízgazdálkodásról szóló törvény alapján a mezőgazdasági művelésre használt talaj vízháztartási adatai és a hidrometeorológiai előrejelzések figyelembevételével rendelte el a miniszter. Az országgyűlés elfogadta az Interparlamentáris Unió rövid nevén az IPU magyar nemzeti csoportjának megalakításáról szóló határozati javaslatot. Az indoklás szerint az újonnan megalakult országgyűlés az elmúlt 9 ciklushoz hasonlóan kinyilvánítja, hogy az IPU 9 alapító országának egyikeként közreműködik a parlamentek legrégebbi globális világszervezetének, az Interparlamentáris Uniónak a munkájában és valamennyi országgyűlési képviselő részvételével megalakítja az IPU magyar nemzeti csoportját. Az országgyűlés felkéri a házelnököt, hogy hívja össze a nemzeti csoport alakuló közgyűlését és a képviselőcsoportok véleményének mérlegelését követően terjesszen elő javaslatot a nemzeti csoport alapszabályára. Az IPU magyar csoportja megtartotta alakuló ülését, elfogadta alapszabályát, valamint megválasztotta az elnököt, az első alelnököt és a további alelnököket. Az IPU magyar csoportjának elnöke Kulcsár Krisztián lett. Kovács László, a Magyar Vendéglátóipar Testületének elnöke levélben fordult Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterhez a műanyag italtartó poharak vendéglátóhelyi forgalmazását tiltó szabályozás felülvizsgálata, illetve a forgalomba hozatallal kapcsolatos tiltó rendelkezés hatályba lépésének elhalasztása érdekében. Tájékoztatások szerint július 1-től életbe lépett a műanyag italtartó pohár forgalomba hozatalát tiltó szabályozás, amely a jelenlegi piaci viszonyok között komoly nehézséget okozhat a vendéglátóhelyeknek, ezért az érdekképviselet a probléma megoldása érdekében a kormányzat segítségét kéri. Az egyes egyszer használatos, valamint egyes egyéb műanyag termékek forgalomba hozatalának korlátozásáról szóló kormányrendelet alapján 2026. július 1-től tilos az italtartó pohár forgalomba hozatala, beleértve annak fedelét is. A jogszabályi előírással kapcsolatban több gyakorlati probléma is felmerült a szervezet szerint. Ezek között kiemelték, hogy a vendéglátóipar szereplői számára a polipropilén és a polietilén bevonatos papírpoharak jelenleg nélkülözhetetlen termékek. Az elmúlt két évben az ország leghátrányosabb helyzetű településein élő 2200 rászoruló családnak nyílt lehetősége, hogy a felzárkózó települések program révén átálljon környezetbarát és biztonságos fűtésre, közölte a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával 2022-ben indult, csaknem 11 milliárd forintból megvalósított szociális energetikai program révén 2026-ra több lépcsőben és több helyszínen összesen 24 szociális naperőmű és egy energiatároló épült fel a Szeretetszolgálat alapítványának segítségével. A programhoz kapcsolódó zöld fűtés nevű pályázaton nyertes háztartások a kiépített elektromos csatlakozásnak és az előre fizetős villanyóráknak köszönhetően tiszta és biztonságos módon fűthették otthonukat. A projekt révén összesen 171 településre jutott el a támogatás.
1: Az időjárásról.
2: A sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor, zivatar többfelé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiségű csapadék hullhat. Az északi szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 39 fok között alakul, hajnalban 18 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat egy kis ízelítő mai műsorunkból. Ádám Zsolt evangelizációja Kárpátalján.
2: Ugye egy pár héttel ezelőtt már elkezdtem forgatni magamban a témát, a közelségnek a témáját, és hogy az Úr közel, és hogy mennyire közel van, és úgy vívódtam is ezzel a kérdéssel egy kicsit, és szeretném, így ahogy rájuk nézek majd itt a lelátón, és ahogy szólok majd hozzájuk, szeretnék egy kicsit mind a két oldalról beszélni, arról is, hogy milyen megélni azt, hogy esetleg az Úr nincs közel, vagy nem érzem magamhoz közel.
1: Befejeződött a Tiszanán református templom torony és az előcsarnok látványos felújítása.
3: Hogyan jöttünk ide a hálaadó Isten tiszteletre Kömőből, akkor itt feltűnt egy templom torony, és akkor mondtam is a főgondnok úrnak, hogy most akkor torony iránt megyünk, és az igehirdetés elején valóban összekapcsoltam a 84. Zsoltár 6. versét, és ezt az élményemet, a torony az nem csak egy építészeti elem, hanem egyszerre irányt mutat. Itt gyűlik össze Isten népe, itt található Krisztus, itt tesznek róla bizonyságot, és fölfelé is mutattál, ami azt jelenti, hogy emelt föl a tekintetedet a terhekről, a hétköznapokról, a munkáról.
1: Családnap és gyermeknap aranyos egerbegyen.
4: Körtepánkot készítettünk, majd lesz töpöttyűs pogácsa, és a gulyás. Nekifogtunk, 10 órakor már itt voltunk is.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Kárpátalján tartott evangelizációt Ádám Zsolt, a Királyhágó melléki református egyházkerület ifjúsági lelkésze, a KRISZ koordinátora. A Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet által megtartott lendület egyik kiemelt alkalma az evangelizáció volt, amelynek középpontjában az állt, hogy Krisztus ma is képes új lendületet adni az ember életének. Az igei üzenetet Ádám Zsolt, Királyhágó melléki református ifjúsági lelkipásztor, a KRISZ koordinátora hirdette, aki az Úr közelségéről beszélt a fiataloknak. A következőben vele beszélgetünk.
2: Ádám Zsolt vagyok, Királyhágó melléki református egyházkerületnek az ifjúsági lelkipásztora, a KRISZ-nek, a Királyhágó melléki KRISZ-nek a koordinátora.
1: Hogy került ide Beregszázba június 27-én a KRISZ lendületére, de a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet lendületére, mint meghívott előadó?
2: Hát ugye Tóni jó barátom, már azt hiszem Csillagpont fesztiválon találkoztunk legelőször sok évvel ezelőtt Magyarországon, és ott ismerkedtünk meg, mint önkéntesek voltunk mind a ketten, körülbelül mint most itt a résztvevők ebben a korban, 10 évesen. Aztán a teológián még találkoztunk, és erősödött egy kicsit a barátságunk, meg ez a közös szál, és mostanában ugye, mint akik ilyen szervezetvezetők is vagyunk, gyakran találkozunk ilyen gekibeken, ezek a Kárpát-medencei magyar református ifjúsági szervezeteknek, vezetőknek a találkozója évente kétszer, és hát testvérek is vagyunk ugye az Úrban, és jó kapcsolatot ápolunk, és így kerültem ide, hogy meghívott, hogy szolgáljak ezen az alkalmon.
1: Hogyan érzi itt magát, mit tapasztalt eddig?
2: Hú, nagyon jól érzem magam itt a színpadról, ahogy énekeltek, ugye még nem olyan rég kezdődött, akkor az tűnt fel nekem, hogy jó itt lenni, és főleg azzal kontrasztban, ahogyan utaztunk Dáviddal, az önkéntes munkatársunkkal, az úton ugye a határátkelésnél egy kicsit nehezebb volt, és hát elég rosszul éreztük magunkat emiatt, de nyilván nem paráztunk emiatt, viszont itt egészen más, tehát egészen azt érezzük, hogy itt otthonos, itt testvérek vannak, ugyanolyan rokon lelkű emberek, és amikor a bizonyságtevőt is hallotta ugye a fiatal bizonyságtevőt, akkor nagyon repesett a szívem az örömtől, hogy közös az Istenünk, közös az Urunk, aki munkálkodik, és ez tényleg nagyon-nagyon jól éreztem magam. Hát a lábamat egy kicsit pirította a nap, ez kellemetlen volt, de azon kívül nagyon jó.
1: Mivel készül itt ma a fiataloknak, milyen előadást hozott számukra?
2: Ugye egy pár héttel ezelőtt már elkezdtem forgatni magamban a témát, a közelségnek a témáját, és hogy az Úr közel, és hogy mennyire közel van, és úgy vívódtam is ezzel a kérdéssel egy kicsit, és szeretném így, ahogy rájuk nézek majd itt a lelátón, és ahogy szólok majd hozzájuk, szeretnék egy kicsit mind a két oldalról beszélni, arról is, hogy milyen megélni azt, hogy esetleg az Úr nincs közel, vagy nem érzem magamhoz közel. Most egy elég ilyen nehéz időszakban vagyunk, a nevelőapámról kiderült, hogy rákos daganata van, úgyhogy ez úgy bennünket is egy kicsit megpróbál, épp most a napokban küzdünk ezzel, és ilyenkor úgy felmerül az emberben, hogy Uram, hogy vagy jelen, de annyit akkor elárulhatok, hogy az üzenetemnek az egyik központi része az, hogy az Úr közel van a megtört szívűekhez, és közel van azokhoz, akik nehézségeken mennek keresztül, és ezt látjuk a Bibliában is, de nagyon sok keresztény ember életében, hogy a mélységekben ott lehet igazán az Istennel találkozni. Úgyhogy bátorítani szeretném ezeket a drága fiatalokat, és alig várom, hogy így szemből is lássam őket, és hát úgy nem fizikailag, de úgy megöleljem őket.
1: Mi a helyzet önöknél, a fiataloknál? Mert azt tudjuk és látjuk, hogy azért ma itt Kárpátalján még mindig meg lehet szólítani azokat a fiatalokat, akik itthon maradtak, és meg is kell, mert valóban ez nagyon fontos. De mi a helyzet önöknél? Mennyire tudják megszólítani a fiatalokat? Hogyan lehet őket bevonzani ma az egyházba?
2: Ugye Tónival és másokkal is, Sipi, Tiszivel, meg a többi kárpátaljai lelkésszel is találkozva, megbeszélgetve, azt látom, hogy nagyon-nagyon sok szempontból hasonló a helyzet a kárpátaljai és a királyágomelléki emberek és fiatalok gondolkodásmódjában, hozzáállásában, hit megélésében. Úgy látom, hogy a közösség megélés, azok a szokások, azok a gyakorlatok, azok a hozzáállások, azok nagyon-nagyon rokon lelkűek. Főleg én szilágysági vagyok, és ott még intenzívebben érzem ezt, hogy ez a fajta hozzáállás van, hogy van egy tradíció is, ami az egyházhoz köti a fiatalokat még mindig, és ugyanakkor van egy ilyen tényleg személyes megélése a hitnek. Tehát, hogy ebből a szempontból azt szeretném mondani, hogy úgy látom, hogy nagyon hasonló, és amit pedig nagy örömmel tudok mondani, az, hogy az elmúlt években mi azt tapasztaljuk, hogy van egyfajta megújulás, egyfajta lendület, egyfajta lelkesedés nálunk is, és egyfajta buzgóság az Úr ügye iránt. Nagyon sok helyen buzdulnak fel fiatalok az Isten követésére, és ezt mi a Kriszben is, amit én képviselek, ugye, illetve az egyházkerületünkben is megéljük most. Én így fogalmazom meg magamnak már évek óta, és másokkal is, mikor közben beszélgetünk, akkor ezt mondjuk, hogy úgy érezzük, hogy kegyelmi időket élünk. Régen is megvoltak ugyanezek a szolgálatok, régen is oda tették magukat, akár a lelkészek, akár más hívő emberek, de most úgy érezzük, hogy Isten nagyon gyümölcsözővé teszi, és áldott legyen az ő neve, hogy ezeket a jó dolgokat tapasztalhatjuk meg.
1: Látom, digitális misszió is fel van írva a pólójára. Ma kell, szükséges, hogy a digitális eszközökön keresztül is szóljunk a fiatalokhoz, és akár ott is megjelenjen a hit, Isten, Jézus, hogy igen, itt vagyunk, és akár most itt próbálunk titeket megszólítani.
2: Hát, mit is mondhatnák egy rádió műsorban más, mint hogy kell. Ugye mindig is voltak az évszázadok, évtizedek folyamán, amikor új technológiák vagy új váltások jöttek be, eleinte szkeptikusan voltak, akár keresztjén konzervatívabb körök, hogy jaj, most a rádió bejön, vagy bejön a televízió, vagy bejön az internet, és akkor ez a sátán eszköze, és akkor nem nyúlunk hozzá, nem foglalkozunk vele, de aztán azt látjuk, hogyha jól kezelik ezeket, mint eszközöket, ugye akár mint egy késnek a példája, amit lehet nagyon hasznosan és jól is használni, akkor igenis segíthet. Hogyha a mai világban, főleg a fiatalokra értve, de nem csak, mert ezt látjuk, hogy akár a középkorúak is és az idősek is sok-sok-sok-sok órát töltenek a telefonok előtt, az interneten, vagy akár a rádiót is hallgatva, hát akkor, ha ott vannak nagyon-nagyon sokan, akkor hogy ne próbáljunk ott is szólni hozzájuk, és megkeresni őket ott, ahol vannak. Egy pár évvel ezelőtt nem olyan sokkal, pont a digitális misszióról volt szó egy ilyen gekiben, egy ilyen vezetői találkozón, és akkor úgy jöttem haza onnan, hogy frissen megválasztott ifjúsági lelkészként, hogy ebben nagyon bele kell állni. Úgy is fogalmazott az ottani vezető, Ablonci Áron, hogy ma az internet a legnagyobb missziós terület, mert hogy sokkal többen vannak az interneten, mint bármelyik másik országban, és igenis ki kell ezt használni, és keresni kell a lehetőséget, ha egy fiatal ma 6, 8, 10, 11 órát van TikTokon, Instagramon és más helyeken, akkor azokat, akiket már nem érünk el esetleg gyülekezetben, ifi közösségben, vagy egy ilyen fantasztikus ifi nap szervezésében, főleg azokat, de nem csak, a többieket is próbáljunk meg elérni ott, ahol vannak, és hívni, vonzani őket egy lépéssel közelebb. Az egyházhoz, gyülekezethez, nyilván elsődlegesen Jézus Krisztushoz.
1: Mit üzennem a kárpátaljai fiataloknak, de nem csak a kárpátaljai fiataloknak?
2: Hát most az üzenet járja át a szívemet, amivel készültem az esti evangelizációra, és ez pedig az, hogy az Úr közel van, és az Úr nagyon szeret bennünket. Keressük őt, amíg megtalálható.
1: Többen mennek el a mieink, úgymond, akik magyar alkúak még itt maradtak. Akkor is érezhetjük ezt?
2: Hát igen, összeszorul egyrészt a szívem ezekre gondolva, és valóban évek óta már szívünkön hordjuk mi is ezeknek a fiataloknak és ezeknek az embereknek a sorsát, akik itt élnek. És tényleg szívesen azt tenném, amit mondtam az imént is, hogy beülnék oda közéjük, megölelném őket, vagy mint ahogy Jobbnak is a barátai ugye leültek a porba mellé, és közösen sírtak, és tényleg a szívem ezzel együtt dobban, illetve velük együtt dobban, és szomorúvá tesz mindez. De a legnagyobb reménységünk is ebből van, hogy Isten a legeslegnagyobb mélységbe, még ennél is nagyobb mélységbe lement, és a legeslegnagyobb áldozatot hozta meg értünk, amikor önmagát adta értünk, fiát áldozta fel értünk, és ennél nagyobb áldozat nincsen. És ha látva ezt a hatalmas szeretetet, akkor szerintem azt is látjuk, hogy Isten együtt érez velünk, és nem ellenünk van, és velünk dobban az ő szíve is, úgyhogy ettől meg tudunk vigasztalódni, és erőt tudunk kapni.
1: Az elmúlt percekben Ádám Zsolttal, a Királyhágó melléki Református Egyházkerület ifjúsági lelkészével, a KRISZ koordinátorával beszélgettünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Befejeződött a tiszanánai református templom torony és az előcsarnok látványos felújítása. A helyi gyülekezet tagjai és a meghívott vendégek ünnepi istentiszteleten adtak hálát a helyreállítási munkáért, és ekkor áldották meg az új imaösvényt is. Az ünnepi alkalmon Barna Sándor püspök hirdetett igét, a programot a hittanosok műsora, valamint a testvérgyülekezetek köszöntései tették teljessé. Helyszíni összeállításunkban elsőként Gordos Attilát, az Egervölgyi Református Egyházmegye esperesét hallják, a riporter Sütő Dávid Pellé.
2: A templom torony, amelyik ég felé mutat, egyfajta jel arra, hogy minek is kell lenni az egyháznak. És éppen a tegnapi igény mondja azt, hogy ébredj fel, aki aluszol, és felragyog néked a Krisztus. Tudjátok, van egy apró kis történet, amikor egy gyermek megkérdezi a szüleit, hogy katolikus helyzetben vagyunk, hogy kik a szentek. És azt mondja neki az apukája, hogy a szentek, akik a templom ablakon is berakott templom ablakok vannak, és akik ott vannak. És akkor megkérdezi a kisfiú, hogy akkor a szentek azok, akiken átragyog a nap. És tudjátok, mi az egyetemes egyház, a Communio Sanctorum, a szentek közössége vagyunk, és ahogy a templom tornya Isten felé mutat, úgy nekünk a gyülekezetnek kell, annak a közösségnek lennünk, akin átragyog az Istennek ez a kegyelme. Az elfogadás, a szeretet, az odafigyelés, a megbocsájtás. És én hiszem azt, hogy a tiszanánai gyülekezet számára akárhányszor a templom tornyára néz, az jut eszébe, hogy mi azok vagyunk, akiken átragyog a Isten szent lelke, csodája, reménysége.
3: Barna Sándorral, tiszánineni református egyházkerület püspökével beszélgetek. Milyen alkalomra gyűltünk itt össze ma, miket tekinthetett meg itt püspök úr?
4: Főrészben a tiszanánai templom torony külső megújulása volt, ami összehívott bennünket egy háladó Isten tiszteletre, de megtekintettünk imasétányt is, megkoszoroztuk a Kálvin szobrot is, tehát egy szép közös ünnepség volt.
3: És az ige hirdetés erején kiemelte a templomtorony fontosságát, hogyan látja püspök úr, miért is jelentős ebből a szempontból, úgymond nem feltétlen építészeti szempontból a templomtorony.
4: Hogyan jöttünk ide a háladó Isten tiszteletre Kömlőből, akkor itt feltűnt egy templom torony, és akkor mondtam is a főgondnok úrnak, hogy most akkor torony iránt megyünk, és az igehirdetés elején valóban összekapcsoltam a 84. Zsoltár 6. versét, és ezt az élményemet, a torony az nem csak egy építészeti elem, hanem egyszerre irányt mutat. Itt gyűlik össze Isten népe, itt található Krisztus, itt tesznek róla bizonyságot, és fölfelé is mutattál, ami azt jelenti, hogy emelt föl a tekintetedet a terhekről, a hétköznapokról, a munkáról, és néz fel arra, aki az élet ura. 84. Zsoltár 6. verse pedig úgy is fordítható, hogy boldog az az ember, akinek a szívében zarándok utak vannak. És ennek kapcsán tulajdonképpen az Isten tiszteletre való készülésünkről beszéltem, arról, hogy mi történik az Isten tiszteleten, hogy hogyan éljük meg. Már ott eldől, amikor mi tulajdonképpen elindulunk az Isten tiszteletre, hogyan készülünk, esetleg csak megszokásból jövünk, nem várunk esetleg semmi különöset, vagy pedig szent kíváncsisághoz minket, az Istennel való találkozás, várjuk a Szentlélektől való megérintetést, várjuk, akkor nyilván hasonló lesz a mi vágyakozásunk, a zsoltárosai az, aki sóvárog az Isten után, sóvárog a templom után, az Ószövetség embernek a templom magát az Istennek a jelenlétét jelentette, hogy az egész országban egyetlen templom volt, és általában nagy ünnepen, azért Páska ünnepére igyekezett minden család elmenni, és az a vágyakozás, az a sóvárgás, az tulajdonképpen olyan, mint amikor a kisgyermek, a kicsi baba esetleg éhes és sír, és akkor egész testébe beleremeg, úgy vágyakozik, valahogy ezt adja vissza ez a szó, hiszen maga az Isten tisztelet, ha olyan, ami ennek azt Isten elrendelte, tervezte, akkor ott az mennyországnak az előízét kóstolhatjuk, hiszen a mennyország egy szüntelen Isten tisztelet, ez pedig a Jelenések könyvéből tudjuk.
3: Milyen hangulatban, tehát püspök úr, hogyan, miként érzi magát itt ezen a háladó Isten tisztelten, Tiszanánán?
4: Egy áldott alkalom. Éltem meg, nem jártam még Tiszanánál, itt ez a Tisza-tó környéke, amely inkább már alföldi jegyeket hordoz, mint táj. És itt voltak a gyülekezet testvérkapcsolatai Kultúról, Pirosról, tehát Szerbiából és Romániából. Együtt voltunk, együtt adtunk hálát, ez csak jó lehet.
3: Orbán Károllyal, a tiszanánai gyülekezet gondnokával folytatom az összeállítást. Kedves gondnok úr, a gyülekezet hogyan élte meg ezt a felújítást? A templomról mit tudhatunk, mi is a története?
5: Természetesen ugye számolnunk kell azzal, hogy ez egy több mint 250 éves templom, és ennek most egy része, egy úgymond kis része, azt is mondhatom, a homlokzati része lett felújítva. Természetesen hát nagyon örömmel fogadtuk ezt az egészet, hogy egyáltalán lehetőségünk nyílt arra, hogy ez megvalósuljon. De az is nyilvánvaló számunkra, hogy azért nem még itt teendő a templom felújítása kapcsán, de hát belátjuk, hogy ugye a anyagi lehetőségek mindig is szűkösek voltak, meg szerintem mindig is azok lesznek, legalábbis az én életemben biztos. A gyülekezet ehhez természetesen minden erővel, vagy amit tudtunk, azt hozzátettük, hogy ez megvalósuljon. A másik dolog meg ugye egy imaöstvényt alakítottunk ki, az szintén pályázati pénzből. Hát eddig a templom kertünk úgymond egy, most mondjam azt, hogy egy siralmas látványt nyújtott. Most meg azért úgy néz ki, hogy ha az ember bemegy, akkor úgy szétnéz, és akkor érdemes úgy körbejárni, hogy mik is valósultak itt meg. Ehhez is nyilván pályázati erő kellett, az volt szükséges, hiszen a gyülekezetünk olyan mértékben lecsökkent már, legalábbis ugye a egyház fenntartó járulékot fizetők száma, hogy már az is gondot okoz, megmondom őszintén, hogy a lelkészünket eltartsuk, mert ugye egy gyülekezet így működik, egy református gyülekezet, hogy az ott élők, a református közösség az eltartja a lelkészét. Célunk nyilván azt, hogy minél méltóbb módon tudjuk ezt megvalósítani, hát ez manapság már egyre nehezebb, és tényleg csak a pályázati lehetőségek nyújtanak arra lehetőséget, hogy ilyeneket meg tudjunk valósítani, de hát én, mint gondnok, ugye már több mint 16 éve azért sikerült létrehoznunk olyan dolgokat, amik az utókor számára is maradandóak. Ezen kívül, amit most itt felavattunk, ugye, vagy ezt a projektet lezártuk, korábban már a parókia is megújult azért energetikai felújítás meg mindenféle szempontból. Egy nagyon szép emlékhelyet állítottunk a templommal szembe, ugye a Kálvin szobor, erről tanúskodik, amit most meg is koszorúztunk. Meg hát azért még van több kisebb dolog, amit azért sikerült összefogással, önerőből létrehoznunk.
3: A gyülekezet hogyan fogadta, hogy a templom egy része megújult, milyen hangulatban telt a mai hálaadó Isten tisztelet?
5: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyszerű alkalom volt. Természetesen az, hogy eljött a püspök, ugye azért nem sűrű látogat el egy ilyen kis településre a egyházkerület püspöke. Itt volt ugye az Esperes úr is, aki utalt is rá beszédével, hogy valaha ugye itt kezdte a szolgálatát, és erre mindig szívesen emlékezik, meg őt amúgy is hát szeretjük, úgymond. Legalábbis én személyesen is jó viszonyban vagyok vele azóta is. Természetesen örültünk annak, meg hát eljöttek ugye a testvértelepülési gyülekezetek, és annak meg különösen éppen örültünk. Ugye van egy szerbiai testvér gyülekezetünk, aminek az a apropója, nem azért hívtuk ki, meg ki választottunk a térképen egy települést, hanem azért, mert 1776-ban, amikor innét Tiszanánáról elvándoroltak református hát gazdák, azért, mert a megélhetésük itt ugye már bizonytalanná vált, akkor egy részük ott telepedett le ugye a Vajdaságba, és ott ezen a Piros nevű településen a tiszanánai gazdák egy része hozta létre a református gyülekezetet. Ez az apropója annak, hogy ők itt voltak, és mi meglátogattuk őket ugye 2017-ben a reformáció 500. évfordulóján, fölvettük a kapcsolatot, és azóta velük ugye egy élő kapcsolatot folytatunk. A másik pedig ugye a koltói gyülekezet, akik szintén itt képviselték magukat, ők meg megint csak egy testvér gyülekezetünk, nekik nincs ilyen történet, ami ehhez kapcsolódna, de hát természetesen őket is nagy örömmel fogadtuk, hogy itt voltak, és részesei lehettek ennek az eseménynek.
3: Botos Judittal, műemlékre specializálódó szakemberrel, építésszel beszélgetek, hiszen az ő nevéhez fűződik itt a tiszadánai templom mostani renoválása, felújítása. Hogyan alakult ki a kapcsolat, hogyan emlékszik vissza, hogyan kereste meg önt a gyülekezet?
6: Tulajdonképpen katolikus, római katolikus építész vagyok, és a református egyháznak tervezni az mindig egy kirándulás és egy izgalmas feladat. Ennek ellenére nem újdonság számomra, mert már az egri református templom bővítésén is dolgoztam, Átányba is terveztem református iskolát, tehát volt már kapcsolatom a református egyházzal. Azt hiszem, hogy ez a fajta kapcsolat, és az egri ferences templom és a sarudi katolikus templom felújítása így együttesen vezethetett el oda, hogy megtiszteltek ezzel a feladattal.
3: Itt milyen munka volt, milyen feladat volt, mit kellett elvégezni a templomon?
6: Itt egy olyan templomot találtam, aminek egy nagyon lelkes közösség a gazdája, és egy olyan templomot, amit az idő már jócskán megkoptatott, amire sok réteget ráraktak az évek, évtizedek, évszázadok, és ami nagyon jó alapanyag volt ahhoz, hogy a református valláshoz köthető egyszerűséget, puritanizmust visszaállítsuk az épületbe.
3: Miket talált, hogyan kezdődött a munka, úgymond miről kellett elkezdeni, és miket újítottak fel?
6: Most az első ütem valósult meg, ez pedig a toronynak és a főhomlokzatnak a felújítása volt. Természetesen az egész templomot mértük, az egész templomban együttesen gondolkodtunk. Homlokzat felújításról beszélünk egyébként, a belső térről még nem volt szó. A főhomlokzatnál a torony és ez a főhomlokzati bejárati rész, ez egy rosszul színezett, megkopott, párkányaiban profilvesztett, sérült, bádogozásában hiányos, rozsdás, lábazati köveiben elporlat, nedves, a falaiban vizes területe volt a templomnak. Ebből kellett kiindulni.
3: Így már most már mikor készen van, mit szól hozzá, hogyan látja a gyülekezet, hogyan fogadta, illetve ön hogyan érte meg, hogy ezekkel elkészültek?
6: Úgy érzem, hogy egy ilyen felújítás mindig az erőt és az elszántságot mutatja, tehát pont azt, amire egy gyülekezetnek szüksége van, főleg a mostani évtizedekben, amikor nagyon fogyatkoznak a hívek, és nagyon kevesen járnak templomba. Én azt gondolom, hogy egy ilyen felújítás demonstrálja az egyház túlélő képességét, szeretetét, befogadó készségét a hívek iránt. Szóval én nagyon boldog vagyok, hogy elindult ez a felújítás, és bízom benne, hogy folytatódni fog a további oldalakkal, és esetleg még a belső térrel is.
3: És említette, hogy hithű katolikusként újította fel ezt a templomot. Mennyivel másabb mondjuk egy református templom, vagy egyáltalán mondjuk egy templomot felújítani, mint mondjuk egy irodai épületet, vagy akár egy katolikus templomot? Milyen különbségek vannak?
6: Hát az érzés az mindenképpen. Az istenhit és a felfelé nézés az mind a kettőben ott van, de a különbséget a római katolik és a református között talán ott tudnám megfogalmazni, hogy amikor az ember belép egy római katolikus templomba, akkor úgy olyan alázattal és megilletődöttséggel ül le és néz körül, és a mérhetetlen pompában az év ezredeknek a továbbélését látja. A református templomban pedig, bár amint mondtam, nem vagyok református, ha belépek egy református templomba, az otthonosság érzete ragad meg, az egyszerűség, a keresetlenség és pont azoknak a hiánya, amiket egyébként a katolikus templomban annyira szeretek.
3: Esperes úr, püspök úr, gondnok úr is említette, hogy azért egy torony megújítása nagyon fontos egy templom szempontjából. Amúgy ezt hogyan látja, hogy akár egy katolikus, római görögkatolikus vagy református templom szempontjából a torony mit jelent, mit jelképez ön építészként, ezt hogyan látja?
6: A torony, én azt gondolom, hogy a funkcionalitásán kívül a összeköttetés, a létre a földi emberek és Isten között, a tornyával, rajta a jellel, ami megmutatja, hogy melyik hitnek, melyik vallásnak a templomáról beszélünk. A most még hiányzó órával, ami remélem szintén el fog majd a tervek alapján készülni. Szóval azt gondolom, hogy a templomnak a legfontosabb része már megújult.
3: És kikkel, hogyan tudtak együttműködni?
6: Azon túl, hogy a megbízóimmal kiváló volt a kapcsolat, talán legfontosabbnak tartanám megemlíteni a kivitelező csapat részvételét. Gőz Attila és fiai, annak a cégnek a tulajdonosai, amelyik cég ezt a felújítást készítette, példaértékű minden egyes négyzetcentiméter, amit ők felújítanak.
1: Befejeződött a tiszanánai református templomtorony és az előcsarnok látványos felújítása. Ünnepi istentisztelet keretein belül adtak hálát érte. Erről készült összeállításunkat hallhatták.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Az aranyosegerbegyi református egyházközség életében nyerhetünk betekintést, ahol családnapot és gyermeknapot tartottak az erdélyi református egyházkerület gyermekek éve programsorozat keretében. Összeállításunkban elsőként Daróczi Attila parókus lelkipásztor ünnepi áhítatát és közös imádságát hallhatjuk a 118. Zsoltár alapján. Ezt követően Péter Zsuzsával beszélgetünk a konyhai előkészületekről, majd a lelkipásztor számol be a közösségi nap eseményeiről és a gyermekek szerepéről. Hallgassuk meg az összeállítást. A riporter Szecsődi Árpád.
2: Köszönöm, hogy ennyien részt veszünk a mai nap. Reméljük, hogy mások is még csatlakozni fognak mi hozzánk. De kezdjük a mai alkalommal és Isten ígéjével, ami együttlétünket, a családnapot, a gyermeknapot. A 118. Zsoltár 24. versét olvasom, ami a kis plakátra is rá volt írva. Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt. Vigadozzunk és örüljünk ezen. Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt. Vigadozzunk és örüljünk ezen. Adja Istenünk, hogy az ő szent lelkének vezetése, az ő kegyelmének jelenléte, az ő gondoskodásunknak a velünk maradása valóban vigadozássá és örömteljessé tegye a mi napunkat. Áldott együttlétet, áldott családnapot, áldott gyermeknapot, mindannyiunknak. Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk kegyelmedből a kirendelt mai napot is. Hálát adunk, hogy a te nevedben összegyülekezhettünk, kérjük útmutatásodat, kérjük gondoskodásodat, kérjük jelenlétedet, hogy a te jelenlétedben legyen örömteljes és vígsággal teljes, ami együtt létünk. Áld meg a szülőket, áld meg a gyermekeket, áld meg egyházközségünket, Jézus Krisztusnak nevében. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mondta Jézus. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkeinket.

0: Akkor utcából aludt.
1: Nem véletlenül van itt akkor ezek szerint a konyhán, ha jól értettem.
0: Igen, mert az unokák is itt vannak. Sajnos a gyerekek nincsenek, de unokák jöttek.
1: Kivel beszélgettem?
0: Péter Zsuzsa.
1: Mi történik most itt a gyülekezetben, az itteni gyülekezet közösségében?
2: Aranyos Egerbe egy református egyházközség is belekapcsolódik abba a programsorozatba, amit az Erdély Református Egyházkerület ebben az évben meghirdetett, a Gyermekek Napja. Gyülekezeti közösségünk a mai napon családnapot, gyermeknapot tart ennek égisze alatt.
1: De ha jól láttam, nem csak gyermekek vannak itt, hanem szülők is vannak.
2: Igen, gyermekek szülők nélkül nincsenek, család pedig gyermek nélkül nincs. Ez egy közös program, összehívva a szülőket, összehívva a gyerekeket, egy közös napot tartsunk, együtt örvendezzünk, együtt vigadozzunk a Zsoltáros szavaival együtt. Úgy, amiképpen a 118. Zsoltár 24. versével is mai nap kezdtük a programot. Ez az a nap, amelyet az Úr szerzett. Vigadjunk és örüljünk ezen.
1: Mit gondol, hagyomány lesz ebből, vagy csak most az idén fog ez így lenni?
2: Ezelőtt 2 évvel már egy vasárnap délután tartottunk gyermeknapot, családnapot a szülők és a gyerekek nagy örömére. A szülők annak idején azt mondták, jó volna ezt megismételni. A mai alkalom pedig valóban ezen a folytatása, és most már annak égisze alatt, hogy gyermeknapot és családnapot tartunk.
1: Miért fontosak a gyerekek egy gyülekezet számára?
2: Néha azt mondja a közszáj, hogy a gyermekek a gyülekezet jövő nemzedéke. Nem. A gyermekek már jelenleg a gyülekezetnek a tagjai. És őket, hogyha nem most építjük be valóban a gyülekezet közösségébe, nem tudjuk, hogy később időszakban önmaguktól, vagy milyen körülmény folytán be fognak épülni a gyülekezet közösségébe. Tehát hozzuk őket, mint élő kövek, ők, mint kiskövek, épüljenek be az Anya Szent Egyházba.
1: Minek örülhettek a gyerekek a mai napon itt?
2: A gyerekek a mai napon örvendhetnek a közös játéknak, a közös éneklésnek, a közös bibliai történetnek. Meghívott vendégünk egy különleges műsorral örvendeztette meg a gyermekeinket. Azon túlmenően pedig családnap is van, tehát a családok közötti versenyt is néha elővesszük, játékokat, hogy valóban ez a közös program, ez közös élmény legyen. Mind a gyermekek részére, mind pedig az őket elkísérő, és a velük együtt szórakozó, örvendező szülőkkel együtt.
3: Családi napot és gyermeknapot szerveztek Aranyos Egerbegyen, erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
4: Határtalan. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Megdőlt az országos és a fővárosi abszolút maximum hőmérsékleti rekord is kedden, közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Széchenyben 42 Celsius fokot mértek, ezzel megdőlt az abszolút melegrekord Magyarországon. Megdőlt a fővárosi abszolút maximum hőmérsékleti rekord is, Budapest 11. kerületében Lágymányoson 41 fokot regisztráltak. Az eddigi abszolút csúcsérték 41,9 fok volt, amit 2007. július 20-án mértek Kiskunhalason. A fővárosi rekordot is ezen a napon regisztrálták, 40,7 fok volt Budapesten. A károsult mezőgazdasági termelők terheinek enyhítése érdekében megteremti a kárenyhítési rendszerből az előleg fizetés lehetőségét a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítása, amelyet kedden nyújtott be a kormány az országgyűlésnek. A tervezet kiegészíti a törvényt egy új alcímmel, amely a kárenyhítési előleg törvényi szabályozási szintet igénylő előírásait tartalmazza. Továbbá felhatalmazást ad miniszteri rendelet megalkotására a magasabb szabályozási szintet nem igénylő részletszabályok tekintetében. A javaslat megteremti annak a lehetőségét, hogy a kárenyhítő juttatás előrehozott kifizetése a kárenyhítési alapban rendelkezésre álló forrás terhére megvalósítható legyen, rögzíti az előleg igénybe vételének alapvető feltételeit. Előleg igénylésére az a termelő lesz jogosult, aki a kockázat közösségben tagsággal rendelkezik, az egységes kérelme alapján legalább 1 hektár termő szőlő, illetve gyümölcsültetvénnyel rendelkezik, és az agrárkár megállapító szerv által igazolt kárak következett be a tavaszi fagy miatt. Országszerte 90 egyetemi tantárgy válik digitálisan elérhetővé a hallgatók számára a Nemzeti Innovációs Ügynökség most lezárult programja révén. A hazai felsőoktatás digitális megújítását támogató fejlesztés eredményeként országszerte közel 500 egyetemi oktató, kutató és szakértő közreműködésével több mint 35 ezer oldalnyi tananyag, kézirat és 25 ezer média elem készült el. A program célja a digitális tananyagok és előadások fejlesztése, amelyek moduláris felépítésének köszönhetően a felsőoktatási intézmények igényeihez igazíthatók. A fejlesztés 7 kiemelt képzési területre az egészségtudományi, a műszaki, az informatikai, a gazdaságtudományi, az agrár, a pedagógus és természettudományi képzésekre fókuszált. A digitális tananyagok a nyár folyamán válnak elérhetővé. A projekt a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz támogatásával valósult meg 2023. július 1-e és 2026. június 30-a között. Első Mátyás aranyforintja megnevezéssel bocsátott ki arany emlékérmét a Magyar Nemzeti Bank idei emlékérme kibocsátási programja keretében. Az emlékérmék a középkori magyar aranyforintok sorozat 9. elemeként jelennek meg. Az 1 dukátos, vagyis csaknem 3,5 grammos, valamint 4-szeres súlyú vastag veretes változatban megjelenő érmék mellett a jegybanki kibocsátások hagyományaihoz híven az 50 ezer forintos névértékű nemesfém érme színesfém változata is megjelenik 5 ezer forint névértékkel. Az emlékérme tervezője Király Fanni iparművész mesterjegye az emelt sík fölött a bal oldalon található. A kibocsátással az MNB a magyar pénztörténeti értékekre, a nemzeti fizetőeszköz történelmi előképeire hívja fel a figyelmet. A sorozat eddig megjelent elemei Első Károly, Első Lajos, Mária, Zsigmond Albert, első Ulászló, Hunyadi János és ötödik László által veretett aranyforintoknak állítottak emléket. Az emlékérmék elsődleges szerepe az érték, közvetítés és a figyelemfelhívás. Az érmék fizetőeszközként való használata kerülendő, a rajtuk szereplő névérték, a gyűjtői értékük megőrzését szolgálja. Megerősítette a kőrisrontó karcsú díszbogár jelenlétét június végén Beregsurány térségében a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriumi vizsgálata. A bogár akár tömeges kőrispusztulást is okozhat, ezért a NÉBIH a szükséges növényegészségügyi intézkedések részeként fokozott ellenőrzést rendelt el. A beregsurányi erdőségben kihelyezett feromon csapda a kiemelt jelentőségű zárlati károsító két kifejlett példányát fogta meg. A kőrisrontó karcsú díszbogár észlelése nem csak Magyarországon, de az egész Európai Unióban a károsító első igazolt előfordulása. A kőrisrontó karcsú díszbogár Ázsiából származó invazív faj, amely a kőris fajok egyik legsúlyosabb károsítója. Észak-Amerikában és Kelet-Európában már jelentős kőrispusztulást okozott, ezért megjelenések komoly növényegészségügyi, természetvédelmi és erdőgazdálkodási kockázatot jelent. A kártevő elsősorban a kőrisfákat veszélyezteti. Lárvái a kéreg alatt a fa szállító szöveteiben fejlődnek, ezzel akadályozva a növény tápanyag és vízellátását, ami idővel a fák pusztulásához vezethet.
0: Az időjárásról.
1: A sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor, zivatar többfelé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiségű csapadék hullhat. Az északi szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 39 fok között alakul, hajnalban 18 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Nyáron is várja a hallgatókat a közösségi szolgálati iroda. A Miskolci Egyetemen működő köszi, ilyenkor főleg a külföldi hallgatókat és a középiskolás önkéntes diákokat várja programjaira. A szolgálati iroda fő tevékenysége az egyetem polgárai számára ingyenes közösségi programok megvalósítása, önkéntes tevékenységek szervezése, középiskolás diákok számára iskolai közösségi szolgálati lehetőségek biztosítása. Csorba Mónikát, a közösségi szolgálati iroda hallgatói szolgáltatások referensét Sütő Dávid Pelé kérdezte.
2: Hogyan zajlik itt a nyári élet a közösségi szolgálati irodába?
3: Igazából a nyár már elkezdődött azzal, hogy berobbant a vizsgaidőszak, ugye ez május közepétől tart a vizsgaidőszak, tudomásom szerint még a héten, úgyhogy ezzel már majdnem, hogy beléptünk a nyárba, ettől függetlenül az öntevékeny körök, tehát a klubok, amik itt a szemeszter alatt mentek, azok mentek vizsgaidőszakban is, nyilván nem mindegyik, mert a klubvezetők egy része tanulásra fordította az időt, de voltak olyanok is, akik a tanulás mellett be tudták iktatni azt, hogy megtartsák a klubjaikat. Mi hivatalosan június 16-án egy ilyen szezonzáró sütögetéssel lezártuk a szemesztert. Ez nem jelenti azt, hogy innentől kezdve nincsenek programjaink, hanem hogy azzal szerettük volna közösen együtt tölteni azt az időt, illetve megköszönni a klubvezetőknek a fél éves munkájukat.
2: Hogyan látjátok, hogyan sikerült klubvezetőktől, milyen visszajelzéseket kaptatok, hogyan sikerült ez a fél év itt a kluboknak, hogyan értékelték?
3: Vegyes egyébként, attól függ, hogy milyen klubokat vezettek. Nyilván a játékosabb, társasjáték alapú, szerepjáték alapú öntevékeny körök, azok elég népszerűek voltak, illetve azok a klubok még, ahol kézműves foglalkozások zajlottak. Most mondom itt például az ékszerkészítő műhelyet, az még mindig van. Most csütörtökön lesz az utolsó, azt egy azerbajdzsáni lány vezeti, teljesen multikulturális, tehát hogy angol a közös nyelv, egyébként tanítgatják egymást mindenféle nyelvre, közben pedig ékszereket készítenek, úgyhogy, és azon mindig nagyon nagy létszámban vannak résztvevők. Ugyanúgy vannak olyan öntevékeny körök, ahol igény lenne arra, hogy megtartsák ezeket a klubokat egyébként itt a vizsgaidőszakban is, viszont nyilván a különböző vizsgaidőpontok, azokra a különböző karokon lévő hallgatók mindenki más intenzitással készül, emiatt inkább hanyagolják most azt, hogy megtartsák ezeket a klubokat, mert hogy kevesebb lenne a részvevő. Egyébként az a tapasztalat, és ezt elmondták a szezonzáró eseményen is, hogy működik ez a fajta alulról jövő kezdeményezés, és mi is azt látjuk, hogy sokkal jobban működik, mint amikor évekkel ezelőtt mi szerveztünk programot. Nyilván azokra is jöttek el emberek, ott is voltak nyilván olyan időszakok, amikor kevesebben voltak, amikor teljesen telt házzal üzemeltek azok a programok, de ez, hogy alulról jönnek ezek a kezdeményezések, ezek sokkal népszerűbbek, úgyhogy támogatják azt, hogy ezt továbbra is folytassuk, ezt a fajta munkát, és hát a klubvezetők 80%-a pedig jelezte, hogy szeptembertől folytatás következik.
2: Milyen program van, vagy programok vannak most a közösségi szolgálati irodában, amihez esetleg lehet csatlakozni?
3: Mi is levesszük takarékra magunkat, különböző időszakokban töltjük mi is nyáron a szabadságainkat, ettől függetlenül azt, amit már 3 évvel ezelőtt is elkezdtünk, miért a 4 évvel ezelőtt, a nyári Multilingual Unitrip program sorozat, ugye ez minden nyáron 10 alkalmas kirándulásokról van szó, ami az elmúlt időszakban leginkább nemzetközi, itt maradt nemzetközi hallgatóknak szólt, vagy leginkább őket szólítottuk meg azáltal, hogy tudtuk, hogy ők itt vannak az egyetemen. Ez évtől nyitott nem csak nemzetközi hallgatóknak, hanem egyetem más polgárainak is, tehát a magyar hallgatók számára is, dolgozók számára, illetve nyilván iskolai közösségi szolgálatos diákoknak, ami azért is fontos, mert az ő segítségükkel tudjuk ezt megvalósítani.
2: 10 kirándulást említettél idén, mik lettek kiválasztva, ha jól tudom, vannak már rendhagyó helyek is. Idén mely 10 helyszín lesz meglátogatva, mit szoktatok ilyenkor a nemzetközi hallgatóknak megmutatni, vagy akár most már a magyar hallgatóknak, illetve az itt dolgozóknak?
3: Jelenleg 7 időpontunk van lefixálva, másik 3 még képlékeny. nem biztos, hogy fel fogom tudni sorolni mind a 10 helyszínt. Most csütörtökön például Mezőkövesdre készülünk kirándulni, ott a Matyó népművészetet szeretnénk megismertetni. Nyilván nem csak a nemzetközi hallgatókkal, hanem az egyéb résztvevőkkel is, tehát a magyar hallgatókkal is, és ennek tulajdonképpen az is egyfajta célja, hogy közösen töltsünk együtt olyan időt, amikor ugyanúgy tanulhat egy magyar hallgató is, és egy nemzetközi hallgató, illetve egy középiskolás is a kultúra segítségével egymástól. Tervben van még a Tiszadobi Andrássy kastély, a Faktori Aréna, az is elég népszerű, az inkább egy ilyen szabadidős jellegű, egésznapos tevékenység. Mai szabadtéri strand, ott voltunk múlt héten, abból szeretnénk még egyet, mert hatalmas igény van rá, és nagyon szeretik a hallgatók, illetve minden éven az utolsó ilyen multilingual unit tripünk, ezzel zárjuk igazából a programsorozatot, az az Állatkertek éjszakája.
2: Jelentkezni hogyan lehet, vagy ha valaki szeretne majd becsatlakozni, ugye külön ki fogjuk emelni a iskolai közösségi szolgálatot is, de ha valaki ehhez szeretne csatlakozni, vagy mint résztvevő csatlakozna ehhez a programhoz, az hogyan, miként teheti meg?
3: A legegyszerűbb módja, hogyha követi a közösségi oldalunkat, ott ugyanis minden ilyen alkalom meg van hirdetve, ott azt is leírjuk, hogy hogyan lehet jelentkezni, általában e-mailben fogadjuk a jelentkezéseket, illetve a regisztrációkat. Vannak olyan kirándulások, ahol létszámkorlát van, illetve hát nyilván a legtöbb helyen van létszámkorlát, de van, ahol nagyon drasztikus létszámkorlát, mert egyetemi mikrobuszokkal megyünk, és ott nyilván az ülőhelyek száma korlátozott. Az iskolai közösségi szolgálatos diákok pedig szintén e-mailben tudnak jelentkezni, ott az első lépés az, hogyha érdekli őket egy ilyen lehetőség, akkor e-mailben felveszik velem a kapcsolatot, és onnantól kezdve már beindul ez a fajta gépezet, van egy személyes beszélgetés, ahol megismerjük egy kicsit egymást, illetve én is megismerem az adott diákot, az igényeit, és megpróbáljuk személyre szabni a tevékenységeket, mert hogy nem csak nálunk van az egyetemen iskolai közösségi szolgálat végzésére lehetőség, hanem más szervezeti egységeknél is.
2: És a nemzetközi hallgatóktól milyen visszajelzéseket kaptok, mennyire szeretik ezeket a nyári programokat, ugye amikor itt vannak, úgymond miért is hasznos ez az ő számukra, hogy tudnak valamihez csatlakozni, hogy le tudják magukat valamivel kötni.
3: Igazából az a tapasztalatunk az elmúlt évek alapján, van olyan hallgató, aki szerintem az elsőn is ott volt, és most a legutóbbin is ott volt, és most ebben nem vagyok teljesen biztos, de vannak visszajáró hallgatók. Nyilván nagyon sokan már végeztek itt az egyetemen is, hazautaztak, de hogy népszerű, sőt szájról szájra terjed a hír, egymást motiválják arra, hogy vegyenek részt ezen, és nagyon sokszor az történik, hogy egy adott kirándulás napján már kérdezik, hogy mi lesz a következő, és igazából már az a be is telt a következő, hogy ott jelzik, hogy szeretnének ezen részt venni. Van egy ilyen online formában elérhető memory book, egy ilyen emlékkönyvünk, ahol minden alkalom után kérünk tőlük visszajelzést. Tényleg csak pozitívat kapunk, és leginkább azt szokták értékelni, hogy nyáron nagyon kevés program, sőt, igazából nem is nagyon van már egyetemi program, nyilván azért, mert nincsenek hallgatók, és tárt karokkal várják és örülnek annak, hogyha közösségbe tudnak lenni a nyári hónapokban is, vagy nyári hetekben.
2: Milyen szokott lenni a hangulat? Milyen pluszt ad akár nektek, akár a fiataloknak ez az egész program?
3: Legtöbbször ott vagyok, zseniális egyébként minden program, és teljesen más az, amikor a mái szabadtéri strandon, ott a plédeken kártyázunk, vagy a fiúk éppen röpíznek a röplabdapályán, meg megint másik kastélylátogatás. Úgyhogy soha nem volt még két ugyanolyan, és nem csak azért, mert teljesen mások a résztvevők, hanem mert valahogy, tehát az Andrássy kastélyban is mindig megtudunk valami újat, ami ugye témaként felmerül, amit át tudunk beszélni. Ami nekünk rettenetesen jó egy ilyen eseményben, az, hogy tudjuk gyakorolni az angol nyelvet, másrészt látni, hogy élvezik, tehát hogy jót csinálunk a hallgatókkal. A középiskolások pedig tényleg valóban segítséget adnak, tehát egy olyan közösségi szolgálatot végeznek, amely során fejlődnek, tanulnak, úgyhogy egyébként nem is feltétlenül tudnak róla, hogy ez történik. Egyrészt ugye az idegen nyelvi kompetenciáik is tudnak fejlődni, illetve a kommunikációs készségeik, és mindemellett más kultúrákat is megismernek, barátságokat kötnek.
2: iskolai közösségi szolgálatosok hogyan, miként csatlakozhatnak akár ide, vagy akár az egyetemhez, egyáltalán mi is ez a iskolai közösségi szolgálat?
3: Igazából, tehát ezt jogszabály írja elő, hogy azok, akik 2016. január 1-e után tesznek érettségit, azoknak az érettségi előfeltétele egy 50 órás közösségi szolgálat, amire ugye az oktatási hivatal honlapján van egyfajta irányelv, hogy milyen elvek mentén kell megfelelnie ezeknek a tevékenységeknek. Ezt az iskola szervezi, az iskolában van kijelölt koordinátor, aki igazából a gyerekeket közvetítenie kellene ezekre a területekre. Mi, amióta a közösségi szolgálati iroda, tehát 2021-től működik, azóta vesszük igénybe az iskolai közösségi szolgálatos diákok segítségét, nem azért, mert mi ebbe be akartunk kapcsolódni, hanem azért, mert annyira sok programunk volt, hogy ezt nélkülük nem tudtuk volna megvalósítani. Igazából ez egy olyan erőforrás számunkra, amin keresztül tudtunk mi is fejlődni, szervezeti szinten is, illetve ugye az a tapasztalat, hogy ezáltal az iskolai közösségi szolgálat is nem csak kötelező, ezt szoktuk mondani, hogy több, mint kötelező, mert hogy itt amellett, hogy ezt a tevékenységet végzik, jól is érzik magukat, és valóban tanulnak. És ebből következik az, hogy az elmúlt 2 évben rendszeresen szülők keresnek meg minket. Nyilván persze diákok is felveszik velünk a kapcsolatot, de hogy szülők keresnek konkrétan minket, mert hogy azt hallották, hogy itt biztosan hasznos az, amit eltöltenek. Ez most nyilván nem jelenti azt, hogy máshol nem, de hogy itt célirányosan azért küldik a gyerekeket, vagyis a diákokat, hogy vagy azért, mert angol nyelvet tanuljanak nálunk, vagy azért, mert más lehetőségek is vannak, és ez évtől igen, most már vannak, nem csak nálunk a Kösziben lehet iskolai közösségi szolgálatot végezni, hanem más helyen is. Én úgy tudom, hogy a pályaorientációs és felvételi központ jelenleg együttműködési megállapodások megújításán dolgozik. Ettől függetlenül ez nyilván nem érinti, tehát ugyanúgy jelentkezhetnek a diákok, mert van hatályos, Miskolcon 22 középiskolával van hatályos együttműködési megállapodásunk, úgyhogy szeretettel várjuk a diákokat, és mondom, az az első lépés, hogy e-mailben vagy telefonon megkeresnek minket.
2: Úgymond a nemzetközi programon, a Multilingual Unitrippen túl mihez csatlakozhatnak a közösségi szolgálatos diákok? Ha jól tudom, volt már arra is példa, hogy ők maguk indítottak klubot itt a Kösziben.
3: Így van. Volt egy diáklányunk most a fél évben, aki spanyol nyelvű klubot indított. Bőven 50 órán túl van már. Nagyon szívesen járt vissza. Ő igényelte azt, hogy spanyol anyanyelvű nemzetközi hallgatókkal találkozzon, illetve a hallgatók pedig az, hogy spanyol anyanyelvűekkel beszélgessen és gyakorolja a nyelvet. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon különleges és speciális eset. Egyébként bátorítunk rá mást is. Ez évtől kialakítottunk egy olyan iskolai közösségi szolgálati koncepciót itt a Miskolci Egyetemen, ahol arra törekedtünk, hogy ebben minél több szervezeti egység is bekapcsolódjon. Nyilván most ez a nyári szüneten kívüli időszak, ez azért is problémás, mert nagyon sok középiskolás, akár 3-ig is iskolában van. Itt viszont a munkaidő ugyanúgy 4 óráig tart, tehát nem tudnának érdemi munkát végezni, ezért első körben az év elején arra fókuszáltunk, hogy olyan szervezeti egységeket célozzunk meg, akiknek a munkaideje is tovább tart. Köztük vagyunk nyilván mi is, akik rugalmasak a programszervezés miatt abban, hogy most mikor fogadnak iskolai közösségi szolgálatos diákokat, de ilyen például a könyvtár, ilyen a sportközpont, és ilyen lehet más olyan szervezeti egység is, ahol a programok miensége miatt ezt lehetővé teszi. És most nyár elején, tehát inkább tavasz végén lehetőséget adtunk a Miskolci Egyetem szervezeti egységei számára, hogy gondolkodjanak a nyárban, gondolkodjanak abban, hogy milyen erőforrásra van szükségük, olyan, ami számukra sem megterhelő, de valóban igazi segítséget nyújthatnak középiskolások, és hogyha vannak ilyen tevékenységek, akkor ezeket egy ilyen formszon keresztül be lehetett küldeni hozzánk, illetve folyamatosan lehet ezeket beküldeni, ezeket mi szakmailag felülvizsgáljuk, illetve beszélgetünk arról, hogy hogyan lehet még úgy finomítani ezeket a tevékenységeket, hogy valóban hasznos legyen a diákok számára is. És jelenleg van 6-8 ilyen lehetőség, ahova több diákot is várnak. Ezt a diákok választják ki, tehát amikor megtörténik nálunk a személyes beszélgetés, akkor ugye legtöbbször már van elképzelésük, mert ők ezt a listát megkapják az e-mailes kapcsolatfelvétel után. Van lehetőségek kérdezni a diáknak, hogy melyik pontosan mit akar, milyen jellegű feladatot kellene végeznie. Az is lehet, hogy ő konkrétan csak azt szeretné csinálni, az is van, hogy tehát az is előfordult, hogy itt megváltozott a véleménye, mert hogy rájöttünk arra, hogy ő hozzá inkább valami más jellegű feladat illik, és utána ugye mi összekapcsoljuk az adott szervezeti egysége. Egyébként ezt megelőzően magánál a szervezeti egységnél is történik egy ilyen belső edukáció, amikor azzal az egyetemi mentorral, aki kíséri a közösségi szolgálatot fizikailag, hogy ő is tisztában legyen azzal, hogy mit is jelent ez.
2: Milyen nyári feladatok vannak, vagy milyen jövőbeli idén, nyáron akár elkezdhető tervek vannak, úgymond itt a köszi munkatársainak, hogyan fog zajlani a nyár, miként képzeljük el, azon túl, hogy sok-sok kirándulás lesz.
3: Igen, nyilván ezeket a kirándulásokat szervezni kell, ez azért kapcsolódik egy szervezési feladat, illetve az elmúlt fél évben több konferencián is volt lehetőségünk bemutatni a tevékenységeinket, és most nyilván nem csak az iskolai közösségi szolgálatra gondolok, hanem magára az öntevékeny körökre, az irodavezető soft skills kurzusára, illetve a Tanítsunk Magyarországért programra, tehát több konferencia is volt, ami megerősített minket abban, hogy most, hogy szeptemberben már 5 éves lesz a köszi, ezt most már így szervezettebben jó lenne, hogyha a valami szakmai anyagban is össze tudnánk foglalni és megjelentetni. Úgyhogy ennek az előkészületei igazából megkezdődtek.
1: Nyáron is várja a hallgatókat a közösségi szolgálati iroda. A Miskolci Egyetemen működő köszi ilyenkor főleg a külföldi hallgatókat és a középiskolás önkéntes diákokat várja programjaira. A szolgálati iroda fő tevékenysége az egyetem polgárai számára ingyenes közösségi programok megvalósítása, önkéntes tevékenységek szervezése, középiskolás diákok számára iskolai közösségi szolgálati lehetőségek biztosítása. Csorba Mónikát, a közösségi szolgálati iroda hallgatói szolgáltatások referensét Sütő Dávid Pelé kérdezte.
0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Július 4-én ismét a gasztronómiai élményeké és a közös kikapcsolódásé lesz a főszerep a Csengei kertben. A Gasztroplac ezúttal is egy helyszínen mutatja be a régió meghatározó vendéglátóhelyeinek kínálatát, ahol a látogatók egy este alatt fedezhetik fel a különleges fogásokat, a minőségi italokat és a helyi gasztronómia sokszínűségét. A gyermekes családokat meseelőadás és játszósarok várja. És még lehet jelentkezni a Miskolci Kulturális Központ nyári napközis táboraiba. Lesznek ezen a nyáron is a hagyományos táncos, mazsorett, kutyás napközik, a fiatalok körében népszerű színjátszó tábor, és újdonság idén nyáron a média műhely. Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét hallják.
2: Amivel talán kezdhetjük, az a Hisztis király kisasszony gyerekelőadás a Gasztroplac keretén belül, július 4-én szombaton. Tudjuk, hogy a Gasztroplac az egy ilyen visszatérő ízek, találkozások és családi élmények a Csengei kertben, most már évek óta ezen az ikonikus helyszínen rendezzük meg a gasztroplacokat. Itt incsiklandozó gasztronómiai kínálat, kellemes italok, hangulatos zene várja mindazokat, akik egy könnyed nyáresti szórakozásra szeretnének hozzánk betérni. És idén, ahogy mondtam is, egy estére a régió gasztronómiai kínálatának legjavát gyűjtöttük össze egy helyszínre a Csengei kertben. Most korai lesz a kezdés, mert hogy gyerekprogramokkal kedvezünk a családoknak, de egészen este 11 óráig várjuk az érdeklődőket. Úgyhogy július 4-én tehát, ez is egy szombati nap, mint ahogy június 13-án, ami nagyon jól sikerült, az is szombat volt, akkor indítottuk ezt. Hát azt mondhatom, hogy a Gasztroplac idén is a régió meghatározó gasztronómiai szereplőit hozta el erre a helyszínre, a Csengei kertbe. A kulináris élmények mellett pedig családi programok és különleges nyáresti hangulat várja mindazokat, akik ellátogatnak hozzánk. Ahogy mondtam is, 16 órától kezdődött a legcsinosabb óriás, ez is egy meseelőadás volt, nagyon jól sikerült, és talán ez az új elem még színesebbé teszi a palettát, hogy ugye a családosoknak kedvezünk. Július 4-én viszont 16 órától tehát a Hisztis király kisasszony című zenés interaktív mesedarabra várjuk. A történet egy makacs király kisasszony útját követi végig, aki apja Boldizsár király útmutatására különleges kalandok során tanulja meg, hogy mi az, ami igazán fontos az életben. A nézők együtt hajózhatnak az operenciás tengeren túlra, ahol tündérek, lidércek, ördögök, hipogriffek és számos meglepetés várja őket. Az előadás során egyébként a gyerekek nem csak nézői, hanem aktív részesei is lehetnek a történetnek. A gyerekek egyrészt a programot követően a családok közelebbről is megismerhetik az előadás világát, kipróbálhatják a gyerekek a használt hangszereket és maszkokat, így a színházi élmény még személyesebbé válik, de természetesen a legkisebbeket játszósarok is várja, a jó hangulatról pedig DJ gondoskodik. A Gasztroplac szerintem évről évre bebizonyította, hogy közönségteremtő erő a gasztronómia, és hogy most kit várunk, a végállomás Bistro & Wine-t, a Bárány és az Abodit, a Lestján és a Karámot, a Lapizza del Lupót, a Ficakot, a Szubrózát és Sándor Zsolt organikus szőlőbirtoka és pincészete is ott lesz, mert hogy egyedi ízekkel és különleges kínálattal készülnek, és ahogy visszautalnék az előző mondatomra, tehát a gasztronómia tényleg közösségteremtő erő, és a gasztroplacok évről évre bizonyítják, hogy ez a rendezvény egyszerre kínál lehetőséget új ízek felfedezésére, a helyi értékek megismerésére, és arra is, hogy a látogatók egy kellemes nyári estén együtt kapcsolódjanak ki családjukkal, barátaikkal. Így nem lesz ez másként, júliusban sem, július 4-én. Tehát ahogy az első már nagyon jól sikerült ebből a szériából, vagy a júniusi, így várunk mindenkit júliusban is.
1: A programok a Művészetek Házából szabadtérre kerültek, mik lesznek még és milyen helyszíneken?
2: Igen, ami a Művészetek Házában van évközben, az ilyenkor nyáron a Csengei kertbe kerül. Hát szerintem, amit mindenki nagyon várt tőlem, már januárban is kérdezték, ez a Parnograszt és Danielfi koncert. 7. hó 19-én, tehát július 19-én 7 órai kezdettel. 7-kor lép fel a Danielfi zenekar és 8.30-tól a Párnoglászt, az egyik legeredetibb autentikus cigányzenét játszó zenekar, akik egyedi színpadi megjelenésükkel, hagyományos hangszereikkel és utánozhatatlan táncos előadásmódjukkal és bődületes energiájukkal járulnak hozzá a közönség garantált mindent elsöprő hangulatához. A zenekar bejárta már szinte az egész világot, koncerteztek Európa szerte, Ázsia több országában, többször az Egyesült Államokban és Mexikóban is. A sikerélmény mindenhol ugyanaz, önfeledett örömzene és tánc. A több mint 30 éve működő banda kezdetektől fogva slágereket hozott létre, a zenekar folyamatosan új stílusú és megjelenésű dalokkal készül, hogy minél színesebbé tegye a repertoárt, és mindenki számára elérhetővé váljon az igazi Párnograszt életérzés. Évről évre szintén elismert előadókkal kollaborál a zenekar, hát ide tartozik a Bohemian Betyárs, a Punani Massif, a Bagosi Brothers, a Pogány Induló, Kávészünet, és ha már eltérő stílus, de a Pogány Indulóval is kiválóan együttműködik a zenekar dinamikája. Ez a hétfős zenekar egyébként, ami alkalomattán 9 főre bővül, egy családot alkot. A tagok közötti kapcsolat megrendíthetetlen, mivel mindenki rokonságban áll mindenkivel. Talán ez lehet a zenekar sikerének egyik titka, törhetetlen egység. Hát erre szinte már most az első pillanatokban elfogytak a jegyek, azért mondom, hogy nagyon érdemes nézni, hogy egyáltalán még van-e rá, mert mondom, januárban már tőlem kérdezték, és a tavalyi után mindenki várt. Tehát ez július 19 vasárnap, 19 óra. És ami még lesz egyébként, a lovagi tornák terén csak egy pár programot felvillantok. Duma Színház, Hadházi László önálló estje, Kutyák címmel, július 11-én szombaton 7 órakor. Ez tehát a lovagi tornák terén, és a Dixi és Jazz Fesztivál is visszatér, most már 9. alkalommal ingyenes, ez pedig júli 17 és 19 között, tehát ez péntek és vasárnap, a Simba Terasz és a Grizzly Pub ad ennek helyet. Tehát péntektől vasárnapig, ugye a Párnograszot elmondtuk, és lesz július végén és augusztus elején egy Miskolci Motorok Fesztivál és családi hétvége, július 31 és augusztus 1 között, ez péntek szombat. Itt majd ezt érdemes nézni, ennek a programját is, ez is a lovagi tornák terén lesz, mert hogy ez is nagyon jónak ígérkezik.
1: És lehet még jelentkezni a Miskolci Kulturális Központ táboraiba is.
2: Igen, a nyári napközik, ami az idén is megrendezésre kerül. Tulajdonképpen ezek a napközis táborok hétfőtől péntekig a szülőknek úgy segítenek, hogy a munkaidőben 8 és 16 óráig tartanak, de mi már tudunk a napközi előtt, és a napközi után is felügyeletet biztosítani. Természetesen egyébként bővebb információ a jelentkezésnél található, a miskolcikultkoszpont.hu weboldalon található űrlapot kell kitölteni, ez a jelentkezés, és akkor itt megvan adva egy vonalas telefonszám, itt lehet bővebben informálódni, de a jelentkezést követően egy-két napon belül természetesen a kollégáink válaszlevélben átfogó tájékoztatást nyújtanak és visszaigazolják a sikeres regisztrációt. Hát ami júliusban majd indul, és szerintem kiemelendő, ez a mazsorett kezdő, bár a mazsorettekről nagyon nem gondolnám, hogy beszélni kell, mert hogy aki Miskolci, az képbe van a mazsorettekkel. Az Ady Endre Művelődési Háza helyszín, 7 és 12 éves kor közötti gyerekeket várunk, tehát július 6 és 10 között az Ady Művelődési Házban, itt a foglalkozásvezetők, Dudás Ágnes és Kócziné Rózsa Indikó mazsorettoktatók, és Kovács Magyaró Zsuzsa balettanár. Ebben a táborban a lányok megismerkednek a mazsorett műfaj szépségeivel, és a mazsorett bot forgatásán kívül a balett és a modern tánc alapjait is elsajátíthatják. Szóval mazsorett kezdő az Ady Művelődési Házban, táncos kedvű, ez is egy, az ifjúságért és a Görömbölyi Művelődési Ház is indítja ezt a tábort, tehát két helyszínen lesz, és két időpontban, június 29 és július 3 között az Ifjúsági Házban, július 6 és 10 között pedig a Görömbölyi Művelődési Házban, ez a táncos kedvű. 4 és 12 évkor közötti gyerekeket várnak, Mezei Ágnes és Garapuzi Zsófia, a Ködmön Formációs Táncegyüttes táncoktatója, foglalkozásvezetők, hát gyakorlatilag a standard és latin táncok alapjaival és különféle koreográfiákkal ismerkedhetnek meg játékos formában a gyerekek, így fejlesztve mozgáskultúrájukat, úgyhogy ez várja őket. Én azt gondolom, hogy ezt sem nagyon kell promózni, hiszen évek óta ez nagy sikerrel megy. Ami viszont talán arra szorul, hogy még egy kicsit beszéljünk róla, ez a Mesterségem címere, ami július 6-a és 10-e között a Vasgyári Közösségi Házban megy, majd 10 és 15 éves gyerekeket várunk, és különböző munkaterületről meghívott szakemberek és szakoktatók, akik tartják ezeket a foglalkozásokat, mert hogy az egészet az Amerikából jött két ember közösségi játék ihlette, amelynek témája minden gyerek fantáziáját megmozgatja. Naponta két foglalkozást ismerhetnek meg a résztvevők, és gyakorlatilag a szakmákat az adott szakemberek mutatják be, egyben lehetőséget is adnak kipróbálni a gyerekeknek a rátermettséget és a már meglévő tudást. Minden előadás, foglalkozás interaktív és élményszerzésre épül, és itt a gyerekek betekintést nyerhetnek olyan szakmába is, amivel naponta nem találkoznak. Pék, dísznövénykertész, nyomozó, ruhakészítő, kozmetikus, de még az élelmiszeripar és az agrárgazdaság, meg még az egészségügyi ágazat rejtelmeibe is, ami nagyon fontos, illetve a Magyar Vöröskereszt tevékenységébe. Tehát ez tulajdonképpen ilyen pályaorientációs foglalkozás is. Úgyhogy a Magyar Nemzeti Agrárkamara, a BOKIK, a Magyar Orvosi Kamara, a Vöröskereszt, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szervezete és a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőr főkapitányság együttműködésével valósítjuk meg ezt a tábort. Aztán kutya, gazdi és mesés kalandtábor, hát ez is olyan, ami gyakorlatilag eladja magát a Vasgyári Közösségi Házban július vége felé ez már, július 27 és 31 között, 8 és 15 év közötti gyerekeket várunk, és Szabó Szabina kutyás terapeuta, kutyakiképző téren a foglalkozás vezető, és itt a mesék világán keresztül tanulnak megkapcsolódni a kutyákhoz és önmagukhoz a gyerekek, és ez a kutyás mesetábor gyakorlatilag egy különleges élménytér, játékos kalandokon és közös feladatokon keresztül sajátítják el azokat az alapokat, amelyekkel igazi figyelmes és ügyes gazdikká válhatnak.
1: És több éve népszerű a színjátszó tábor Fandő Ferenc színművésszel.
2: Olyannyira, hogy a felső tagozatosok részére nincs is hely, viszont a középiskolások részére most nem volt annyira kellendő, nem tudjuk, hogy miért. Tehát július 20 és 24 között van meghirdetve a középiskolások részére az ifjúsági házban a színjátszó tábor, a korosztály az 10 és 18 év között van. És ahogy említetted is, Fandl Ferenc, a Miskolci Nemzeti Színház színművésze a foglalkozás vezető. Itt a táborban a gyerekek kipróbálhatják magukat számos drámajátékban, belekóstolhatnak a színészet alapjaiba, és még egy színdarab létrehozásának is a részesei lehetnek. A játékok által fejlődik a gyerekek kommunikációja, önismerete, kifejezőkészsége, koncentrációja is, a kreativitása és az együttműködési is, improvizációs készsége. Úgyhogy gyakorlatilag itt a programok improvizációs játékok, kreatív gyakorlatok, jelenetkészítés, beszédtechnika és színdarab. Úgyhogy erre még várunk mindenkit, tehát július végén, július 20 és 24 között.
1: És idén újdonság a média műhely.
2: Igen, 10 és 14 év közötti gyerekeket várunk, július 13 és 17 között az ifjúsági házba, és a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. Szakmai munkatársa és a média területén dolgozó szakemberek lesznek a foglalkozásvezetők, hát itt gyakorlatilag azoknak ajánljuk a tábort, akiket érdekel a hagyományos és digitális média világa, a fotózás, a podcast vagy a közösségi média. Kipróbálhatják, hogy milyen egy igazi forgatáson dolgozni, és azt is megismerik, milyen digitális eszközöket használnak a szakemberek. És igazából a tábor során itt a modern tartalomgyártás kulisszái mögé nyerhetnek betekintést, megtanulhatják, hogy készül egy izgalmas videóriport vagy kisfilm, vagy hogyan használja kreatívan a fényt és a kamerát, és hát azt is megnézhetik belülről, hogy milyen egy igazi stúdió. A program során csapatban is kell dolgozni, de kipróbálhatják magukat riporterként, operatőrként és szerkesztőként is. Inspirációkat meríthetünk sikeres alkotóktól, például a YouTube világából, és még arról is beszélgetünk majd, hogy hogy működik az online média, mindezt egy jókedvű csapatban, sok nevetéssel. Ezekkel várjuk tehát a jelentkezőket a nyári napközikre ebben az évben is.
1: Július 4-én ismét a gasztronómiai élményeké és a közös kikapcsolódásé lesz a főszerep a Csengei kertben. A Gasztroplac ezúttal is egy helyszínen mutatja be a régió meghatározó vendéglátóhelyeinek kínálatát, ahol a látogatók egy este alatt fedezhetik fel a különleges fogásokat, a minőségi italokat és a helyi gasztronómia sokszínűségét. A gyermekes családokat meseelőadás és játszósarok várja. És még lehet jelentkezni a Miskolci Kulturális Központ nyári napközis táboraiba. Lesznek ezen a nyáron is a hagyományos táncos, mazsorett, kutyás napközik, a fiatalok körében népszerű színjátszó tábor, és újdonság idén nyáron a média műhely. Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét hallották.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattuk.

tele szájjal enni, hangosan szeretni. Jó néha magamat csak úgy elnevetni, sírni, ha fáj, remegni, ha félek, érezni, hogy élek.

0: az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Kedden összesen 208 helyszínre riasztották a tűzoltókat különböző károk miatt. A legtöbb vihar miatti beavatkozásra Hajdúbihar és Pest megyében volt szükség, de Bács-Kiskun, Békés-Csongrád megyében, valamint Budapesten is több helyszínre hívták a hatóságokat, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője egy interjúban. Mukics Dániel beszámolója szerint az esetek 90%-ában a hirtelen felerősödő szél miatt kellett segítséget kérni. Fák dőltek ki, nagyobb faágak törtek le, és ezeket kellett eltávolítaniuk a tűzoltóknak. Két épületbe is villám csapott. A Borsod megyei Selyeben egy elhagyatott régi tornaterem tetőszerkezetébe csapott a villám, ki is gyulladt emiatt az épület. A 450 négyzetméteres tető 5 négyzetméteren égett, végül a tűzoltók sikeresen eloltották a tüzet. A Nógrád megyei Palotáson pedig egy családi ház kéményébe csapott bele a villám. A szóvivő tájékoztatása szerint összesen 14 épületben keletkezett kár a vihar miatt, jellemzően házak tetőszerkezetét bontotta meg az erős szél. Püspökladányban egy sportcsarnok tetejét tépte le a szél 30 négyzetméteren, de a településen családi házak is megsérültek, mint ahogy Debrecenben is. Az erős szél főleg cserepeket vitt le a házak épületek tetejéről, továbbá lemeztetőket emelt meg, és kéményeket döntött le. Átfogó programot indít a vízi közműhálózat megújítására a kormány, jelentette be a parlamentben a miniszterelnök. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában úgy fogalmazott, meg kell szüntetni azt az állapotot, amelyben minden ötödik liter ivóvíz elvész, mielőtt eljut az emberekhez, ezért új alapokra helyezik a vízpolitikát, a vízmegtartás lesz a vízgazdálkodás alapelve. Megkezdődött a közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítása, közölte a kormány közleményében. A cél, hogy az állami feladatok, az állami vagyon és a közpénzből működő intézmények felett világosabb, átláthatóbb és számon kérhetőbb felelősségi rendszert hozzanak létre. Más szabályok és határidők vonatkoznak az egyetemeket fenntartó alapítványokra, és mások azokra, amelyek nem felsőoktatási közfeladatot látnak el. Erre a beavatkozásra és átalakításra azért volt szükség, mert a közérdekű vagyonkezelő alapítványok úgy működtek, mintha magánalapítványok lennének, miközben állami vagyont kezeltek, és sokszor politikai motiváció jó vagy jellegű tevékenységet végeztek. 2024-re több mint 3000 milliárd forintnyi közvagyon került a közfeladatot ellátó közérdekű alapítványokhoz, az állami számvevőszék szerint. A nem felsőoktatási közfeladatot ellátó alapítványok megszűnésének napja nem lehet későbbi, július 31-énél. Az egyetemeket fenntartó alapítványoknál hosszabb átmeneti időszakot biztosít a törvény, ezek 2027. augusztus 1-ével szűnnek meg, hogy a felsőoktatási intézmények működése kiszámítható és zavartalan maradjon. Elkészült a kórházi fertőzések mérését, validálását és publikálását lehetővé tevő módszertan és irányelv, jelentette be az egészségügyi miniszter a tárca Semmelweis napi ünnepségén Budapesten. Hegedűs Zsolt közölte, ősz elején indul ezen adatok nyilvános közzététele, és a szakmát bevonva érthetően összehasonlítható módon fogják tájékoztatni a lakosságot és a döntéshozókat is. Ami nincs megmérve, azt nem tudjuk javítani, amit elhallgatunk, abból nem lesz fejlődés, amit őszintén feltárunk, abból viszont lehet tanulni. Biztonság és jobb betegellátás, fogalmazott a politikus. Újra jelentős üveggyapot gyártó kapacitás működik Magyarországon a Masterplast NRT és a lengyel Selena Group stratégiai együttműködésében létrejött Szerencsi üzem már stabil termelési szintet ért el, havi kibocsátása meghaladja az 1000 tonnát, miközben a Magyarországon gyártott Master Wool üveggyapot több export piacon is megjelent. Hangzott el a Szerencsi gyárban tartott sajtótájékoztatón. A beruházást üzemeltető Pimco Kft. Ügyvezetője, a Masterplast NRT vezérigazgató helyettese Lukács Flórián László elmondta, a Szerencsi üzemet mintegy 50 millió euróból építették fel és működtetik. A termelés 2025. decemberében kezdődött el. Kiemelte, hogy közel 20 év után működik ismét jelentős üveggyapot gyártás Magyarországon, miután korábban megszűnt az ország egyetlen ilyen üzeme. Az üzemben folyamatos a termelés, napi 24 órás munkarendben működik, hétvégén és ünnepnapokon is, mivel az elektromos kemencét nem lehet leállítani. A 108 fős dolgozói létszámot teljes egészében feltöltötték. Az 1997-ben alapított Masterplast csoport a közép-kelet-európai régió legnagyobb magyar többségi tulajdonban lévő építőanyaggyártó és forgalmazó vállalata. A cégcsoport 10 országban rendelkezik saját tulajdonú leányvállalattal, termékeit további 30 országba értékesíti.
0: Az időjárásról.
1: A sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor, zivatar többfelé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiségű csapadék hullhat. Az északi szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 39 fok között alakul, hajnalban 18 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm az Európa Rádió hallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter. Itt a jazz műsor, a Caribbean Jazz Project, The Caribbean Jazz Project című lemezére kerül sor, mely az Inakusztik gondozásában 1995-ben jelent meg. Ismereteim szerint az egyik legrégebbi Caribbean Jazz Project lemezem. A zenekar tagok között van valaki, akit nagyon szeretek, valakik, de hát egyébként mindannyian szerethető emberek, hiszen fantasztikus zenét játszanak. Paquito de Rivera a szaxofonos, és aki klarinéton játszik. Oscar Stagnaro a basszus, kongák ütőhangszerek, timbalász, ütő, stb. Luis Conte, az ő nevét talán már ismerhetjük, vagy máshonnan is, Mark Walker dobol, és a marimba és a vibrafon gazdája egy nagy kedvencem, egy igazi fantasztikus muzsikus, a Dave Samuels, aki más formációknak is nagyon fontos tagja. Az angolánál Dario Eskenazi, és ugye steel drumon játszik Andy Narell. A nevek ismerősek lehetnek a jazz műfajban jártas hallgatók számára, de nem ez a lényeg, hanem az, ami mindjárt indul, hiszen a lemez nagyjából kitöltem is időt úgy, hogy le is lesz keverve a 11-es felvétel már, tehát úgyhogy rövidnek kéne lennem. A One Fortum az 1-es, az Abracadabra 2-es, a Carousel a 3-as, a 4-es az a Common Bolero. Az 5-ös a Paco and Dave, a 6-os a Vals Triste, a Latin Quarter a 7-es, a Todo Cual Ayer a 8-as, a Free Amigos a 9-es, az Afro a 10-es, és ahogy le lesz keverve már részben ez a Café España, a lemez 11-es felvétele. Induljanak a felvételek most ebben a sorrendben, ez egyik nagy kedvenc zenekaromtól, a Caribbean Jazz Project-től. Ez dallamos lesz, vidám lesz, élvezhető lesz, és kőkemény jazz mellette. Induljon a zene!
0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.